2026. május 7-e, csütörtök. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 9-től a 11. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Emélkedés. A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja: maradjatok meg az én szeretetemben. Azaz szőlővesszőként ragaszkodjunk hozzá, a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, hogy gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretett személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja: az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki bennem marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több, lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál. Uram Jézus, a te szereteted nem múló érzés, hanem biztos menedék és hűséged jele. Segíts, hogy ne csak hallgassam szavat, hanem benned éljek. Taníts meg nap mint nap a te szeretetedben élni, amely nem elvár, hanem felemel a bűnből, és elindít a szeretet útján. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem bizalommal fogadjam. Segíts, hogy életem örömteli tanúságtétellé váljon. Ne engedd, hogy elfeledjem, szereteted nem jutalom, hanem forrás, amelyből élek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallottam.

Kedves hallgatói család! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Felvidéki Mária Rádió Mériam idén májusban ünnepli megalakulásának 14. évfordulóját. Szeretettel hívjuk hallgatói családunk tagjait és minden érdeklődőt május 9-én, szombaton, születésnapi ünnepségünkre. A hálaadó szentmisére 18 órakor kerül sor a komáromi Szent András Bazilikában, melyet rádiónk élő adásban is közvetít. A legszentebb áldozat bemutatása és megünneplése után szeretettel várjuk Önöket a plébánia nagytermébe, ahol lehetőség nyílik a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Tartsanak velünk május 9-én 18 órakor, személyesen vagy épp lélekben rádió készülékeik előtt minél többen. Adjunk hálát együtt az elmúlt 14 évért, s ajánljuk a gondviselő Isten kezébe a Felvidéki Mária Rádió Mériam köré gyűlt közösségünket.

0: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
2: A bujaság bűne. A bujaság nem csak a természetes testi vágyat jelenti, vagyis egyfajta irányultságot olyan értékek felé, melyeket az érzékek szexuális értéknek tartanak. A bujaság olyan állandó hajlam, hogy a másik nemhez tartozó személyeket kizárólag a szexualitás prizmáján keresztül nézzük, mint potenciális örömforrás tárgyait. Vagyis a bujaság az emberek olyan látens hajlama, mely az értékeket teljesen megfordítja, mert a helyes módját egy személy vizsgálatának vagy megkívánásának éppen személyiségének értéke kell, hogy meghatározza. Erről a látásmódról, illetve vágyról nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy az aszexuális, vagyis vak a test és a nemiség értékére, egyszerűen arról van szó, hogy ezt az értéket korrekt módon összhangba kell hozni a személy szeretetével, itt a szeretet szót annak megfelelő, és teljes értelmében használva. A bujaság azonban egy-egy személyre úgy tekint, mint potenciális használati tárgyra, vagyis mint testre és nemiségre, miközben a test csak egy része annak a személynek, és csak a személy értéke teszi szeretetre méltóvá. Ezért kell a test szeretetét megkülönböztetni a testi vágytól.
1: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! A húsvét üzenete mindnyájunk számára szól. Az élet győzött a halál felett. Ne féljünk megosztani ezt a csodát másokkal, és segítsük egymást abban, hogy a remény és a szeretet fénye mindig kísérje útjainkat, mondta Szent Második János Pál pápa. Krisztus kereszthordozásával megmentett bennünket a bűneinktől. Ő az igazi bárány, aki feláldozta magát értünk, hogy megváltson minket. A húsvéti öröm, amely ebből fakad, az egész világot átjárja, és új életet ad mindnyájunknak. A húsvéti ünnepek elmúltával szeretném megköszönni, hogy adományaikkal segítik a Mária Rádió küldetését. Az üres sír, amely feltámadás csodáját hirdeti, mindannyiunk számára jelképezi a reményt és az újjászületést. Az imádsággal, az önkéntes szolgálattal és az anyagi támogatással tehetjük lehetővé, hogy az örömhír eljuthasson egyre több otthonba. Ahhoz, hogy zavartalanul sugározhassuk ezt az örömöt és hirdessük Krisztus győzelmét, kérjük segítségét. Az ön áldozata lehetővé teszi számunkra, hogy működésben maradjunk, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szűzanya rádiója továbbra is szólhasson Isten nagyobb dicsőségére. Isten áldjon meg mindnyájunkat.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leó pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leó találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leó pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, voltak itt pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte. Meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett, másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Szent Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje, mint Szenti Bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott, de azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a von Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba Ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az út születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is próféta Keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypéntek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztén pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkömet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót, hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
4: 8. könyv, 8. fejezet. Keserű szemrehányásokkal illeti magát. Szörnyű volt a belső küzdelem. Elszántan vívtam lelkemmel, szívem volt közös csataterünk. Arcomon, lelkemen, a küzdelem nyomaival nekirontok Alipiusnak. Hát lehet ezt tűrni? Kiáltottam. Mit szólsz ahhoz, amit hallottunk? Műveletlen emberek talpra állnak és elragadják a mennyországot. Mi meg minden tudományunkkal együtt itt fetrengünk, testvér mi voltunkban. Talán szégyen követni őket, mert megelőztek? Nem kell-e inkább szégyenkeznünk, hogy még követni se tudjuk őket? Nem tudom, mi mindent mondtam még neki ilyen értelemben. Ilyetten szó nélkül nézett rám. Engem meg kihajtott mellőle izgatottságom. Beszédmódom szokatlan volt neki. Igaz, hogy neki tüzesedett homlokom, arcom, szemem, hangom, csengése többet elárultak neki bensőbből, mint amennyit szóval mondhattam. Kis kert volt lakásunk mellett. Használhattuk, valamint az egész házat is, mert a tulajdonos házigazda nem ott lakott. Oda ebbe a kis kertben ragadott lelkem vihara. Úgy senki sem lehetett akadék abban az elszánt viaskodásban, amelyet önmagammal kezdtem. Még csak be nem fejeződik. Milyen eredménye lesz? Te tudtad. Én nem. Én csak örjöntem halálosan, hogy üdvösségem életre keljen. Csak azt tudtam, mennyire gonosz vagyok. Arra nem is gondoltam, mi jó válik röviddel utóbb belőle. Kirohantam tehát a kertbe. Alipius mindenütt nyomomban, hisz magányom azért magány maradt, ha ő ott volt is. S hogyan is hagyhatott volna el ilyen lelki állapotban? Leültünk, lehetőleg messze a háztól. Lelkem mélyéig megrendültem. És iszonyú haraggal támadtam magamra azért, hogy nem lépek szövetségre veled, Istenem. Pedig értelmem is ezt helyesli, s minden csontom is ezután kiáltott, s ezt dicsérte egetverő dicsérettel. És a lépéshez nem volt szükséges sem hajó, sem kocsi, sem gyaloglás, még annyi sem, amennyit a háztól ülőhelyünkig mentem. Mert az a lépés, sőt a megérkezés is csak annyi volt, hogy akarok-e menni? Akarok-e erősen és egészen? És nem csak ide-oda kapkodva, derékon tört akarattal, és engedni, hogy az akarás a nem akarással esdekelve küszködjék. Különben még a kínos határozatlanságom folyamán is nem végeztem el testemmel temérdek olyan dolgot, amit az emberek akarnak ugyan néha, de nem tudnak végrehajtani, mert vagy tagjaik hiányoznak, vagy bilincsekben vannak, vagy betegség miatt erőtlenek, vagy bármi más akasztja meg őket. A hajamat téptem. Homlokomon ütöttem magamat, összekulcsoltam a kezeimet, és átöleltem a térdeimet. Mindezt azért tettem, mert akartam. Ha a tagjaim mozgékonyság hiány nem engedelmeskedtek volna, akarhattam, de nem cselekedhettem volna. Sok mindent tettem tehát, amiben az akarás és a képesség nem volt egy és ugyanaz, és mégis azt, ami nekem mindenek fölött annyira tetszett, nem cselekedtem. Pedig ebben az esetben az akarás után nyomban cselekedhettem volna is, mert akaratom maga lett volna a cselekvés. A cselekvés végrehajtására szükséges képesség ugyanis maga az akarat volt. Következőleg az akarás annyi lett volna, mint a cselekvés végrehajtása. És mégsem történt meg. Testem készségesen engedelmeskedett, lelkem leggyöngébb akaratának is, mikor egyik-másik tagot intése szerint mozdítani kellett, lelkem ellenben nem engedelmeskedett a saját akarásának, amely magában az akarásban lelte volna a végrehajtását is.
3: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsiszentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jogválságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp Monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 3 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Az irgalmasság rózsafüzért imádkoztuk.

0: Miriam Rádió. Értéket közvetít.
1: Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk.
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testtől támadását, és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszony.

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Legyen meg a te szent akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Imádkozzuk a mi atyánkban, amelyet maga Jézus tanított nekünk. Menj és föld engedelmeskedjék a te szent akaratodnak. Isten akaratának veti alá magát Szűz Mária is az angyali üdvözletkor. Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogadtál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony...

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent fűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent élettől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

Szerelemmel teljes az Úrban te veled, áldott a táz asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszonyok.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafőzér második titka, akit te Szent Szőz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szőz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd meg be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafőzér, harmadik titka, akit te szent szőzt, a világra szültél.
1: Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítsa el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók, ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőzt, a világra szültél.
0: Asszony.

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyom.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafőzér, negyedik titka, akit te szent szőz a templomban bemutattál.
2: Jézussal együtt vigyük mi is magunkat áldozatul Istennek, lelkünket, testünket, szívünket, gondolatainkat és kívánságainkat, egész életünket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott van te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyok

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott a asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál. Az...

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony,

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben,
2: most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafőzér 5. titka, akit te szent szőz a templomban megtaláltál.
4: Isten, ami boldogságunk! Az 5. titok útjelző tábla, Istent a templomban lehet megtalálni. Sok-sok szent mise hallgatás, szent áldozás, szentségimádás kell. Vagy munka közben, álmatlan éjszakákon, míg az utcán megyek, ha mindig boldog akarok lenni. A lelked is templom, ott is megtalálod őt. Szeresd a csendet, mondj sok fohászimát. Újítsd meg naponta felajánlásodat, és megtalálod bensődben boldogságodat, Istent.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: ellenünk, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom!

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk,

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent fű.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülőt fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztuk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Béke a szegénységben. Nem volt számukra hely. Mária a szegénységben is békét hordoz. Nem panaszkodik, nem vádol. Isten jelenléte elég neki. A béke nem a bőség jele, hanem annak a jele, hogy tudjuk, kire bíztuk magunkat. Mitől félek elveszíteni? Légy az én elégséges kincsem.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Pósa Lajos, áldja meg az Isten. Áldja meg az Isten mind a két kezével, aki szíve szerint jót tesz a szegénnyel. Nem nézi, látják-e, szel a kenyeréből. Nem bánja, tudják-e, ad az erszényéből. Áldja meg az Isten, áldatlan ne hagyja, aki a didergő nyomort betakarja. Tűzhelye melegét, ki megosztja véle, s árvának, özvegynek szerető testvére. Áldja meg az Isten, sose ejtsen könnyet, ki a szegény szánja, s könnyeket törülget. Míg törli a részvét sejemkendőjével, áldja meg az Isten,

0: a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a magyarok nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A csíksomlyói bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz Kasztília királya kapcsolta össze májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el, a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Összegző, összefoglaló részhez érkeztünk, áttekintjük a bűnbeesés, az ősbűn, az áteredő bűn, a bűn fajtáinak a kérdéseit, mindezeknek hátterét, gyökerét és jelen valóságát, és mindezek között a szellemvilágnak és nyilván a bűnnel kapcsolatban a lelkünk ellenségének, a sátánnak a működését is figyelemmel kísérjük az egyház tanítása szerint, illetve a Biblia bemutatása szerint, és természetesen mindehhez hozzátesztük a mi személyes életünk tapasztalatát is. Az összefoglaló rész a katekizmusban a 413-as és a 421-es pont között található. Nem említem külön-külön a pontokat, mert rövid gondolatokban foglalja össze a katekizmus a tanítást, de haladunk a már megismert téma vezetés nyomvonalán. Isten igazságban alkotta az embert, ő azonban története kezdetétől a gonosz sugallatára visszaélt szabadságával, szembeszállt Istenével, és nélküle akarta elérni célját. Barátságba, életközösségbe hívta meg Isten az embert. A saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert. Megajándékozott minket a halhatatlansággal, az Isten képmási mi voltunk halhatatlan lelkünkben áll fönn, de ehhez egy csodálatos anyagi világot is, és benne nekünk embereknek testi adottságokat is, testet teremtett, és meghívott minket az élet közösségére. Azt is mondhatjuk, hogy az engedetlenség együtt jár a hálátlansággal is, mert ahelyett, hogy a teremtmény, most éppen az emberre gondolunk, mert hiszen csak az embernek van a teremtett világban értelme és szabad akarata a látható világ szempontjából, mert a láthatatlan világ szereplőinek is megvan ez, az angyaloknak vagy a bukott angyaloknak. De hálátlanság, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy él, és már a létezés is ajándék, és a létezésünkön sokféle egyéb más ajándékot is kaptunk, és akkor az ember mégis a teremtője nélkül akarja az életét berendezni, sőt, fölül akar kerekedni a teremtőnek. Ezt persze az ember nem maga találta ki, ezt a törekvést, hanem a gonosz. Itt a katekizmus szövegében nagy kezdőbetűvel szerepel, vagyis személyes létezőről és lelkünk ellenségéről beszélünk, a sátánról. A gonosz sugallatára indult meg az emberben is ez a lázadó késztetés, és bele is bukott az engedetlenségébe. Ádám, az első ember bűne által az Istentől kapott eredeti szentséget és igazságot nem csak önmaga, hanem minden ember számára elveszítette. Ez a mi nem örökölt örökségünk. Ez egy érdekes ellentmondásos kifejezés. Azt örököltük az első emberektől, hogy nem örököltük meg az értékeket, vagyis a semmit örököltük ilyen értelemben, az eredeti állapotot tekintve. Helyette örököltük az engedetlenségnek és a bűnnek a következményeit, és ezt nevezzük áteredő bűnnek. Mindazt, amivel az Úr megátkozta a kígyót, majd pedig az embert is, az asszonyt is, és az embert is büntetéssel sújtotta. Itt már egyenlő az ember, férfi és a nő, és ugyanazok a büntetések, de a felsorolásban nyilvánvalóan találunk olyat, ami hát csak kifejezetten az asszonyra vonatkozik, amikor azt mondja a Szentírás, hogy fájdalommal szüli a gyermekét. Ez azért már még a mai világban sem vált lehetővé, hogy nem női személy is szüljön gyereket, illetve sóvárogni fog a férfi után, és uralkodik rajta. Tehát külön van egy büntetési csomag az asszony számára és az ember számára is, aki meg izzadsággal, verítékkel keresi a kenyerét, és a föld pedig tövist és bojtorjánt terem. És aztán mindkettőjük végső e világi sorsa az a halál, amely véget vet ennek a létállapotnak, amelyben létezhetünk az idők végéig, amíg az Úr másodszor el nem jön. Vagyis a parúzia, a végső kiteljesedés nagy eseményéig minden embernek ezt el kell szenvednie. Tehát elveszítettük az eredeti szentséget, szegénységet örököltünk, mint egy jól menő vállalkozó családja, vagy régi arisztokratikus családok, arisztokrata családok esetében, hogyha volt valami családi vagyon, a családi ezüst, ahogy szokták mondani, hát ezeket az ember el tudja veszíteni, eltékozolja. Sok eset ismerős, akár valóságból, történelemből, vagy filmek cselekményeiből, amikor szerencsejátékon, vagy egyéb emberi szenvedélyek által valaki a pénzt, a vagyonát, az értékeit elpazarolja, eltékozolja. De ott van a bibliai példa is. A tékozló fiú esete, aki az örökségét eltékozolta, vagyis elpazarolta, elveszítette, és szinte nincstelenül a szolga sorba kívánt visszatérni, hogy legalább ennivalója legyen az atyai házban. Hát ez a bűnbeesésnek a következménye, hogy az ember elveszítette a családi ezüstöt, annál sokkal többet, az Istennel való barátságot, a szentséget. Ádám és Éva utódaiknak első bűnük által megsebzett, és ezért az eredeti szentségtől és igazságtól megfosztott emberi természetet adtak tovább. E megfosztottságot nevezzük áteredő bűnnek. Úgy vélem, hogy ezt a gondolatot, az imént már szépen mi is áttekintettük és átgondoltuk, csak nem ezzel a szép kifejezéssel illettük, hogy megfosztottság, hanem beszéltünk elveszítésről, nincstelenné válásról. De hát megfosztotta a bűn és a gonosz ármánykodása, megfosztotta az embert az eredeti lelki értékeitől, a szentségtől. Az eredeti bűn következményeként az emberi természet erejében meggyöngült, tudatlanságnak, fájdalomnak és a halál uralmának vetetett alá, és a bűnre hajlamos lett. E hajlandóságot nevezzük konkupiszcenciának, fontosnak tartja itt zárójelbe téve ezt az idegen szót, ezt a rosszra való hajlamot megjelölni és ide írni a katekizmus. A lényeg az, hogy az ember mind szellemi adottságaiban, mind pedig az erre, emberi fizikai erejében is meggyengült. Ezért mondjuk, hogy meggyengült az emberi természet. Mert az emberi természetünk miből áll? Testből és lélekből, anyagi valóságból, amit átitat, átjár bennünk a szellemiség, ami halhatatlan lelkünk, amely magában foglalja a tág értelemben az értelmet, szabad akaratot, és éppen ezért gondolunk arra is, hogy az ismeretszerzés, a gondolkodás, a dolgok felismerése, ez sem könnyű feladat az ember számára. Nem vigaszképpen mondjuk a gyerekeknek, de hát nyilván, ahogy már növekszik egy gyermek, sőt, már egész kicsi korban elkezdik tanítani, nevelni a gyerekeket, a kedves szüleik, aztán intézményesen is nevelik őket óvodában, majd iskolában tanítják, oktatják, egészen a felnőtt kori élethivatás teljes eléréséig mindig tanulni kell, hogy emberré váljon valaki, legyen jó végzettsége vagy jó munkaköre, de hát amúgy is az élet dolgaiban el kell igazodni, és látjuk, hogy nem könnyű a tanulás. Lehet szerzett ismeretre szert tenni, a szerzett ismereteinket meg kell tanulni, úgyis mondják, hogy a diák nyelven, hogy bemagolok valamit. Tehát, hogy igazából soha nem jártam utána annak, hogy ez miről szól ez a kifejezés. Hát lehet, hogy olyan, mint amikor például a madárkák vagy a tyúkanyó fölcsipegeti a magokat, hát az ember a tudását így csipegeti magába. És bizony ezért meg kell küzdeni. De lehet szerzett tudást, és az értelmünk tágítását, ezt lehet birtokolni. De ennél van nehezebb tudás, szerzés, és az nem is tudás, de mégis valamilyen ismeret, például az Isten ismeret, hogy az isteni üzeneteket is az ember megértse, és ez a fajta tudás már nem csak egy megszerzett ismeret, hanem azoknak a rendezése, a következtetések levonása az ismeretek összehangolásából. Ezek már bonyolultabb logikai lépések, amely azt jelenti, hogy az embernek fel kell ismerni a dolgok közötti összefüggést, és ezáltal rendezi is a gondolatokat. Amikor pedig a jó megoldások felismerésére törekszünk, arra már azt szoktuk mondani, hogy bölcsességre van szükségünk, ami azt is jelenti, hogy a Jóisten segítségével tudunk eligazodni a dolgainkban, és egy jó döntést hozni. A bölcsember attól lesz bölcs, hogy Isten szándéka szerint tud dönteni. A bölcsember Isten üzenetét megismerve, az ő szándékát, akaratát ismerve igyekszik az élete dolgát rendezni. És így hoz döntéseket. És fontos mindemellett az úgynevezett ítélő képesség. Ezt sokszor én magam is használom, és volt nekem egy kedves plébánosom, a Gyulai Oszkár atya, a Szent Család plébánián a 6. kerületben, aki nagyon gyakran mondott bírálatot emberekről ilyen tekintetben, ebből a szempontból, hogy valakinek van-e ítélő képessége, vagy nincs. Tehát az a józan ítélő képesség, ez idegen szóval úgy hangzik, hogy judícium, józan ítélő képesség. És a judícium az arra való, hogy az ember tényleg körültekintően és hasznosan, célra vezetően tudjon dönteni, és mélyre hatolóan akar ismereteket szerezni, és nem csak felületesen. Sajnos a mai ismeretszerzés csak felületes. Ebben most nem bonyolódnék bele, mert lehet, hogy valami elragadtatásba esek, mert tudom, hogy egy mai kor tünet és kor probléma az ismeretszerzésnek ez az úgynevezett online felülete, amikor ilyen közösségi oldalakról, ilyen tömeges információ áramlatból válogatva szedegeti össze a gondolatait az ember, aki már mint aki ezt használja, és ezek felületes dolgok, minek a igazságtartalmát nem tudjuk okvetlenül kideríteni. Ezek vélemények, nem tudjuk, hogy melyik a valóság, melyik az elképzelés, melyik a vélemény, melyik a tanács vagy útmutatás. Hát sajnos, és a fiatalok, most nem bántom őket, de azért elmondom, hogy ezen a szinten szerzik az ismereteket. A bölcs ember, bármelyik életkorban is, mert itt most nem csak az ilyen 20 éves fiatalokra gondolunk, egy meglett felnőtt ember is ugyanígy kell, hogy körültekintő legyen, mert általában, ha csak nem valaki már 90-100 éves, akkor még egy felnőtt korban is, felnőtt korban lévő ember számára is van nála esetleg bölcsebb, vagy tapasztaltabb, vagy életkorban már előbbre járó személy, akinek a tapasztalatát, főleg az, hogyha az élet tapasztalat, azt figyelembe tudja venni. És bölcsembertől kérj tanácsot, nem pedig tanulatlan, illetve egy ilyen gépre bízott, egy ilyen gépi rendszerre bízott információ áramlásból halászgassad ki, és állítsd össze a te véleményedet. Nem, megfontoltnak kell lenni, és akinek van józan ítélőképessége, az tudja, hogy honnan szerezze be az ismereteket, hogy milyen információkat tartson hitelesnek vagy fontosnak. És nyilván fáradtságot is jelent, hogy bizonyos dolgoknak utána kell járni. Hát itt azért ragadtunk meg ennél a témánál, mert hogy szükségünk van az ismeretek szerzésére, mert itt azt hallottuk, hogy ki vagyunk szolgáltatva tudatlanságnak. És milyen érdekes, és talán ellentmondásos ez a megállapítás, hogy beszélünk információszerzésről, amelynek ma hatalmas mennyisége van, számszerűségét tekintve, és mégis tudatlan marad az ember, mert olyan információkat szerzett, amelyeknek nincs köze esetleg a valósághoz, az igazsághoz, a tényekhez. És a másik nagy hibája az embernek mindezen eszközök használatakor, hogy a tömegszellem járja át az ilyen embert, és statisztikailag akarja megállapítani az igazságot, hogy hányan beszélnek erről, vagy hány embernek ez a véleménye, és akkor a minél többet lát, mert hiszen lehet látni ilyen számokban, hogy kik szólnak hozzá egy adott témához ezeken a közösségi oldalakon, hát akkor ebből vonják le a következtetést, de hát tudjuk, hogy ez annak az esete, amikor valaki szerez információt, és mégis tudatlan marad. Menjünk tovább. A trienti zsinatot követve valljuk tehát, hogy az áteredő bűn az emberi természettel együtt szaporodással, nem utánzással származik tovább, és mindenkinek sajátja. Mennyire érdekes, hogy a szellemi lelkünk, a mi halhatatlan lelkünk, az egy egyedi ajándék az Istentől, külön teremtmény. A katolikus hit szerint és a katekizmus tanítása szerint, amit le van írva ebben a könyvben, az emberi lélek nem származással, átszármazással jön létre. Azt mondja a katekizmus, hogy nem a szülőkből áramlik át a gyermekbe, egy kis darabka az apukából, másik kis darabka az anyukából, ez nem így van, hanem a biológiai fogantatáskor teremt lelket, egyediséget, egyéniséget, személyiséget lehetne itt leszűkíteni, ugye egy embernek a megismételhetetlen állapotát, így adja a lelket. De ennek a léleknek már viszont el kell szenvednie származással az áteredő bűnt, annak a terhét. Számomra ez most egy érdekes felismerés, de ez az előbb kimondott katolikus tanítás azt is elmondja, hogy persze, mert az Isten a lelket jónak teremti meg, de mégiscsak a teremtő megadja, de már is megfertőződik már a fogantatásunkkor, amikor az Úr nekünk adta, már is megörökölte a létezése pillanatától az áteredő bűn terhét. Ezt a nem megörökölt bűn nélküli állapotot egyedül a szűzanya kapta meg, hogy nem kellett örökölnie az áteredő bűnt, mert a lét első pillanatától megóvta őt a Jóisten, a Teremtő az áteredő bűntől. Ez is katolikus hitünk tanítása. Tehát az áteredő bűn az emberi természettel együtt szaporodással terjed, és nem magatartás minta a bűn, az áteredő bűn, a személyes bűn az igen. Mert azt látjuk, ha rossz példát látunk, és ha valami rosszat látunk, azt utánozza a gyerek. Az anyuka panaszkodik a 10 éves kislányára, hogy jaj, hát szegény már, még, mit tudom én, még esetleg csak a gimnázium elején tart, és már dohányzik. Mondja az anyuka, aki le nem teszi a cigarettát a kezéből. Tehát csak ezt látja, ezt szívja magába a gyermek. Hát persze, akkor van utánzásra lehetőség. De vannak nemes értelemben vett utánzások, és nyilván a jóban is kell, hogy utánozzuk, aki jó példát ad, de a rosszban, a bűn személyes megélésében mégiscsak a rossz példa, meg hát a sátán késztetése hat az emberre. Krisztus bűn fölötti győzelme értékesebb javakat ajándékozott nekünk azoknál, amelyeket a bűn elvett tőlünk, ahogy a római levél mondja, az 5. fejezet 20. versében, ahol pedig elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. A világot a keresztények hite szerint a Teremtő szeretetből alkotta és tartja fönn. A bűn szolgasságába került ugyan, de a megfeszített és föltámadt Krisztus megtörvén a gonosz hatalmát megszabadította a világot a bűnnek. Elháríthatatlan terhétől. A bűn az továbbra is fönnáll, de az az emberi szabad akarat következménye. De hogy lehessen bűntelenül is élni, vagy a a bűnös bűnbocsánatot nyerjen, és eltöröltessék a bűne. Ehhez kellett a megváltó vértanúságának szent áldozata, és győzelme a sátán és a halál fölött az ő dicsőséges feltámadásában. Ez az utóbbi gondolat arra a kérdésre igyekszik választ adni, amit oly sokan föltesznek, hogyha úgy szólítjuk az Istent, hogy jó Isten. Hogyha azt olvassuk a Biblia első oldalán, hogy látta az Úr, hogy amit alkotott, amit teremtett, az jó. Hát akkor honnén van a világban a rossz? Hát erre most határozott választ ad a katekizmus, hogy a teremtő szeretetből és jónak alkotott mindent, de a bűn szolgasságába került a világ, ez viszont már az emberi szabad akaratnak lett a következménye, és a megfeszített Krisztus és a föltámadt Krisztus megváltotta a világot, és a bűn terhét levette mindnyájunkról. Csak az sétál be a csapdába, aki nem elég körültekintő, vagy aki tudja is, hogy valahol csapda van, és mégis arra közlekedik, és hát belelép, és fogságba esik szabad akaratból. Ezért szoktuk mondani a bűnbánati imában, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. A gyónási imában ezért erre is figyelünk, és igyekszünk utána ezt megtartani, hogy azon az úton, a veszélyes helyeken ne közlekedjünk ezeket az utakat, alkalmakat, amelyek rosszra visznek, vagy fogságba vetnek, kerüljük el. Ezzel most összefoglaltuk ezt a témakört, amely az Atya Istenre vonatkozó tanításon belül, az első fejezeten belül a bűnbeesésről, a bűnről, áteredő bűnről, személyes bűnről szólt. Áttérünk a második fejezetre, a következő alkalommal Jézus Krisztus személye fog elénk állni az egyház tanításában. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, és a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévőkre, a gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

Urunk Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében, most és mindenkor, szereteted hatalma lakik. S titkait közepette, a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mert nem hagy tévelyegni minket. S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiban hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk. Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk. Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöt titka, mint a hajnalfény napjainkba. Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagy szombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséget felé. Ámen.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az iratok szerint Avanatusz városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosnak hívták.

Tatiosz, görög filozófus bölcsmeséiből, veled van mindig. Gondolkodtál-e azon, hol van a szeretet, amikor nem látod képét és nem hallod szavát? Gondolkodtál-e azon, hogy elszakadhatsz-e tőle akár egy pillanatra is? Üldögélt a tanítvány a nagy búsan, le akarta festeni a felhőt. Az tüstént tova villant a szeme elől. Miért szomorkodsz? Kérdezte tőle a mester. A felhő mindig eltűnik, válaszolta a tanítvány. Jön és megy. Nem tudom megragadni. Semmiség, mondta a mester. Ülj nyugodtan és figyeld. És a tanítvány sokáig ült a földön. Figyelte a felhőket, de egyik sem állt meg egy pillanatra sem. Mind tovasiklott a napfényben fürdő kék égen. És szólt a mester. Látod-e már a felhődet? Nem látom. Folyvást tova úszik, sohasem pihen. Jól van, mondta a mester. Ülj nyugodtan tovább és figyelj. Egy hét múlva, amikor a mester és a többi tanítvány újra összegyűltek a kertben, az ifjú még mindig a földön ült, és az ő felhője fölött merengett. Nos, látod-e már a felhődet? Üdvözölte a mester. Azt hiszem, látom. Jön, itt van, tovább áll, majd visszatér, és újra elillan, hogy megint visszaszállhasson. Úgy siklik a hatalmas égen, mint a hullám a végtelen tengerben. És épp úgy ámulatba ejt, miként a szeretet, amikor jön, és megérinti a lelkem. Itt van, és még sincs itt. Látom, de csak egy villanásra. És amikor eltűnik a szemem elől, akkor is érzem, hogy velem van, mert tudom, hogy visszatér. Jól mondod. Ami jön és megy, az mindig itt van. A felhő, a hullám és a szeretet. Jön, hogy megérintsen, majd máshová libben, azután visszatér, és holnap, holnap után újra veled van. Semmi sincs állandóbb nála. Ő van akkor is, ha nem látod. Ő van akkor is, ha nem hallod. Érzem már a jelenlétét, pedig nem látom. Éreztem akkor is, hogy velem van, amikor elment. Tudtam, hogy vissza fog térni. Jött és ment, de mégis bennem élt. Mélyen a gondolataimban. Talán nem is hagyott el soha. Helyes, mondta a mester. Amit nem látsz, amit nem hallasz, azt belül érzed. És az érzéseid nem csalnak meg soha. A szemed tévedhet, a füled becsaphat, de a szíved hangjában megbízhatsz, mert ez a hang, bár nincs formája és nincs zenéje, biztosabban dalol minden hangszernél. Ugye most már tudod, hogy mindig veled van. Lehet, hogy nem látod, lehet, hogy nem hallod, elég érezned. Aki pedig érzi a jelenlétét, az maga is szeretettel teljes.

0: Litániát imádkozunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmaz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmaz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmaz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmaz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmaz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmaz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmaz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmaz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmaz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmaz nekünk, Jézus.
1: kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívja,

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 5 óra. Életkérdések című műsorunk következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagy reménnyel szeretnénk megosztani élményeket a kedves hallgatókkal. Hát a húsvét ragyogásában vagyunk, azt gondolom, és az első húsvét követő vasárnap, húsvét második vasárnap, egy irgalmasság vasárnap újabban, nagy pápa, második pápa, szent pápa tette ezt az

0: Magyarország vasárnapjává, különben őslik ott a fehér vasárnap, mert ugye az frissen kereszteltek, de napjainkban is fehérbe szoktak eddig járni, az utolsó nap a vasárnap. És nyilvánvaló, hogy ez fölfrissíti bennünk azt az élményt, amit remélem sok társam is és sok egyházközség is átélt az elmostan húsvétkor, nagyszombat éjszakán, húsvét vigilián, minden vigília vigiliáján, a legnagyobb tulajdonképpen egyházi ünneplés ez, a tűzszentelések kezdve, és a keresztvíz szentelés után ugye jobb esetben fölnőtteket keresztelünk, vagy mi fiatalokat, és hát akkor, akik jól fölkezik katekonátuson át, azok nyilván meg is fognak áldozni, meg bérmálkozni, és bérmálkozni is áldozni. Hát ők most teljesen bennek ebben a háromszeregyek az örömében. És ezről szeretnénk kicsit ennek a Biblia háttérjel kitérni, de hát nem egyedül. Brückner Ákos előtt ciszterci vagyok, a Szent István gimnáziumban, a ciszterci gimnáziumban spirituális hittanár, meg van egy kis pebániánk, amikorben nagyon szép és látogatott. És hát kedves diákkal jöttem el, ki is mellettem.
1: Mesics Rihárd, a Ciszterci Szent István gimnázium 9. A osztályából.
0: Igen.
2: Székely Bálint, szintén a Ciszterci Szent István gimnázium 9. A osztályából.
0: Szíves jöttetek el?
2: Igen.
0: Szerepeltek, majd ez most egészen újdonság lesz.
1: Hát igen? Volt egy ilyen média nap, amire elmentünk, és ott egy ilyen rádiózáshoz.
0: Akkor már be vagyok avatva, és te is?
2: Igen, én is ott voltam, de az egy kicsit más volt ott, azért el lehetett kicsit viccesebbre lehetett venni, itt kicsit komolyabb.
0: Na rendben van, de azért lehet itt is derűs, pláne húsvéti idő az ember azért is nagyon derűs. Hát egy nagyon szép eseményel szeretném kezdeni, behangolni a találkozót, ezt is hallottátok még. Amikor most elbeszélgettünk egyik-másik fiatal, aki felénk érkezik, ezt így nagy hírt lehettek a gimnáziumnak, és sokan érdeklenek után, hogy most ami 160, nem tudom hány, 150, az, hogy hány fiatal jelentkezett 30 helyre, a 9. osztályba, a C-osztályba, és egyikkel így találkozva mondja, hogy került hozzá, amikor kérdeztem, hogy hát milyen szélozott ide, azt mondta, hát az úgy történt, hogy neki semmi vallási hátrán nem volt, de ez iskából korábban járt, a Gedeon társaság bevitt ilyen kis szentírást, ezt nem ismerik, én is kék, akkor, mint egy kisebb fajta notesz, nem is napta, egy kis notesz. Tehát egy ilyen valamit terjesztenek, ők ezt nagyon barátságosan teszik valamilyen háttér alapítványból, jól olvasható betűk, de jó szem kell hozzá, ez persze az új szövetség, a négy evangélium, meg stb. Levelek, és ezt terjesztik. Hát az, hogy a Biblia jó igazsága, öröme, élménye, élet, út, alósz, elszeretete, ereje az hasonló bárkire is, és így tört a kislány, elfogadta ezt a bizonyos ajándékot, és elkezdte olvasni, annyira belevadult, annyira beletüzesedett, hogy azt mondja, hogy ez igen, hát ez kenyér, ebből lehet táplálkozni, ez jövő, és így kerül közelebb a hithez, és most nem is tudom biztos, hogy hol tart, hogy megvan-e keresztül, vagy nem, de mindesetre, ha találkozunk vele, tehát tényleg bekerül hozzánk, akkor törődni fogunk vele, hogy hát akire rátalált Jézus Krisztus, annak ő igazi, jó, hűséges társa lehessen, és Jézus meghívásának eleget tudjon tenni. Mindis annyira frappás volt ez, ahol lehet elmondogatjuk, mert köszönhetek el. Te hallottál ilyen esetről?
1: Még nem nagyon, igazából.
0: És a te esetedben én nem? Sem. Pedig azért mind a kettő eleven egyház életben vagytok részesek, mégis az ember ugye nem mindent találkozik ilyen ajándékkal, de ebbe hittünk mindig, és a Bibliának megszólító ereje van. Hát ezt bevezetésnek szántuk, és akkor azt szeretnénk elmondani, hogy egy ilyen katekumenális estén, na mi az, hogy katekumenátus út köz, erről beszélgettünk, egy olyan...
1: Egy ilyen közösség, amiben a hitről beszélgetünk.
0: Olyannal, aki még meg sincs keresztre, vagy éppen megvan keresztre, amikor gyerekkorában, de még nincs bérmál, nem bérmálkozott, vagy nem protestáns esetben nem konfirmálkozott, vagy nem vett úrvacsát, nem áldozott. Tehát egy ilyen helyzetű ember, ilyen akármilyen idős lehet, vagy fiatal, de már inkább felnőtt, nem egy kioktatásban részt, hogy leöntik egy sok igazsággal órákon át a papot, vagy valaki hozzáértő lelki pászor, hogy kisegított neki, sóderó, bocsánat, a szói kamasz nyelven beszélek, tehát mondogatja az igazságot, ami azért nagyon szent dolog, persze, de hát csak úgy mondom, ezt elég nehéz földolgozni, nincs eléggé az életértéket demonstrálva, bemutatva. És azért van egy ilyen közösség, akik meghallgatják, vagy körülveszik azt, aki jön. Tegnap is volt ilyen bemutatkozás nálunk, hát nagyon érdekes, hogy milyen az, aki most közénk akar jönni és bérmálkozni, mikor múlva egy temetés kapcsán a kocsiába fölvet, hogy könnyebben jussak ki a temetőbe, képzeljétek el, másik mondat az volt, hogy én még nem vagyok megbírmálva. Hát csak ennyi kellett. Alapjában meghívtam, és el is jött nagyon szépen, és remélem, hogy most közeljövőben majd bírmálkozni is tudnám föl készíteni egy ilyen intenzív módon, egyébként hit gyakorló valaki. Hát ilyen bátor volt, ez példás. Elég az hozzá, hogy ilyen körbe az ember ugye, hát komolyan veszi nagyon azt, aki most akar, mondjuk egy fölnőttként, egy tanár például, sok minden küzdem után szeretne megkeresztelkedni, hát akkor próbáljuk őt segíteni. Bármi kérdés lehet, akire most gondolkoz, hatalmas kérdéseket tesz föl mindig. Elindultunk, és egyik este az történt, hogy próbáltuk átgondolni, hogy a Biblia mit mond a keresztelésről. Azért este, az mai este azért a Bibliáról szóló este, mert a múltkor hazamenő társaság, hogy előzetek voltak itt, hetekkel ezelőtt, megbeszéltük, hogy ez lenne a következő téma. Múltkor hit alapjáról beszélgettünk, a legalapvetőbb kérdések, és ennek is az alapja, a háttere, a gyökere nyilván a Biblia. Ti olvastok Bibliát otthon?
1: Igen.
0: Magad olvasod, vagy családi körben? Hogy szokod elvenni?
1: Hát, igazából csak bele-bele olvasok.
0: Bele-bele olvasol, tehát nem is rendszeresen, csak ahol kinyílik, igen. És a teljesen...
2: Hasonlóképpen igen. Magam szoktam olvasni, és nem rendszeresen.
0: Nem rendszeresen. Néha. És van olyan lehetőséget, hogy egy közösségben együtt olvassa mások a Bibliát?
2: Nincs.
0: A körben nem vagy benne. Biztos lehetőség volna, csak te még nem tartod meg, igen. Nem jó van. Hát nem is sürgetjük ezt, mindenek be kell érlelődnie. Tehát erről azért tudtok, vannak ilyen bibliakörök, nálunk is van a egyházközségben biblia. Hát megint nem magyarázat, magyarázkodás, nem közösen próbáljuk megkeresni az izgalmas helyeket, mondjuk mi az értelme, mi az életértéke, így beszélünk el. Na hát így történt, ez a bizonyos estén, a sokat kérdezgető fölnőtt ember is, barátársunk, meg mások is, együtt voltunk. Nézzünk utána, hogy hogy is van ez. Hogy ugye nagy szombat éjszaka szokott az ilyen hinibe bekerülő, beavatódó ember az alapvető, megalapozó szentségben részesülni, beavatott szentségben, keresség, bérmás, eurésztia. Szeretném megkérdezni, a keresztelésnek van-e valami ószövetségi előzménye? Vagy valamiről tudtok-e, hogy ilyen fajta, ilyen vízzel lemosás másod is él? Hallottok ilyenről valamit, hogy létezik-e ilyesmi? Ugye még más vallásokban is átment összeg a szokás, ugye még szentvelő magam látom, amikor arabok ott a templom dombon, micsoda izgalmas ez, ott ilyen megmosakodtak. Hát hogy ne, ugye, amikor a Mózes leírja a papságnak a szerepét, a szolgálati módját, akkor elvárja Isten Mózesen át, hogy a szolgálvállaló pap az megmosakodjon. Ugye erről hallottatok már ilyenről?
1: Hát, hogy megtisztuljon. Ugye,
0: ez az. Tehát egy jelképes dolog, ez nem keresztelkedés, de hát nem csupán csak egy higiénikus mosakvás, egy ilyen reggeli tusolás, hanem hát ez egy szakrális, egy szertartásos gesztus, világos? Na hát ezt gondoltam erre, hát persze más is össze lenne szedni. Van egy olyan érdekes kereső, biztos tudtok róla, a Biblia azzal kezdődik, ugye születését is elmondja Lukács, kire gondol most, aki az a keresztelő, aki neki állt.
1: Szent János.
0: Keresztelő Szent János. Egyik bérmálkozunk, az ő nevét akarja fölvenni, vagy a családi név is, nagyon szeretné ezt az eszményt, keresztelő Jánosét megragadni. Tehát keresztelő Szentről van szó, keresztelő Szent János, az ő keresztelése miből állt? Miért volt ez?
1: Hát ő vízzel keresztelt, ugye?
0: Csak vízzel, tehát ez a fontos, hogy csak vízzel. mert lehet Jézus is ugyanúgy keresztre, mint János, a két keresztre és egyforma, egyenlő a kereszt Jánosi meg Jézus Krisztusi?
1: Nem, mert ugye nem, Jézus mert szent lélekkel
0: keresztre. Ez az helyes, tehát vízzel és szent lélekkel, Jézus ezt nagyon hangsúlyozza, sőt még kereszt János is visszaivatkozik erre, vagy nyilván a leírásban ez is sejtett dolog, hogy hát itt valami többről van szó, és akkor Jézus miért fogadja el kereszt Jánosnak a keresztelését? Miért ment oda neki? Szüksége volt erre? Gondolod, hogy erre szüksége volt? Lehetett neki erre igénye, vagy szüksége?
1: Nem feltétlenül.
0: Hát abszolút nem, hát ő nem volt bűnös, abszolút nem. Ez a hitben megroppant, vagy magatásban megroppant embereknek volt egy mencsvára, Kereszt János Jordánban sorra mindenkit megkeresztelt, és az eredeti szó az a bemerítés. A keresztelés, mi magyarok mondjuk keresztelésnek, valójában ez a baptizmus szó, ez bemerítés jelent. Egyik kollégám, ezt már többször mondok a rádióban is, pár évvel ezelőtt a Tápió vízében keresztelt meg fiatalok, az élő vízben, a patak vízében. Tehát ugye világos az, hogy ez egy lemosás volt, de hát persze nem higiénikus, hanem egy sajátos szertartásos, és Jézus ezt vállalta. Hát elég megkökent volt, hogy vállalta, nem volt erre semmi szüksége, de ennyire akart egységet lépni velünk, ennyire akart bennünket megbecsülni. Akkor most nézzük meg, hogyha Jézus keresztése más, szerepel a Bibliában az, hogy Jézus kívánta, hogy mi kereszteljünk. Nézzetek ennek utána, megbeszéltük, hogy a Mátét kell kinyitni, Máté annak a végét, az utolsó verseit, keressük meg, és próbáljuk ezt átgondolni, miről van igazán szó. Itt ugye az utolsó versek, hát lehet utolsó bekezdést olvasni, innen lehet kezdeni, tessék.
1: Az apostolok küldetése. A 11 tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
0: Voltam, aki nektek ezt magyaráztam, mert nagyon érdekes, rögtön érthető a látszólag, de ennek nagyon sok mélység van ennek a szövegezésnek. Ha tanultál már erről, vagy hallott erről valamit, különösebben még eddig nem. És te sem?
1: Hát ugye az a lényeg, hogy ők terjesszék a hitet. És
0: tehát nem maszek ügy a vallásság, a Biblia olvasás nem maszek élmény, hanem személyes élmény, de azért, hogy másokat is megrándikozzuk vele. Ha valaki egy remek szakás ezekhez hozzájut, vagy egy fölfeleléshez, mondjuk Szemvesz Ignác, ugye, az iskolánk diákja volt, hát akkor erről nem hallgathatok, ezt meg kell osztani másokkal. Tehát nagyon jól érzed, hogy a keresztségben küldetés, különösen a keresztség megpecsítése, ez majd a bérmálás, ugye? A keresztséget megpecsételjük a bérmálással, a konfirmációval a protestánsok. Tehát nyilvánvaló, hogy az kifejezetten erjelni, hogy te mások felett tud megosztani a hitünket, a Biblia igazságát, az Jézusnak a barátságát. Na, egy érdekes szó benne, miért nem az van benne, hogy tanítsatok embereket, hát legyen tanuló diák az, akit ti megtaláltok, aki a keresztségre jelentkezik. Nem a szerep, hogy tanul legyen, hanem hogy tanítvány. Van-e különbség egy tanuló meg egy tanítvány között?
1: Egy tanítvány az már megtanulta a dolgokat, nem? Tehát, hogy ő neki már nincsen szüksége további tanulásra, hanem ő már érett arra, hogy ő is akár tanító legyen.
0: Na ez jó, tehát valami szervesség alakul ki, nem éppen csak levizsgázik, aztán túlesett rajta, ugye, és kimászott az iskolában, most már megy tovább arra, mert az élet van ilyen területére, hanem ő valamit olyat kapott, amit tovább kell adni, sőt, ami köti a tanítványt a mesteréhez, a tanítványiság? Köti vagy nem köti?
2: Köti szerintem.
0: Nagyon is köti, igen. Most erre elmondnék egy nagyon személyes élményt. Bárdos Lajos nagy zeneművész, zeneszerző, zenepedagógus, hihetetlen jól vezényelt is, és letörölték a műveit. Szóval ezek a minden szempontból kiváló ember mesélte egyszer, mert rokonságba kerültünk vele, hogy mikor rákérdeztünk, hogy hát Lajos bácsi, hát már nyugalomba vagy, hát most kevés, kicsit pihentebb vagy több, ó, de hogy is sokkal több a dolgom, ugye akkor 64 unokja volt a 11 gyermeke után, azok olimpiát rendeztek a Balatonfürdőn, ezt lehet már mások is elmondtuk, mert nagyon szemletes dolog, és olyan szép örökség. Hát igaz hozzá, hogy utána gondolt a sok elfoglaltság a nyugdíjas kora ellenére, vagy mellett is annak, hogy hogy lett ő zeneszerző, hogy tanult ő a zeneirodalomban nem csak a felfogást, az átvételt, hanem az alkotás készségét. Hát ő és 16 társ, ha jól tudom, Kodály Zoltánnak voltak az első évfolyama, a nagy Kodály Zoltánnak. És Kodály Zoltán őket nagyon komolyan vette, és próbálta tanítani. És arra figyelt fel Lajos bácsi, hogy úgy is tudom, hogy nagyon keveset írtunk annak idején, de kikereste a füzetemem, eltette, és megvolt még a Kodály tanfolyamának, a Kodály óráinak a füzete, otthoni vázlata, és kinyitotta, és meghökkent, hogy mondjuk, hát nem, és pontosan mondom, hogy 5 oldal az egyik fél év, 4,5 a másik. Kodály nagyon keveset iratott, de megtette azt, hogy ha valaki diákja volt, tanítványa volt, akkor azzal addig nem nyomott, amíg jó mesterművet nem alkotott. Mondta feladatként, megmagyarázza, hogy miről van szó, mit kell tenni, hogy ilyenek legközelebb egy motettát. Hát mindenki hozta maga művét, Lajos bácsi persze nem nevezett meg senkit. Elég az, hogy volt valaki, hát gondolom nem ő, aki azt mondta oda, hogy hát uram, ez azért még töntől több is telik. Írja a jelenszeres át, még egyszer feladom ezt, csinálja meg. Legközelebb megnézte, hogy ebben van valami már, de az még igazán nem az igazi. És így tovább, azt tudom, azt úgy emlékszem, hogy 17-szer adta meg, 16-szer adta meg vele, 17-re fogadta el, de hát ebből is kiváló ember lett, az évfolyam minden tagja egy igazán jeles ember lett, szakember lett, alkotó ember lett. És az öreg Bárdos Lajos, aki maga is, mint mondtam, nagyon sok irányon volt zseniális, mégis Kodály úgy van, mint a tanítvány, mint a tanítójára, tehát ő, mint tanítvány viszonyult Kodályhoz, és nem csak egy egykori tanuló, vagy egykori egyetemi hallgató, vagy főiskolai hallgatónak nevezték őket. Tehát nem éppen, hogy túlesett valamint, hanem megmaradt tanítványa Kodály tanítvány, tisztelte egész idős korában is. Hát ez egy olyan szép jelenség, amit érdemes megegyezni. Tehát az keresztség is úgy összeköt, hogy aki keresztül lesz, az egy kicsit lelki rokona lesz annak, akit megkereszteltetett, ugye? Ez egy nagyon fontos dolog, tehát egy nagyon mély kapcsolat. És azt kell, hogy tanítványán legyünk, és ne csak éppen áttessünk egy honlaj brossán, szokták régebben mondani. Világos ez? Azt kérdem, tudtok-e arról, hogy a keresztelés az egyházban rögtön szokásá vált, inkább azt mondom, szentségé vált, hiszen minden szentség, azt mondjuk, hogy Jézus oldalsebből születek, a szentség egy misztikus magyarázat ez, az átvelt szíve fölött, átvelt oldalából nyílnak a szentség, jönnek a szentség, ugye ez egy szép ilyen elgondolható magyarázat, vagy ilyen kép. Tudtok-e arról, hogy utána az Evs egyházban kezdtek keresztelni?
2: Hát én már olvastam erről.
0: Na, pont érdekelni, mit olvastál?
2: Hát, hogy lényegében úgy elkezdett az egyház keresztelni, mármint, hogy elkezdett foglalkozni a keresztelkedéssel.
0: Igen, hát Pál apostol azt mondja, hogy nem is ő keresztelni, mint a munkatársai, mert nem is érták keresztelni, ő is keresztelni, ugye látjuk, hogy hogyan. Valóban, amint az egyház kezdett életni, milyen nagy ünneptől kezdett éppen a nyilvánság az apostol köre, hát nem húsvétkor, hanem utána 50 nappal. Milyen ünnep? Kit kellett, hogy megkapjanak, hogy bátrak legyenek? Hát a pünköskor úgy van, azt a szent lelket, mikor eltekszel, akkor egyszerűen hihetlen bátrak lettek, minden helyre ugrott, akkor már nem kérdésködtek ostoban módon, mint még, mert akkor már nagyon tisztán álltak a lélek erejében. Hát így történt az, hogy megnézhetjük, hogy hogyan következett, nem is kéne föllapoznunk elég, ha megemlékezünk arról, hogy például, amikor Péter elmegy Kornélius házába, hát ez egy nagy húzás volt a számára, nagyon megrázó élmény, mert eszágában sem volt, hogy egy pogány, megszálló katonaság tisztjéhez neki a zsidó számozású Péternek oda kéne menni, ez egyszerű halász embernek, egy ilyen emberhez, egy ilyen vezető emberhez, de a Szentlélek megértette vele, és oda ment. És amikor a Szentlélek szinte beelőzött, mert szinte hamarabb, mint Péter ráeszmélt volna, vagy befejezte volna mondani valóját, már az Úr megadta, hogy a Szentlélek áthatotta ezt a Kornéliuszt, akkor persze megkereszted őt és egész családját. Hát azt hiszem, ez olyan érdekes kérdés, egy picit oda lehet rá figyelni, mert van benne valami olyan mára szóló üzenet, hogy milyen nagy tény az Isten ránk hatása, milyen nagy erő a Szentléleknek a mozgatása, a ránk hatása. Na hát innenten olvasnád, hogy 34-től jó ebben versett a 8. fejezetben.
2: Ekkor Péter így kezdett beszélni. Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Ellenkezőleg, bármely nemzethez tartozó ember kedves előtte, ha eltölti az ő félelme, és igaz tetteket visz végbe. Ő Izrael fiai előtt hallotta szavát, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség ura. Ti tudjátok, hogy mi történt Galileától, kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után, s hogy miként kente föl Isten a názereti Jézust szent lélekkel és csodaerővel. S ez, ahol csak megfordult, jót tett, és meggyógyította az ördögtől megszálltakat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók földjén és Jeruzsálemben tett. Őt ugyan keresztfára feszítették és megölték, de Isten harmadnapon föltámasztotta, és nyilvánvalóan megmutatta, ha nem is az egész népnek, hanem az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik vele együtt ettünk, ittunk, halottaiból való föltámadása után.
0: És mondjuk is ugorjunk, és nézzük meg a történetnek a befejezését.
1: Péter még ki sem mondta ezeket a szavakat, amikor a Szentlélek leszállt mindazokra, akik a beszédet hallgatták. A zsidó keresztények, akik Péterrel együtt érkeztek oda, csodálkoztak, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. Hallották ugyanis, hogy nyelveken beszélnek és magasztalják az Istent. Meg lehet tagadni azoktól a keresztvizet, szólt meg ekkor Péter, akik éppen úgy elnyerték a szent lelket, mint ti. Elrendelte tehát, hogy kereszteljék meg őket Jézus Krisztus nevében. Tőle pedig azt kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.
0: Na látod, a tanítványiság, hogy nem megtette azt, hogy aztán mehet csodába, hanem már mint egy családá váltak, az egyházá vált, egyházszerűvé váltak, egy lelki családiasság, hogy Péter ne is fusson el, maradjon vele kicsikét, mert annyira nagy az élmény, ugye, hát ez világos, mi is így vagyunk a húsvét végre megkereszteltekkel, hogy ez külön szemünk fény az egyház, ezekben a napokban külön emlegeti őket a liturgiába, tehát ennyire mély kapcsolat, és látjuk, hogy Péter nem csak letolt valamit, nem csak megmagyarázott valamit, hanem a Szentlélek indítása nyomán, hát egy olyan kapcsolat jött létre, hogy tényleg el lehet mondani, hogy ez a százados, ez most Péter tanítványává vált, mint Péter meg az Úr tanítványává, világos. De egy másik helyet is látunk, ugyancsak Lapcselben, apostolok cselekedete 8. fejezetben.
2: Az etióp udvarnok megtérése. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj föl és menj délre, a Jeruzsálemből Gázába vezető elhagyott útra. Fölkerekedett tehát, és oda sietett. Akkor egy etióp ember, mégpedig az etiópok királynőjének, Kandakénak, magas rangú udvari tisztje, főkincstárosa, éppen Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatértében, kocsiján ülve, Izaiás prófétát olvasgatta. A lélek ekkor ezt csugalta Fülöpnek: indulj, és szegődj ahhoz a kocsihoz. Fülöp oda is sietett, és meghallotta, hogy Izaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle: ugyan bizony megérted-e, amit olvasol?
0: Egy percet gondolkozz el, hogy nem akármit olvasott. Izaiásnál vannak az Isten szolgált dalok, tehát az Jézusról szóló megrázóan szép Jézus szenvedését idéző, előre profétikusan idéző szavak. Ezt olvasod, ez hallatlan művel, tehát nem úgy olyan pipitérről írtam, ott beáll, hogy most gyorsan utcára most keresztelj meg engem, hanem hát nagyon művelt, és a Fülöp ezt megérzi benne, hogy már nagyon kész a hite, és mi agyam folytatódik, akkor nézd meg.
2: Hogyan is érthetném, viszonozta az, ha csak valaki meg nem magyarázza. Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon föl, és üljön melléje. Az írásnak pedig éppen a következő szakaszát olvasta. Akár csak a juhot úgy vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát.
0: Hát ez az Izaiás éjjel, miről beszéltünk, ugye az Isten szolgált dalok egyike, igen.
2: Gyalázatos módon ítéltek fölötte. Utódairól kiadhat számot, hisz élete elenyészik a földről.
0: És akkor mi történt ezek után?
2: Kérlek, kiről mondja ezt a proféta, érdeklődött Fülöptől az udvarnok? Önmagáról, vagy valaki másról? Erre Fülöp beszélni kezdett, és ebből az írásból kiindulva Jézust hirdette neki. Amint így tovább haladtak az úton, egy tóhoz jutottak. Az udvarnok fölkiáltott. Nézd csak, itt víz van. Mi gátol meg abban, hogy megkeresztelkedjem?
0: Érzed ezt a frappáns kapcsolást, hogy hát már minden össze van készen, mert érzem, hogy már megértettem, hogy kiről szól az ízás jövendőlés, hát akkor mi választ el az keresztét engem? Akkor most létszer segíts rajtam. És mi történt?
2: Fülöp így válaszolt. Ha teljes szívvel hiszel, lehetséges. Ő erre kijelentette. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia.
0: Tehát nem bevágod néhány szent, és egy mondod, vagy egy pár ilyen kategóriás kérdést, hanem teljes ényét megrász Jézusra való kapcsolat. Ugye tanítványá akart lenni. És?
2: És ezzel megállítatta a kocsit. Fülöp és az udvarnok bementek együtt a vízbe, és Fülöp megkeresztelte őt.
0: Most titeket is mozgat, látom ez. Higgyétek, amikor egy este ezzel foglalkoztunk, hát hosszabban, mint ez az adás, döbbenetes volt, de rám is úgy hatott, pekát. Ezzel egyszer tanítottam ezt, hogy így gyökerében átgondoltuk a keresztség sejtetéseit, tényleges ajándékát, parancsát, kötelességét, hogy Jézus mit kívánsz, Atya Fülszentlélek nevében kell megkeresztelni, tehát belemeríteni Jézus szenvedés alá a földön, most a titkába az, hogy keresztelünk. Még a csecsemőkorban keresztelek, és ezt valamikor tudatosítani kell, pont ilyen tizenvalány éves korban, rá kell döbben ez az isteni személyazonságra. És akkor utána ugye látjuk, hogy az egyház rögtön ezt művelte. A következő, a Birmán szentsége, arra most nagyon kevés időt tudunk szánni, csak elmondjuk, hogy mit kérnénk a kedves hallgatóktól, hogy mit lapozzanak föl. Hát nyilván, ha Birmásról van szó, akkor kit kellene megkeresni a Szentírásban, melyik isteni szeméről kéne többet tudnunk?
1: Szentlélekről.
0: A Szentlélekről. Na most nem tudom, figyeltek rá, ugye eleinte Jézus nem sokat beszélt a Szentlélekről, bár mindig vele volt a lélek, azt tudjuk, ugye még a kísértés idején is, még mindig azt tudjuk. Már onnan, hogy fogantatott a lélek erejében, onnantól kezdve, ugye, hát Szűzmájának ez a csodálatos igénye, erre vonatkozik, hogy elfogadja a Szentlélek által, hogy ő édesanyja legyen. Ez világos, ezt tudjuk, meghisszük. De akkor menjünk tovább. Jézus igazán mikor kezd, mikor beszél nagyon sokat a Szentírásban, rögzítetten a Szentlélekről, hát a János jelenben, azon a bizonyos utolsó
1: vacsorán,
0: hát oda van minden, ez a sűrítve, hát biztos az az öt fejezetnyi, az nem akkor hangzott el minden gondolom, mert ez hihetetlen hosszan van ott leírva, de hát ott vannak a búcsú beszéd, az több fejezet, a lábmosás, utána főpap ima, tehát ebben a sűrű szövetben Jézus, főként a búcsú beszédben, illetve többet beszél a Szentlélek a vigasztalóról, aki majd téged megerősít, ezt juttat minden, tehát nagyon bemutatja. És amikor mennybe megy, amikor húsvéti misztrum lezárul, akkor azután, hogy a lelkét kilehelte a szent lelket az egyház az emberiségre, azután ugye azt mondja, hogy visszamentek Jeruzsálembe, mikor olajfelkére elbúcsúzik tanítványoktól, apostoloktól, és visszamentek, és ott most várjátok a szentnek, most imádkoztok. Hány napos van az imádság, ugye tudjuk, hogy hány nap, ugye, áldozat csütörtök, mennyire van a pünkösd, hát 40 nap után 50 nap, tehát 10 nap, azokban egy 9 közbelső lap van, ugye ebből van a 9-et, minden 9-et ebből gyökerezik, ugye ebből az Krisztusi, Krisztus meghagyta a 9-etből, itt látjuk utána Szűzmélet, az apostolok együtt megkereshetnénk, le van írva az abcselbe. De mindesetre ugye itt van az a nagy imádkozós együttlét, és utána jön 10. napon pünköskora, pünkösdi jelenet. Milyen jelenséget látunk ott? Kétfélét, egyrészt mi hatja az apostolokat?
1: Aztán kérlek, és igen, lángok szállnak a fejükbe.
0: Úgy van, tehát lángok formában, tehát föltüzesít a Szentlélek őket, lángolni kezdnek, tehát ők is, hát nem szó szerint, hanem a szűzlelkük föltüzesedik, lángokat ugye kapnak, de az Isten szerete átadja őket, jött, Jézus mondta, hogy tüzesítem, bocsájtam földre, és a másik pedig, hogy ott nagyon sok nép van, legalább 11 féle nép, ezek értik a apostolok szavát?
1: Igen, igen.
0: Pedig legkülönböző nyelven van. Most nem tudjuk, hogy hogyan volt ez, de biztos, hogy megértették, amit a Péter mondott. Szentlélek és megértették, amikor Pécset először beszélt, pedig latinul beszélt, vagy olaszul, mégis az emberek, a magyarok úgy hogy áthangolottak tőle, megértették talán. Tehát ez világos dolog, hogy akkor ugye látják, hogy mindenkihez szól az Isten szava, üzenete, a Biblia szava, az egyház családiassága, és akkor ugye hát ott egy csomóan, vagy 3000 megtérnek, ugye tudjuk, hogy így kezdődik ez. Az már kevésbé ismert, amit esetleg föllapozunk, az előbb közé jártunk hozzá, amikor az etióp udvarokról beszéltünk, ha visszalapozunk egy picit, látjuk a 8. verben Péter és Jánosnak a szamaria útját. Légyszeres, olvasd be!
1: Mikor a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok hallották, hogy Szamária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek odaérkeztek után, imádkoztak értük, hogy rájuk szálljon a Szentlélek.
0: Világos beszéd, nem? Tehát nem csak úgy gyorsan cselekszünk, úgy szertartásoskodunk, hanem az Úr Szent Lelkét hívjuk, ugye a pápa is mindig imádság után szól, és imádságos lelkület indul, mint a Mexikóba előbb, ugye előbb elment a Mare Maggiore templomba, a bazilikába, hát mindig imádság nyomán történik, és folytas tovább.
1: Még ugyanis egyikükre sem szállt le, mivel eddig csak Jézus nevében voltak megkeresztelve.
0: Persze úgy értendő, hogy nem egy jánosi keresztre, hanem egy krisztusi keresztre, és Atya Fűszernek nevében, ezt mindig szoktuk mondani, hogy hát erről van egy szó, igen.
1: Rájuk tették tehát kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Amint pedig Simon látta, hogy az apostolok kézzeltételére leszáll a Szent Lélek, pénzt ajánlott föl nekik az e szavakkal. Adjatok nekem is olyan hatalmat, hogy akire csak ráteszem a kezemet, elnyerje a Szent Lelket.
0: Hát ezt nem kérünk ebből, tehát a Simonnak ez a viselkedése, a Simoni a szóban ugye, hát egy elítélhető szokássá vált, amit azt sürgősen leépítek a középkorban, ugye Hetté Gergely pápa és mások, Szent pápa, de mindenképpen látjuk, hogy valami lenyűgöző volt, hogy még az üzletelő ember is vajon irigyelte őket. Hát látjuk, hogy rájuk téve a kezét megkapták a Szent Lelket. Még egy hely van.
2: Szent Pál Efézusba érkezik. Apolló korintusi tartózkodása idején Pál a felső tartományokon áthaladva Efézusba érkezett. Itt néhány tanítványra talált. Megkaptátok a Szent Lelket megtéréstek után? Kérdezte tőlük. Még csak azt sem hallottuk, felelték azok, hogy van-e Szent Lélek.
0: Na hát akkor ezeket biztos nem lehet megbírmálni, meg is kéne keresztelni. Hát milyen módon voltak keresztelni? Csak tovább.
2: Erre megkérdezte. Mivel keresztelkedtetek meg akkor? János keresztségével, válaszolták. János a bűnbánat keresztségével keresztelt, magyarázta ekkor Pál. A népet meg arra biztatta, hogy higgyenek abban, aki ő utána jön, vagyis Jézusban.
0: Azért milyen érdekes, Pál, aki ott se volt ezeken a jelenségeken, hogy milyen pontos értesül mindenről, tehát tudja, hogy kereszt Jánosnak az egész magad működése, hogy viszont Jézuséhoz.
2: Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Mikor pedig Pál rájuk tette kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, nyelveken kezdtek beszélni, és profétáltak. Ezek az emberek együttvéve mintegy 12-en voltak.
0: Hát érdekes az a kedves tény, hogy éppen 12-en. Tudjuk, hogy ez kicsit utaz az apostoli kollégiumra is, tehát az egyház vagyon így terjed, és ilyen baráti, vagy ilyen tanítványi közösségi alakul. De érdekes az, hogy ugye ez a megerősítő kézátétel a kereséget kiegészít, ez, mint elmondtuk, megpecsét a kereség, a bérmás. A keresztelés az behív, otthonosságot teremt az egyházban, és az Isten szent, most szeretetében kezdve ott, ugye az embernek valamiképpen helye lesz, bekapcsolódunk, mint a lámpa és az áramkörbe, a tagjaim és a vérkeringésbe, bekapcsolódunk az Istennek a szent háromságos életébe, és egyháznak a tagja leszünk. De ez a fentes otthonosság nem elég, ebből küldetés kell legyen, nem elég a hivatás, kell be küldetés legyen, ez a konfirmálásnak, ugye egyik protestánsok így mondják, hogy konfirmálás, úgymond, hogy bérmás, mind a kettő egy ilyen megerősödő szó, egyik szláv, másik latin, mind a két szó ugyanazt jelenti, hogy megerősödni, tehát a Szentlélek úgy erősse meg, hogy már ne csak nekem legyen, mert másoknak is tovább tudjam adni. És a harmadik beadó szentség az Eucharisztia, most erre térjünk ki, ez döbbentesen érdekes, tényleg rá kell figyelni arra, ki az, aki legelőször leírta az utolsó vasát, tehát Jézusnak az eucharisztikus lakomáját, ajándékát. Ki az, aki ezt először leírta? Van erről fogalmatok?
1: Lukás.
0: Hát azt hiszed, igen, de nem Lukás, mert Márk előbb írt, mint Lukás. Lukás is leírta, de Márk is leírta előtte. De az ember belehőkkel azt mondja, hogy nézzük meg a korintus leveleket, az elsőt, ami tele van kérdés adott válaszsal, tehát nagyon aktuális, és ebben olvassuk el a következőt. Az Úrtól kaptam, ugyanis már az elejét el sem mondom, Pál apostol Korintusba eléggé megrovóan ír a hívekhez, akik valamiben visszaéltek. Olvasd, légy szíves.
1: Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek. Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor is isztok belőle az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, s e kehelyből isztok, az Úr hálát hirdet nektek. Halálát hirdetitek, míg el nem jön.
0: Döbbenetes, hogy Pál ott spontos vacsorán, akkor még Gamel lábainál tanult talán, ugye? És hát Ágált hersegett a keresztények ellen, ugye? Üldözte őket. És egész pontosan ugyanazt teszi ő is, mint Péter és Jakab és János, tehát egész pontosan tudja az eucharisztikus lakomának a menetét, Jézus nagy örökség az utolsó vasárban, a Szentmise, Isten tisztnek ez a sajátos módja, az új szentség egyetlen áldozata, hogy ezt így mondjuk mindnyájan, és ugye ebbe, ugye ezt idézi őt, ő is tudja, hogy ezt így kell létrehozni, így kell ezt tenni, hát teljesen azos az apostolokival, és utána mit mond ezek után, mikor ilyen benfetesen szól?
1: Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellenvét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kelyből, mert aki méltatlanul eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, tulajdon ítéletét eszi és issza. Ezért gyöngék és betegek közületek sokan többen pedig holtak. Ha azonban helyesen ítélnők meg magunkat, nem lenne részünk az ítéletben. Ha viszont az Úr ítél meg minket, javulásunkra teszi, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk.
2: Ezért testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjatok egymásra. Ha valaki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többit majd megérkezésem után rendezem el.
0: Hát gondolom, hogy döbbenetes ez a hely. Igazán az embert megrázza. Ez kb. 25 éve van Jézus utolsó vacsora után, akkoriban azért 25 év az sokkal átfogható volt, mint ami nyüzsgő örökké heves életünkbe, tehát az idő lassabban és érlelőben haladt, azt hiszem lehet mondani, tehát ez nem nagy távolság, Jézus utolsó vacsora után egy-két és évtizeddel már vissza is élnek az eucharisztián, annyira gyakorolták a Szentmisét, az Emmaus-ját is talán arra utal, meg számtalan dolog, az abcselben előbb egy olyan helyen, hogy a kenyérszegést, az imádságot, az apostolintesre ne adjátok el, abban éljetek benne. Tehát teljes kenyérszegés világos a szentmisét jelenti. Tehát annyira benne éltek már, annyira gyakorolták, hogy már vissza is éltek vele. Két visszaélés van, az egyik az, hogy összekeverik a szentmisét a lakomával. A szentmisét az agapéval, értitek? Tehát mondjuk a nászmisét a lakodalommal, ugye? A keresztelési szentmisét a paszitával. Hát ez nincsen helyén, tehát összekeverik. Nem figyelnek arra, hogy a szakralitás a szent előbb, és utána annak vetületeként az emberi baráti találkozó. A másik pedig ez, amit a Ferenc pápa biztos nagyon megróna, hogy lehet az, hogy a gazdokot dőzsölnek, és az elegáns dolgot veszik elő, a kényes, finom holmiaikat, ételeiket, és a szegények, azok még nem is kapnak belőle, azok ugye szinte majdnem egy koplalnak. Hát hogy bírjátok el ezt, hogy a szeretett lakoma jegyében ilyen szemlőletük vagytok? Hát ezért vagytok a gyöngék, ezért vagytok a szinte halottak, ugye? Nagyon megrázó. És csak ezek után egy 10 évvel írja Márk a jelentet, ott nincs ilyen kritika, persze utolsó vagy csak a történeti tényét, és még 10-20 évvel később Máté meg Lukács. Döbbenetes, nem? János már esélye, mert már 4-en leírták előtte. Jánosnál most erre nincsen módunk, csak fölhívjuk a kedves hallgatók figyelmét. A Kafarnaumi beszéd kell olvasni János 6. fejezetében. János 6. Kafarnaumi beszéd. Tehát Jézus vendégségre rendezett, kenyeret szaporított, utána tódulnak, mert hát jó az ingyen kenyérből kapni, az ingyen lakom, hát ez nagyon tetszetős, és nagyon keményen beszél, úgyhogy utána elkezdek versegni, hőzöngeni, nagyon nehezik tiltakozni, szóval zuglódnak, mert Jézus elmondja, hogy én olyan fontos, hogy nektek, mint egy falat kenyér. Elmondja azt, hogy mennyire értünk jött, és mennyire szeretne minket szinten tartani, tápani, Isten ajándékba, megjavítani, az Isten életbe belevinni. Tehát ez az első. És utána egyébként, amikor kellett zúgolónak, akkor még élesebben mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, az öreg, aki engem eszik, eszi az én testemet, iszi az én véremet, aznak örök élete van, az föltem az utolsó napon. Tehát világosan elmondja az eurészek a jelentését. Hát ez nagyon mély, tehát a legmélyebben János mondja az egész eurészkának a értelmét, itt ebben a még az utolsó, hogy a megelőző kafanői beszédében. Tehát ezt nagy örömként osztjuk meg egymással, és akkor már csak annyit szeretnék mondani, hogy ez mennyire így volt, légy szíves, olvasd el ezt a kedves pársort innen idáig. Justinus, aki 150 körül írt Antius Pius császár, és utána ennek még vértan is lett, a császárnak el akarta mondani, hogy mi nem vagyunk dezertőrök, nem vagyunk, igen, nem vagyunk lázadók, nem vagyunk az országnak, a római birodalomnak az ellenségei, hát értsd meg, hogy mit teszünk, és leírja úgy az eurisztiát, a szentmisét, az embernek a füle kettő, mert ugyanúgy történik, mint ahogy elmondja, olvasd, légy szíves.
1: És a napról elnevezett napon mindannyian városokban és falvakban egyaránt összejövetelt tartunk, ahol felolvassuk az apostolok emlékiratait.
0: Ugye, napról nevezett nap az a vasárnap, ugye ez a hétrás napja, igen. Tehát felolvassuk az apostolnak az írásait, igen, olvassuk.
1: És a proféták írásait, amennyire azt az idő engedi. A felolvasó elhallgatása után az előjáró beszédében int és buzdít.
0: Most vasárnap, és ti olvastatok föl, ugye, Szentleszkét, meg még olvasmány Szentleszkét, tehát proféciát és Szentleszkét, apostoli levelet, ugye, ugyanígy, és lenne az előjáró, ott a püspök, itt esetleg a pap, ott vagy valamelyikünk, ugye, tanít, ugye, próbál élet közelbe hozni, amit Jézus nekünk mond.
1: Hogy ezeket a szép dolgokat tetteinkkel utánozzuk. Majd mindannyian felállunk, közösen imát mondunk, imánk befejezésekor kenyeret, bort és vizet hoznak oda, és az előjáró, amennyire az erejéből telik, imát és hálaadást mond, és a nép ráfeleli az áment. Ezután történik azoknak továbbítása és szétosztása, amelyek felett hálaadást mondott.
0: Az eurisztiával van szó, aki még az a csúcs imádság, mindig a püspök rögtönött imádsága volt, az a rögtön rögződött ez, de most a zsinat óta több ilyen van, ami abból az időből származik, mikor a 34. századból, az a bizonyos másikán rövid, ugye, egy Hippolytus nevű szerzőtől való, aztán a negyedik kánon, ritkán használunk, az meg a keleti egyháznak a szemléletéből volt, a Szent Vazuléknak a liturgiából. Tehát akkor már rögződtek, aztán ki, itt még éppen még kocsonyás minden, még minden alkalommal maga fogalmaz a püspök, de a szerzési igéket pontosan bemondja úgy, ahogy ma is. És aztán?
1: A távollevőknek is küldenek belőle a diakónusok által. A jó módúak, és aki akar, ki szándékának megfelelően adakozik azt, amit jónak lát. Az összegyűjtött adományokat az előjáró elteszi, és belőle gondoskodik az árvákról, özvegyekről, azokról, akik betegség vagy másoknál fogva szükséget szenvednek, továbbá bebörtönözöttekről, átutazó idegenekről, egyszóval mindenkin segít, aki rászorul.
0: Na látjátok, ezért most a Kárpátának szól, vagy mit tudom én, tartós élelmiszer a környékbeli ínségeseknek, ugye? Tehát semmi új a nap alatt, mi ebbe a folyamat vagyunk benne, meghökkentő. Nem, hogy ez ugyanígy történt, 150 körül már le tudja írni, el tudja mondani a császárnak egy hitvaló bátor ember, Justinus. Na hát be kell fejeznünk a beszélgetésünket lassanként, és azt szeretném kérni, hogy akik most hallgattak bennünket, de mi magunk is, adjuk, hogy hasson ránk ez a történet, mert megrázó így a Biblia mélységéből látni, hogy hogyan bontakozott ki a hitünk, hogyan vált mai napig is élővé, érted? Úgyhogy az elmúlt napokban hallottuk azt, hogy újra egyre több kereszt, egyre több katolikus van most a világon, jobban szaporodik az mi számunk, mint amennyi a népesség a világ minden nemzetében. Hát befejezés egy ilyen gyönyörű Zsoltár verset énekelünk el, Kerekes Károlyának a ötlete volt, nem ment át széles használatba, de nagyon szép ez. Egy ilyen esti imát imádkozunk. Igaz bírám, Uram, felej hívlak.

0: Látok, eljön az Úr hozzám. Csoda jelen segít a hű szolgám, meghallgat majd, mikor fölkiáltok, bizalmamban kegyelmet találok. Légy nyugtalan, sírasd meg a vétked, áldozattá tedd az egész élted, vizsgáld meg a szíved sírva sírjál, Isten segít, hogy útjain járjál. Sokan kérdik, esőt kiküld végre, miért kerül az Isten arca fénye? Panaszosnak bort adj, búzát bőven, töltsd be Isten örömmel a szívem. Körülvesz az Úrnak arca fénye, lefekszem és rám borul a béke. Benned élek, Uram, mély az álmom, nyugalmamat csak benned találom. A húsvéti szentségek keressék, Bírmás Evesztya, erősítse meg mindnyánkat, és adja meg azt a békét, amit most megénekeltünk a zsoltárok nyomán. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: Életkérdések című műsorunkat hallották.
2: Miriam Rádió, Érsekújvár, FM 94,6.
1: Ne féljetek, című műsorunk következik.
3: Május 7-e. Szűzi anyaság és önmegtartóztatás. Bizonyos összkép csak fokozatosan alakult ki az egyház tudatában, a Krisztust vallók egymást követő nemzedékeiben, amikor a Jézus születését elbeszélő evangéliumok hatására is megszilárdult a hit, és bizonyossággá vált a szűz isteni anyasága, vagyis a tény, hogy a Szentlélektől fogant. Még ha közvetett módon is, bár lényeges és alapvető módon, ez a bizonyosság segítette a megértést. Másrészt segítette a házasság szentségének is a megértését, illetve annak az értetlenségnek a magyarázatát, mellyel a tanítványok Krisztus égi királyságának kilátását fogadták. Tehát amikor első alkalommal beszélt nekik róla, mint Máté evangélista tanúsítja a 19. fejezet 10-12. verse alatt, fogantatásának és születésének nagy misztériuma ismeretlen volt számukra, rejtve volt előttük, ahogyan rejtve volt a názáreti Jézus minden hallgatója és kérdezője előtt is. Amikor Krisztus arról szólt, hogy van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról, ezt a tanítványok csak a személyes példa alapján érthették meg. Az ilyen önmegtartóztatás úgy vésődött be emlékezetükbe, mint a Krisztushoz való hasonlóság sajátos jegye, hiszen ő nőtlen maradt a mennyek országáért. Az ószövetségi hagyományban a házasság és a szaporodás lehetővé tevő termékenység testi értelemben is vallásilag kitüntetett állapot volt. Az ettől a hagyománytól való eltérést mindenekelőtt magának Krisztusnak a példája segítette elő.
1: Ne féljetek, című műsorunkat hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István bazilika előtti téren. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott

0: Június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-éig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünkért szülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk, add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ezt mondja az Úr, mivel az ég a trónusom és a föld lábam zsámolya, miféle házat építhetnének nekem, milyen helyet nyugvó helyemül? Hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém, mondja az Úr. Tekintetem mégis azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívűek, és akik remegve félik a szavamat.

0: Adjunk hálát Krisztus Urunknak, aki világossággal ajándékozott meg minket a mai napon, és hangos szóval mondjuk, áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket. Te bűneinkért áldozatul ajánlottad fel magadat, fogadd el mai kezdeményezéseinket és terveinket.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Te örömet szereztél nekünk, amikor új világosságot gyújtottál szemünknek. Te légy a hajnalcsillag szívünkben is.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Add, hogy ma mindenkihez nagy lelkűek legyünk, és így téged kövessünk.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Add, hogy már korán reggel tapasztaljuk jóságodat, és a benned való örvendezés legyen erősségünk.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.

0: Mindenható örök Isten, fölségedet reggel, délben, este esedezve kérjük, űzd messze szívünkből a bűn sötétségét, és vezess minket Krisztushoz, az igaz világossághoz, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében foganá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Ennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire,
0: könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kármel ékessége és királynője,
1: könyörögj érett.
2: Zsolozsmát imádkoztunk.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közé tett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. a tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet négy részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szentmise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik őrá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tette tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülmények között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülmények között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni az igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontási menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenti bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Lelkiségi irodalom, Henry Nouwen Itt és most című könyvéből, Balogh Hédi felolvasásában. A gyengék közössége. Úgy barátkozhatunk meg a bánatunkkal, hogy nem szigeteljük el, hanem megosztjuk valakivel, aki képes befogadni. Ez nagyon fontos. Olyan sok szomorúságunk marad rejtve, még a legjobb barátaink elől is. Amikor magányosak vagyunk, oda megyünk-e valakihez, akiben megbízunk, és mondjuk-e neki, egyedül vagyok. A támogatásodra és a társaságodra van szükségem. Túl gyakran azt gondoljuk, vagy mondjuk, nem akarom zavarni őket a problémáimmal. Van nekik is gondjuk elég. Pedig megtiszteljük a barátainkat azzal, hogy megosztjuk velük küzdelmeinket. Nem azt kérdezzük mi is a barátainktól, akik eddig rejtegették előlünk félelmeiket és szégyenüket, hogy miért nem mondtad el előbb, miért titkoltad ilyen sokáig. Természetesen nem mindenki képes meghallgatni a rejtett fájdalmainkat. Ám hiszem, hogy ha valóban el akarunk érni a lelki érettséghez, Isten elküldi hozzánk azokat, akikben megbízhatunk. Szenvedésünk nagy része nem csak fájdalmunkból ered, hanem a fájdalmaink közepette érzett elszigeteltségből is. Sokan, akik határtalanul szenvednek valamilyen függőségtől, legyen szó akár az alkoholról, a drogról, vagy az evésről, akkor könnyebbülnek meg igazán először, amikor fájdalmukat megosztatják másokkal, és érzik, hogy meghallgatásra találnak. A sok 12 lépéses program tanúsítja, hogy fájdalmunk megosztása az első lépés a gyógyulás felé. Ebből is láthatjuk, milyen közel állhat egymáshoz a bánat és az öröm. Ha látom, hogy többé már nem vagyok egyedül a küzdelemben, s kezdem megtapasztalni ezt az új közösséget a gyengeségben, akkor a bánat közepette megjelenhet az igazi öröm. Az elszigeteltségből való kilépés azonban távolról sem könnyű feladat. Valamiképp mindig magunk akarjuk megoldani a problémáinkat. Isten azonban kiadta számunkra hogy tanítsuk meg egymást a kölcsönös szeretet közösségének felépítésére, amelyben együtt felfedezhetjük, hogy az öröm nem csak másoké, hanem mindannyiunk.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsiszentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának

0: Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel. A Kovászna megyei és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi árpádkori Szent Fülöp monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Berda József, irgalmas szegénység. Mint kopott hajlékot, kopott szalmazsákját, úgy szokod meg napról napra megvert életed sok apró cseprő baját. Te is. Áldott szegénység ez. Kit megölelt egyszer, nem szabadul többé hűséges karjaiból. Csak az Isten lesz irgalmasabb hozzá, ha lecsukja szeptájakra szomjas, csillogó szemét. Berda József.

0: Evezz a mélyre. Molnár Béla atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mivel többször hallottam, hogy más keresztény testvéreink is hallgatják az adást, ezért áldás, békesség, Erősvár a mi Istenünk, valamint még ezt is tudom, hogy dicsőség Jézus Krisztusnak. A mai elmélkedésünk címe egy negatív példa, egy furcsa példázat, a hűtlen intéző. Szent Lukács evangéliumából olvasom, tanítványaihoz fordult. Egy gazdag embernek volt egy intézője, bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hivatta tehát, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot sáfárkodásodról. Nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott. Mit évő legyek? Uram, elveszi tőlem a sáfárságot, kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy befogadjanak házukba az emberek, mikor elmozdít a sáfárságból. Egyenként magához hivatta ura minden adósát. Az elsőtől megkérdezte, mennyivel tartozol uramnak? 100 korsó olajjal felelte az. Vedd elő adósleveledet, mondta neki, ülj le hamar, és írj 50-et. Aztán egy másiktól kérdezte, hát te mennyivel tartozol? 100 mérő búzával, volt a válasz. Vedd elő adósleveledet, mondta neki, és ír 80-at. Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, mert okosan cselekedett. Bizony, bizony. A világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál. Én is azt mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Hát ez egy nagyon különös, egyedül álló történet, mert példát vettünk már bűnösökről, vámosokról, utcanőkről, elesettekről, de hát azokról, akik törekedtek Isten szeretete felé nyitott szívvel, imádkozni is tanultunk római századostól, Latortól, de most rendkívüli eset van, mert egy megátalkodott bűnös a példa. Nagyon kivételes, rendkívüli ez a példabeszéd. Főszereplője egy agyafurt bűnöző, aki bűneit újabbakkal tetézi azért, hogy élete továbbra is gondtalan, békés legyen. Megszoktuk már, hogy a példabeszédek jó vagy jóra törekvő emberekről szólnak, legfőképpen a mennyei atyáról, Isten országáról és a legfontosabb törvényről. Emberi szereplői sokszor gyöngék, esendők, de nem megátalkodottak. És most egy velejéig romlott emberről van szó, ráadásul látszólag valamilyen formában, kiemelt formában. A történet röviden arról szól, hogy egy gazdag ember intézőjét, milyen szép a régi fordítás, sáfárját hűtlenségen érik. A sáfár pedig urának újabb nehézségeket, károkat teremt. Tehát nem elég, hogy rendszeresen becsapja, a lebukás, szabad így mondani, pillanatában még tetézi újabb károkkal, adósainak leveleit meghamisítatja, hogy majd a várható elbocsátás után valaki ezek közül befogadja. Így akarja életét biztosítani, ráadásul a félrevezetett úr még meg is dicséri a hűtlen sáfárt, és éppen ez a történet legfurcsább része. Megjegyzem, Szent Lukácsnál nincs is benne, ami nekem annyira tetszik, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyellek, ez a fordulat, ha most valaki várta volna, akkor csak azért mondom, mert Szent Lukácsot olvastam fel, de már gyerekkoromban is ez nekem nagyon tetszett, ez a kis közbevetés. munkát, így akarja életét biztosítani, és még egyszer mondom, a legfurcsább, amit nem értettem soha, amikor csak így hallottam a szószék magasából, hogy még meg is dicséri. Ez tényleg végképp érthetetlen, de akkor elmélkedjünk tovább. Egy kis humor, mert itt erről van szó, egy kis kitérő, a lényeg szempontjából nincs nagy jelentősége, de érdekes és nagyon szokatlan, hogy a becsapott úr még meg is dicséri azt, aki őt félre akarta vezetni újabb csalásokkal. Tehát ezt számon kéri tőle az életét, majd a következő sorozatnál megdicséri. Ugye milyen érdekes? Én úgy értelmezem ezt, hogy el tudjuk képzelni, milyen jól derült ezen, nehezen, mert ő lett volna az újbóli kárvalót, és mégis képzeljük el, jó derül a történteken, lehet az is, hogy nagyot nevet. Meg is dicséri a hűtlen szolgát. Miért? Feltételezhetően azért, mert ő olyan nagy úr volt, hogy nem számított egy kis újabb veszteség, és azt se feledjük, hogy az ő világa ugyanaz a világ, mint a sáfáré. Gondolkodás mondjuk tulajdonképpen megegyezik, ugye, mint a dúsgazdag embernél is láttuk, és ő maga ezt a módszert, bár ő volt a potenciális kárvallott, de mégis ötletesnek találta ennek ellenére. Én úgy érzem, hogy a tanítás szempontjából ennek a résznek nincs nagy jelentősége, de egy kis kedves humorral is fűszerezi Jézus a történteket. Nagyon életszerű, nagyon emberi, szinte bájos részlet ez. Lépjünk azért tovább. Egy nagy lendület az egész példabeszéd. Már máskor is láttuk, hogy a példabeszédek részletei igen érdekesek, színesek, de többnyire külön-külön nem lényegesek a mondani való szempontjából, hanem inkább színezik azokat, hogy a hallgatóság vagy a későbbi olvasók jobban odafigyeljenek, mert legtöbb esetben az egész történetnek a lendülete a tanítás szíve. Tehát ilyet láttunk a királyi mennyegzőnél is, hogyha most ott leállunk, annál nagyon-nagyon részletesen megállunk a mennyegzős ruhánál, akkor ezt a lendületet egy picit elveszítjük. Vagy a tíz szűznél is, hogyha azt a részt kiemeljük, hogy miért nem adtak az olajból, megint kicsit leülepedünk, tehát itt az egész lendület a fontos. Az sem célra vezető, ha túlzott értelmet vagy nagy jelentőséget tulajdonítunk a kis részleteknek. Itt ebben a példabeszédben is a nagy lendület a fontos, de ne csodálkozzanak, kedves hallgatóim, mert most jön, amit még így nem néztünk, ez most egy kettős lendület. És majd egy pici zenés elmélkedés után akkor folytatjuk. Kettős lendület.

0: Tehát azt mondottam, hogy ez a példabeszéd egy kettős ív, egy kettős lendület. Jézus először egy hatalmas ívvel felvázolja, hogy milyen kitartó törtetéssel gondoskodik önmagáról, e világi sorsáról a hűtlen sáfár. Bukásának előestéjén hihetetlenül nagy energiával előkészíti biztonságos jövendő életét. Mert gondol az örök boldogságra, esze ágába sincs, hanem hogy hogyan folytatja itt a földön, mégpedig hogy folytatja. Úgy, hogy továbbra is folytatólagosan bűnkövetel. Majd újra becsapja urát, és az így szerzett barátoknál véli biztonságos életét folytatni. Tehát ülj le gyorsan, ez is egy olyan érdekes fordulat, és olyan szemléletes, ülj le gyorsan, és írjál ennyit és ennyit, ugye? Tehát olyan zseniális ez a világi gondolkodásmód szerint, a világi gondolkodásmód szerint olyan zseniális ez az ötlet, hogy még maga becsapott úr is derül rajta, mert ugyanabban a világban él. Ugyanabban. Sokszor ez a valós életben is megtörténik, hogy az ilyen légkörben, ilyen világban élő emberek, ha ellenségek is, de gratulálnak egymáshoz a negatív ötletekhez, hogy lehet másokat tönkre. Szomorú is ez, itt egy kicsit humoros, de valójában nagyon szomorú. Ez tehát az első lendület. Az első megrajzolt ív, amit Jézus csodálatosan elénk tár, hogy micsoda energia van a sáfárban, a bukott sáfárban, hogy a szűkre szabott földi életét valahogy biztosítsa. Tehát ez az első ív, és akkor most majd tovább folytatjuk. Próbáljuk meghallani, és itt jön a tulajdonképpen a titok, Jézus ezzel a különös, negatív és taszító főszereplővel sokkolni szeretné tanítványait. Ezt a sokkolás kifejezést én már többször használtam, nincs jobb rá, kicsit szokatlan, de nincs jobb, amikor valami hirtelen, valami nagyon szokatlant mondunk a valós életben is, hát csak egyszer az asztalra csapunk. Olyan is van, nem méregből, hanem hogy ja, figyeljenek ránk, vagy fölemeljük a hangunkat, nem szeretetlenségből. Itt is valami ilyesmi van, Jézus stílusában többször előfordul ez a sokkoló beszédmód, mondok már régen átelmélkedett témákat erre, hogy emlékezzünk, ilyen a kar levágása, a malomkő, vagy a tű foka. Tehát ezt többször találkoztunk már ilyenekkel, vagy én még ide sorolnám a templom megtisztításának bevezető jelenetét, bár ez már a tervezett emlékedéseim között külön benne van, majd fogjuk hallani, tehát ez is ilyesmi. Nem kell valami nagyot keresni bennük, hanem a stílus szépségét. Egészen népies, szinte provokatív stílusban rázza fel hallgatóit, hogy nagyon fontos dolog következik. Figyeljenek, nem a képek a lényegesek, azokon keresztül lépünk be, ezek csak eszközök, hanem a rejtett tanítás maga, mert sokszor nagyon rejtett a tanítás a népies elbeszélésben. Ha a hűtlen intéző ennyire kitartó volt a földi biztonság kiépítésében, ha minden nemtelen eszközt megragadott létének föntartása érdekében, nos, akkor a világosság gyermekei, hát akkor miért ilyen gyámoltalanok, erőtlenek? A világ gyermekei náluk sokkal okosabbaknak tűnnek. Ha azért az értékért, negatív értékért ilyen erősen küzdött, akkor a valódi, maradandó értékért miért nem küzdünk ilyen elszántsággal, ilyen rámenőséggel? A rámenőség nem erőszakosságot jelent, csak kitartást, küzdelmet. Ez lenne a rejtettebb felhívás, a második ív, most ne a csalásra figyeljünk, hanem csak a roppant energiára és kitartásra, ami a hűtlen sáfárban megvolt. Tehát ez a példa, a többi körítés, a szépség, díszítés, tehát hogy az a hatalmas energia, ami benne feszül a létfenntartásért, hogy ez vajon miért nincs meg a tanítványokban, Jézus követőiben, nem részletezi, nem is ad itt példákat, csak egy ilyen belső, ez a második ív, ilyen belső rejtett módon mondja el azt, hogy bizony-bizony a világfiai okosabbak. A maguk módján a világosság gyermekeinél nem a rosszat kell követni, még egyszer mondom, hanem ezt a belső energiát, ezt a belső lendületet. Azért egy kis nehézség még akad a szövegben, de nem mindent tisztáztunk. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Ez a mondat látszólag törés a mondani való nagy kettős ívén, mert itt le is lehetne zárni az egészet, nem elég lenne annyit mondani, nem lenne egyszerűbb mondani, hogy amint a hűtlen intéző kitartó volt világi céljai elérésében, ti is tegyetek rámenősebbek az örök értékek keresésében. Tehát ez lenne, úgy gondoljuk, elég lenne. Valószínűleg az élő beszéd szaggatottsága, kihagyott részek, szónoki fogások magyarázzák ezt a kitérőt. Én így értem ezt, hogy álljunk két lábbal a földön, legyenek jó kapcsolataink, legyünk a látható kincseknek is megbízható őrei, tehát azt is ránk bízta Jóisten, és eközben, miközben a földön élünk és kapcsolataink vannak, mindig tudatosítjuk, hogy mi a végső érték és cél, maga Isten, az örök hajlék. Tehát ez jelenti, hogy tulajdonképpen kicsit mondom a szónoki beszédmódnál ez olyan töredezetnek tűnik, hogy nincs olyan szoros kapcsolatban a sáfár példabeszéddel, de körülbelül ez a mondani valója, hogy a földi dolgokért is felelősek vagyunk, és éljünk mindenkivel szeretetben és békében. Tehát tanuljunk a hűtlen sáfártól, negatív példa és egyben pozitív üzenet. Ezért különös ez a példázat. A fuldokló ember jut eszembe, hihetetlen energiával, fizikai erejének rejtett tartalékaival küzd az életért. Annyira, és itt jön a hasonlat, annyira csak az élet ösztön vezeti és irányítja, hogy minden kontrollt elveszít. Ezért a életmentés nagyon nagy művészet sokszor, mert a fuldokló még a segítségére siető embertársat is lehúzza, tehát neki is óvatosnak kell lennie, nehogy őt is lerántsa a mélybe. Erre is volt már nagyon sok példa. Ezért mondom, hogy nagyon-nagyon ezt tanítják külön. Ilyen eszeveszett küzdelmet fest le Jézus a mai példabeszédben. A világ gyermekéről, aki a fizikai létért küzd, lehet, hogy kiszabadul a folytó, szorító gyötrelemből, egy kis levegőhöz jut, másokat is lehúz a mélybe, ugye hallottuk, de aztán újra majd süllyedni kezd, és egyszer csak befejeződik az élete. Micsoda erő, micsoda küzdelem a zsákutcáért. És akkor a világosság gyermekei miért langyosak és lagymatagok? Hiszen maradandó és boldog életről lenne szó. Jézus nem ad ezek után külön tanítást, csak felhívja a figyelmünket nagyon határozottan más életért küzdeni. Két lábbal a földön, mégis felfelé nézve mindig. Sokkal nehezebb, mint valamelyiktől elszakadni és úgy élni, valami spirituális világban nehezebb, de ő is, amíg időnk van, mindkét világot szereti, hisz az ő szívéből született minden.
1: Evez a mélyre. Molnár Béla atya műsorát hallották.

szakadatlanul folyt a munka a templomban. A környék lakói híveink lettek, megszokták és megszerették a fehér barátokat. De igen sokan keresték fel a templomot a távolabb lakók közül is, elsősorban gyónás céljából, különösen a Nagyböjdben és első pénteken. A nyár a belföldi és külföldi kirándulók tömegeit zúdította az atyákra és a templom személyzetére. A kis létszámú áldozó pap csak nehezen tudott eleget tenni a sokféle kívánságnak. Az oltár, a szószék és a gyóntatószék teljesen lefoglalta őket. Ugyanaz volt a helyzet, mint a visszatelepítés első hónapjaiban. Nyilvánvaló volt, hogy csak az atyák létszámán múlik, hogy kiépíthessük, fokozhassuk és elmélyíthessük a pasztorációs munkát. Páter Szabó István, aki időközben megérkezett Pécsről, most kárpótolhatta magát a gyóntatószékben azért a 3 hónapi szünetért, amelyet pécsi tartózkodása jelentett. Akadálytalanul gyakorolhatta legkedvesebb munkáját, mert a szükség is kényszerítette rá, oly nagy volt a gyónók száma. A baj ott kezdődött, hogy sokszor szükség nélkül is vállalta ezt a munkát. Hosszú gyóntatásai, egyesekkel való aprólékos foglalkozásai gyakran feleslegeseknek tűntek a többi atyák előtt. Figyelmeztették is jó akarattal, hogy mint fiatal páter nem rendelkezhet még elég tapasztalattal, és szervezete is megsínyli, hogy oly sok időt tölt a gyóntatószékben. De ő csak mosolygott a figyelmeztetésekre. Soha nem unom meg, mondotta. Egészségem pedig olyan, mint egy vasgyúrójé. A következmények mégis az atyákat igazolták, sajnos. A túlhajtott munka kikezdte egészségét. Kénytelen volt felhagyni a túlfeszített munkával. Szomorú lelki állapotán, nagy tusáin nem segített az ircen töltött nyári pihenő sem. Visszaérkezése után már csak kevés kiválasztott gyónója juthatott hozzá, és ez úgy az atyák, mint a hívek körében kellemetlen meglepetést keltett. Nem találta fel magát többé a szerzetesi közösségben, s 3 éves fogadalmának lejártával jobbnak látta távozni a rendkötelékéből. Nem boldogulhat az, aki természetes alapon építi fel a maga elgondolásait, célkitűzéseit, eltérően a kegyelem és az engedelmesség útjától. Páter Szabó István elvesztése kellemetlenül érintette a rendet. Munkássága, amely az első időben oly hasznos volt, erősen hiányzott a budai házban, különösen, ha figyelembe vesszük az áldozó papok csekély számát. 1936-ban Pécsett befejezte novíciátusát Páter Gyéresi Ágoston, akit azonnal a budai házba rendeltek fel. Itt azonnal átvette a gondnoki teendőket, amely egyúttal a házfőnök terheinek megkönnyítését is jelentette. Az utóbbi időben a templom és a külső munkák is annyira lekötötték Páter Gyulát, hogy sürgő szüksége volt megfelelő segítőtársra. Páter Ágoston szorgalmas munkával rövidesen helyreállította a budai ház anyagi egyensúlyát, ezen felül tevékenyen bekapcsolódott a templomi munkába is. A novíciátusból hozott nagy buzgalommal látott hozzá a bőven kínálkozó lelkipásztori munkához. Hajlamai azonban inkább az írói munkára vonzották, ami azt eredményezte, hogy később egy pálos folyóiratot indított meg. Külső barátaink már kezdettől fogva sürgették egy ilyen folyóirat kiadását, amely hivatva lenne ismertetni a pálos rend célkitűzéseit, terjeszteni a rend szellemét és védeni érdekeit. Sok szó esett róla, de a rend anyagi helyzete és különösen az atyák kis létszáma mindez ideig nem tette lehetővé a terv megvalósítását. Amikor Páter Ágoston már otthonosan érezte magát Budapesten, megkísérelte a rendi folyóirat megindítását. Abban az időben az ország tele volt katolikus folyóiratokkal, s így nehéz volt az engedélyt megszerezni, a hercegprímási irodában sem talált kérésünk szíves fogadtatásra. Végül mégis sikerült elérnünk, hogy mint negyedévi rendi értesítőt Fehér Barát címen megindíthattuk lapunkat. Csak jóval később jelent meg havi folyóiratként. A Fehér Barát sajnos nem váltotta be hozzá fűzött reményeket.
Páter Ágoston írta majdnem az egész lapot. Különböző álnevek alatt vagy név nélkül. Másrészt az adminisztráció igen kezdetleges volt, mert anyagiak hiányában mindent házilag, egészen primitív módon kellett elvégezni. Ugyanez állt a lap terjesztési módjára is. Balázs Béla végezte az előfizetők gyűjtését, szerzeti szép számban előfizetőket. A baj csak ott volt, hogy a hatás csak addig tartott, míg a kitűnő rábeszélő képességű Béla bácsit hallgatták. A második részletet már nem fizették be. Ilyen körülmények között a lap a második évben már komoly anyagi megterheléssel járt. Az anyagi nehézségek fokozták a szerkesztés körül mutatkozó nehézségeket is. Ennek volt következménye, hogy bár a Fehér Barát első száma 1938 karácsonyán jelent meg, havi folyóirat csak 5 év múlva lett belőle. 1937-től kezdve minden nyáron néhány fogadalmas fejezte be a novíciátust a pécsi rendházban. Az első fogadalmas laikusok célszerűségi okokból Pécset maradtak, később azonban már a budai házban is magyar fogadalmas testvérek vették át az egyes munkaköröket. Az így felszabaduló lengyel testvérek közül a mindig mosolygó Máté testvért Csenztohovába szólította az engedelmesség, míg Fráter István a római házba került. Mindketten a szerzetesi élet mintaképéül szolgálnak magyar utódaiknak. Csendes, imádságos és munkás életük emléke ma is él azoknak a lelkében, akik velük együtt éltek és dolgoztak. A lengyel testvérek közül csak Kázmér és Márk testvérek maradtak itt, akiknek munkáját nem nélkülözhettük. Kázmér testvér, mint sekrestyés, kezdettől fogva pótolhatatlannak mutatkozott. Egyszerű, komoly, épületes, kivívta úgy a rend, mint a hívek igaz megbecsülését. Márk testvér inkább a házban foglalatoskodott, mint ezermester. Szerkesztett egy pénzrostáló szitát, amely a persejpénz számlálását igen leegyszerűsítette. A nehéz fizikai munkát azonban lehetőleg kerülte, és igyekezett ügyességgel könnyíteni a dolgán, ha lehetett. Ez azonban nem mindig vált be, sőt, egy alkalommal komoly konfliktusba keverte előjárójával szemben. A három esztendő alatt a kolostor belső élete különösebb események nélkül folyt. A külső munkákat Fejfer Gyula végezte, Páter Besnyő Gyula tudtával vagy felkérésére. A háznak már megvoltak a maga kialakult szokásai, mind a templomban, mind a kolostorban. S ezek irányították a mindennapi életet. Minden szerzetes akár közvetlenül, akár közvetve lelkipásztori munkát végzett. A belső élet elsősorban a templomot szolgálta, azokat a tömegeket igyekezett kielégíteni, amelyek nem mindennapi vágytól hajtva mennek, pálosokat látni, pálos szellemmel töltekezni, s így felemelkedni Istenhez. A sziklatemplom különleges nemzeti jellegét a magyar katolicizmus vezetői is felismerték, és nem egy alkalommal fel is használták. Igen gyakran tartottak vallásos, de kifejezetten nemzeti jellegű ünnepségeket a templomban. A katolikus nagygyűlés minden évben hatalmas körmenettel zárult, melyet a sziklatemplomba a magyarok nagyasszonyához vezettek, hogy ezt a nagy katolikus megmozdulást így méltóan fejezzék be. Felejthetetlen szép, lenyűgöző látvány volt, mely minden évben sok tízezer katolikusnak nyújtott igaz lelki örömet, és új lángra gyújtotta a magyarok patrónájához való ragaszkodást. 1938-ban a Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus ideje alatt a budai ház tagjainak munkája megsokszorozódott. A rend vezetősége kispapjainkat is felrendelte Pécsről. Örömmel jöttek, hiszen közülük többen most látták először a budai házat, de vonzotta őket a világkongresszus is. A budai ház több külföldi vendégnek nyújtott otthont ezekre a szép napokra. A sziklatemplomban naponként megszámlálhatatlan szentmise volt. Délutánonként a lengyel zarándokok részére tartottunk ájtatosságokat. Kispapjainkat erőteljesen be kellett kapcsolnunk a templomi munkába, hogy külföldi vendégeinket megfelelően kiszolgálhassuk,
Szabad idejükben azonban ők is részt vettek az ünnepségeken. A segítő testvéreknek hatalmas munkát kellett végezniük, hiszen a ház tele volt vendégekkel. A rendezőbizottság elsősorban lengyeleket és olaszokat osztott be rendházunkba. Generális atyánk több lengyel páter kíséretében ugyancsak vendégünk volt. A kongresszus napjai kedves változatosságot jelentettek kispapjainknak. A megfeszített munka kényelmetlen elhelyezés és egyéb nehézségek ellenére is igen jól érezték magukat a nagy zűrzavarban.

komolyság, az emelkedett hangulat mellett nem hiányoztak a humoros helyzetek. Különösen a nyelvi nehézségek és az ebből származó félreértések okoztak sokszor derűs perceket. A filozófia már bevezette a kispapokat a latin nyelv gyakorlati használatába, de ez a tudomány teljesen csődöt mondott az olasz papoknál, akik a latint is olaszos akcentussal beszélik. Az egyik kispapunkkal történt meg, hogy a templomban foglalatoskodva egy ismeretlen olasz pap fordult hozzá, és gyorsan pergő nyelven valamit kért. A jó testvér csak egy-két szót értett meg a hatalmas szó áradatból, amelyet az olasz pap még élénk gesztikulálással is kísért. Végre mégis sikerült a testvérnek egy-két értelmes szót kiszedni a vendégből, s ebből arra következtetett, hogy gyóntatószékről van szó. Kézenfogva vezette az idegen papot a Szent István kápolnába, az egyik csukott gyóntatószék felé. Udvariasan kinyitotta az ajtót, és hellyel kínálta. A jó olasz pap arcán nagy megrökönyödés tükröződött, majd újból, de most már érthetően szinte szótagolva mondta, locum secretum, titkos hely. A katolicizmus impozáns megnyilvánulása az eukarisztikus világkongresszuson a tudomány és művészet kiválóságainak részvétele. A hatalmas tömegek lelkesedése e nem mindennapi élmények előnyösen hatottak a kispapokra és testvérekre. A katolikus világ egyetemessége gyakorlatilag is bemutatkozott nekik. A világkongresszus záró körmenetén rendünk tagjai is részt vettek, és csoportunkat a kispálosok egészítették ki. A körmenet sok látnivalója között ez a 12 kispálos ruhácska, a bájos fiúk, akik oly öntudatosan, komolyan lépkedtek az atyák előtt, nagy feltűnést és még nagyobb tetszést arattak. Az atyák ugyanis még jóval a kongresszus előtt felújították a régi pálos hagyományt, és remete Szent Pál atyánk tiszteletére úgynevezett kispálos gyermekcsapatot szerveztek. A kispálosok első alakulatát Páter Ágoston vezette. Minden hét szombatján gyűlést tartottak, amelyen vezetőjük foglalkozott velük. Hetenként gyóntak és a hivatalos miséken közösen járultak a szent áldozáshoz. Minden kényszer nélkül szeretettel történt, s így könnyen, magától értetődően vésődtek a fiatal lelkekbe a vallásos élet gyakorlatai. A hívek gyönyörködve nézték a 7-9 éves fiúkat, amint szép fehér ruhájukban komolyan szolgáltak az oltár körül. Az ártatlanságnak vitathatatlanul óriási ereje van. A hideg ész emberei, a kimért racionalisták, akik a legkevésbé sem hajlandók figyelembe venni az érzelmi momentumokat, mind-mind elragadtatással nézték a kis csoportot, nem tudtak közömbösek maradni ártatlanságuk láttán. Sűrűn csattogtak a fényképezőgépek, s a tömegből itt is, ott is felhangzott a tetszés, az elragadtatás hangja. A kongresszusi ünnepek befejezte után kispapjaink még Budán maradtak, hogy bevárják a Szent István jubileumi év megnyitását, majd visszatértek Pécsre, hogy előkészítsék a templom nagy ünnepét, a főoltár konszekrálását. Ennek az évnek az eseményeihez tartozik még a Magyar Pálosrend című történelmi munka megjelenése. Dr. Kisbán Emil budapesti középiskolai tanár már 1934-ben élénk érdeklődést mutatott a pálosrend múltja iránt. Ugyanez év szeptember 30-án Páter Besnyő Gyula kíséretében Szolnokra utaztam, hogy ott részt vegyünk a nagy pálos költő és nyelvtudós Páter Versegi Ferenc szobrának leleplezésén. Itt találkoztunk dr. Kisbán tanárral, aki meleg szeretettel közeledett hozzánk és ismertette előttünk terveit. Budapesten is többször felkeresett bennünket, s bíztatásunkra hozzá is látott a nagy munkához. Két kötetben tervezte feldolgozni a rend magyarországi működését. 1936-ban részt vett a Csensztohovai zarándoklaton, hosszabb ideig ott is maradt, hogy a kolostor könyvtárában folytassa kutatásait. Amellett, hogy sok ismeretlen adatra talált az archívumban és a könyvtárban, a rend évkönyveinek azon folytatásait is megtalálta,
melyeket rég elveszettnek hittünk. 1938-ban elkészült a mű első kötete, mely a rend történetét alapításától 1225-től 1711-ig foglalta magába. A második kötet 1940-ben látott napvilágot. A könyv megjelenésével kapcsolatban sajnálatos körülménynek kell mondanom, hogy a rendnek nem állott módjában azt még megjelenése előtt pontosan áttanulmányozni. Így történt meg, hogy a könyv olyan eseteket is napvilágra hozott, amelyek, ha meg is történtek, csak elszigetelt jelenségek voltak, és amelyeknek felemlítése szükségtelen volt egy olyan könyvben, melyet a rend a maga költségére adott ki. De propaganda céljára sem volt alkalmas a mű, mert száraz adatgyűjtemény, terve különböző forrásmunkákra való hivatkozással, és egyáltalán nem szolgálta azt a célt, hogy a rendet széles körben népszerűsítse. Mindezektől eltekintve a rend elismerte a szerző ama érdemeit, amelyek a pálos múlt ismertetéséért megilletik, és konfráterré avatta. Felmaradt azonban továbbra is annak szükségessége, hogy olyan mű írassék meg, amely népszerű formában ismertetné a rend hagyományait, szellemét, célkitűzéseit, és ezzel jobban szolgálná a rend érdekeit. Sajnos a világháború ennek a tervnek kivitelét is meggátolta. Azok az idők, amelyekkel eddig foglalkoztam, csendes éveknek nevezhetők. Külső viharok még nem dúlták fel Európát. A nép még élvezi a viszonylagos békességet, és a fejlődésnek különösebb okok nem állnak útjában. A gazdasági krízis, mint az első világháború következménye, még erősen korlátozza ugyan a lehetőségeket, és rendkívüli módon befolyásolja a rend fejlődését. Nagyobb szabású tervekre nem gondolhatunk. Szükségszerűen korlátoznunk kell a lelkipásztori munkát is, figyelembe véve a rendelkezésre álló erőket. Ez a magyarázata annak, hogy a budai kolostor ezen évei aránylag eseménytelenek mondhatók. Az atyák kis létszáma kisméretűvé teszi a templomi munkát, és teljesen kizárja a külső szereplés lehetőségét. Elmaradnak a nagyvállalkozások, amelyeknek terveit magunkkal hoztuk. Ezeket a terveket kénytelen, kelletlen elhalasztjuk jobb időkre. Amit azonban ezekben az években létrehoztak, kétségtelenül kedvező fényt vett munkásságunkra, főként, ha figyelembe vesszük a csekély lehetőségeket. Ez a munkásság óriási erőfeszítésekről és kitartásról tanúskodik. Az atyák, függetlenül származásuktól, válvetve dolgoznak. A lengyelek vállalják a kisegítő munkát, átengedve a főszerepet a magyar ajkúaknak. Nincs közöttük versengés és irigykedés. A nagy cél, a rend boldogulása tisztán lebeg előttük, és közös erővel, legjobb tudásuk szerint szolgálják azt. Az esetleges hibák, amelyek pedig elválaszthatatlanok az ember életétől, nem zavarják meg a harmonikus együttműködést. A budai ház közben sóvárogva tekint a pécsi rendház felé, az új kispapok és testvérek csapatától vár segítséget. Első bemutatkozásakor a kongresszus alkalmával egy kis csapat már megmutatta, hogy a rend szelleméhez ragaszkodva bele tud állni a munkába. Még egy alkalommal szerepeltek kispapjaink a nyilvánosság előtt, amikor a nagy pálos költő Páter Virág Benedek földi maradványait a tabáni temetőből a sziklatemplomhoz vitték át. A testvérek végig az úton, vállukon vitték a híres pálos koporsóját. Zadravoc István püspök gyönyörű beszédben méltatta a nagy pálos atya, s vele együtt az egész pálos rend múlhatatlan érdemeit Isten és a haza szolgálatában. A testvéreknek ugyan vissza kellett térniük Pécsre, de a pesti atyákat most még jobban éltette a remény, hogy rövidesen új, friss erők állnak be a munkába, s adnak új lendületet a fejlődésnek.

A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A tizedik rész hangzott el. Hangmester Geracsilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz.

Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elaliálsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelki ismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: A Napszentje című műsor következik.
3: Boldog Gizella királyné, özvegy. Az isteni gondviselés, hogy gyökerében megszenteli a keresztény magyarság család életét, mindjárt elinduláskor gyönyörű példát állított eléje Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre harmonikus egységében. De a család élet megszentelésén túl más, magasabb célja is voltak Istennek az első magyar szent család tagjaival. Nevezetesen meg akarta bennük személyesíteni azokat az alapvető erényeket, amelyek feltételei minden nép nemzeti nagylétének, sőt egyáltalában létének. A törhetetlen férfi energiát, az áldozatos női odaadást és a szűzies fiatalságot. Magyar népünk első királynéja Gizella Bajorország leánya volt. Édesapja Henrik bajor herceg, édesanyja Gizella burgundiai hercegnő. 980 körül született Gizella. Szent Wolfgang bencés szerzetes volt a nevelője. 996-ban volt az esküvője Szent Istvánnal Bajorországban. Szent nevelője a bencés szerzetesek buzgóságával oltotta a kis Gizella szívébe a szemlélődő lelkiséget. Férjénél egy fejjel volt magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, hogy úgy szolgáljon Istennek. Amikor Géza fejedelmünk megkérte a kezét fia István számára, mégis beleegyezett a jövendő házasságba. Szent Adalbert püspök megértette vele, hogy sokkal nagyobb érdem Isten előtt, ha egy nagy nép társtérítője lesz a férje oldalán, mint valamelyik bajor zárdában apáca. Így lett aztán Szent István mellett erős hitű hittérítőnk. Magyar földön Gizella azok mellé a nagy euró

0: európai nők mellé sorakozott, akik mindenüket latba vetve előmozdították Európa keresztényétételét. A kor szokása szerint ő sem lakott egy városban a királlyal. Városa Veszprém volt, gyóntatója pedig a város püspöke, s ettől fogva minden magyar királyné gyóntatója, valamint koronázó főpapja lett Veszprém püspöke. Szent Istvánnak II. Szilveszter pápa küldött koronát, Gizella koronáját a magyarok készítették el. Legelőször városát szépítette meg, székesegyházat építetett, és apáca zárdát alapított. Közreműködött az esztergomi és a sólyóvásárhelyi kolostorok megalapításában. A királyné feladata volt a magyar föld templomait ellátni egyházi felszerelésekkel. Nagyon szépen vart és hímzett. A mindmáig fennmaradt koronázópalás is az ő munkája. A koppány elleni csatához is két zászlót készített, Szent István vértanúnak, Szent Györgynek és Szent Mártonnak képét varta rájuk. István király törvényei szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más felszerelési tárgyakat a királyi udvarnak kellett adományoznia, s ennek intézését a király Gizellára bízta. A nagy műhely Veszprémben volt. Munkatársai bajor és magyar udvarhölgyek voltak, akiket a veszprémi apácák irányítottak. Gizellával az élen mindenki dolgozott. Gizella példás feleség volt, aki mellett szentté tudott lenni István király és Imre herceg. Mekkora tanulság és figyelmeztetés ez ma is minden magyar édesanyának és feleségnek. Családjuk vallásossága és szentévállása részben az ő kezükben van. Nemzetünknek több gyermeket szült, akiket a Jóisten még pici korukban elhívott apró szenteknek. Szerette a nagy királyt. Sokszor elkísérte lóháton, nehéz ellenőrző útjaira, mindig imádkozva érte. Nem ismert fáradtságot, ha jó cselekedetekről, vagy ha a szegényekről és a szenvedőkről volt szó. Tudta, hogy Jézusának szolgál általuk. A vendégszeretetben pedig mindenkinek példát mutatott. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. Isten bőven adott neki is a földi keresztekből és bajokból. Magyar földre költözve sokat szenvedett a honvágy miatt. Gyermekeinek halála is megviselte anyai szívét. Különösen is megviselte, hogy nagy reménységük Imre herceg 1031-ben, körülbelül 24 éves korában meghalt. Isten akaratát alázatosan elfogadta Gizella, ezzel mind a mai napig bizonyítja életszentségét. Szent királyunk halála után özvegy napjaiban a sorra következő királyoktól sok keserűségben, megaláztatásban és meg nem értésben volt része. 48 esztendei itt léte után visszatért Bajorországba. Akkor valósította meg ifjúkori tervét, Passauban belépett a bencések kolostorába, mert éppen a bátyja Szent Henrik császár alapított. Két év múlva apátnő lett. Itt halt meg 1059-ben. A passaui Niedenburgi templomban temették el. Gizella királynét Magyarországon és Bajorföldön már a 12. század óta szentként kezdték tisztelni. Hivatalos boldoggá nyilvánítása csak 1911-ben kezdődött el. 1995-ben áldott csontjait sírjából kiemelték, s annak egy részét 1996-ban a Magyarországi Püspöki Kar kérésére a millecentenárium évében végleg hazahozták, és Veszprémben helyezték nyugalomra a föltámadásig. Imádságunkban Istent kérjük. Istenünk, aki első királynénkul adtad boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtérítéséért, kérünk, add meg az ő közben járására, hogy a nép, mint egykor, az igaz hitben egyé váljon Krisztus a mi urunk által.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunk következik.
1: Mihálsz Antal vagyok, Budapest Józsefvárosi Szent József plébánia plébánosa, emellett a Tömő utcai Béke királynéja lelkésének is vezetője, illetve Esztergomban a Szegényházi kápolnak is vezetője. 1964. július 9-én születtem Budapesten. Édesapám mérnök volt, édesanyám agyunktus környezetvédelmmel foglalkozott, majd bátyám 4 éve idősebb. Alapvetően hitben, amiben szeretetben nevelkedtünk, voltunk elsőálló bérmálkodók a ferenceseknél, de hát személy szerint ezt úgy élte meg ezt az időszakot, hogy igazán felnőttek, határozták meg, ők voltak, akik megmondtak mindent. A Tövés utcába jártunk, templomba, hozzánk ez volt a legközelebb. Gyerekkorunk az valójában tényleg itt a Rózsdombon töltődött, egy társasházban, amelyben van egy kert, sokat jártunk le az udvarba játszani. Arra emlékszem, hogy mi a családunk. Picit azért ez a formális vallásosság volt, ami azt jelenti, hogy vasnap szépen elmentünk a templomba, de hétköznap, ami egészen másról szólt a dolog. Vasárnap, amikor elmentünk a templomba, volt egy minimalizmus, amit kötelező volt teljesen ahhoz, hogy érvényes legyen a mise. Evangéliumra meg kellett érkezni, és áldozásig ott kellett maradni, és a mi családunk tiszta véletlen az evangéliumra érkezett, és áldozás körül eljött. És mi a templomnak a legutolsó padjába ültünk, tehát annál kiebb már alig, ha lehetett volna kiülni, mellettünk a gyóntató székek voltak, és így érdekes módon én egy rácson keresztül láttam a szentmisét, azt jelenti, hogy ez ott a Tövés utcai templomban egy előtér, ami ráccsal van elválasztva, ezen a rácson keresztül láttuk igazán a szentmisét, mert pont emögé ültünk be. Tényleg formális volt ez a vallásosság, ami azt jelentette, hogy persze vasnap szépen kiöltöztünk, elmentünk, de utána a hétköznapokban te már nagy vagy, tudsz egyedül imádkozni, imádkozzál. Nem igazán láttam azt, hogy szülem együtt vagy bármiképp imádkoznák. Ettől függetlenül édesapámat mondjuk láttam gyónni menni. Ezek megmaradó élmények, és azért tudom azt, hogy édesapám ő az érseki gimnáziumba járt, édesem meg nővéreknél nevelkedett, tehát azért családban megvolt ez a neveltetés. Hát már maga az, hogy ők maguk milyen tanúságot tettek, az már másodlagos kérdés, de hát mi gyerekekként ez számunkra ez így csapódott le. Az Áldás utcai iskolába kezdtem iskolába járni, majd a Marcibányi Tényzei iskolába jártam 2 évet, és 5-től jártam a Trefort iskolába, ami azért is történt talán meg, mert édesem az Eltén tanított, és talán így praktikusabb is volt, hogy ott vagyunk, mi a szomszédságú bátyám és én is. Az iskolai évek számomra azért bizonyos szempontból nyomasztóak voltak, már csak olyan szempontból, hogy tanárink vagy írták, vagy bírálták, vagy lektorálták a könyvet. Mindegyik tanáromnak a neve az ott volt a tankönyvön, és persze mindegyik tanár fontosnak tartotta a maga tantárgyát, hogy ez legfontosabb. Gimnáziumot is én ott jártam végig, tehát ott érettségiztem le, és akkor, amikor igazán a gimnáziumot befejeztem, követődött a kérdés, hogy hogyan tovább, és gondolataimban azért ott volt az, hogy édesapám ő mérnök volt, édesem az Eltén tanított, mérnöki vonat nem éreztem magamének, édesanyám családja révén mindenki emberekkel foglalkozott, vagy orvos volt, vagy gyógyszerész, ez úgy kedvesebb talán számomra, tudta, hogy az emberekkel szívesen foglalkoznék. És mivel szerettem a hasamat, gondolataimban ott volt az, hogy ez a vendéglátóipar számomra közel áll, és gimnázium után bejelentkeztem az egyik iskolába, volt kifejezetten érettségizetteknek ilyen szakmai képzés. És elmentem vendéglátóipari szakiskolába, hogy kitanultam a főzést, a szakás ismert, egy 1,5 éves képzés, és mellette a Margit-szigeti Grand Hotelben kezdtem el dolgozni. És nagyon érdekes volt ez a vendéglátásnak a világa, mert tényleg valahol megérintődött az ember, pont azáltal az emberekkel volt foglalkozás. Budapest legexkluzívabb helyén dolgozhattam, szakácsként, felszolgálóként, gyakornokként, üzletelhető helyettesként, de azt is éreztem egy idő után, hogy nem szeretnék ebbe beleragadni. Nem igazán családbarát a vendéglátás, és nem biztos, hogy ez az én járható útam, vagy az útam. Először a bátyám, aztán jó magam is föllázottunk a vasárnapi hitelet, ami azt jelentette, hogy volt egy időszak, 5-6-7 év is talán, amikor templom közelébe húsvétkor, meg talán karácsonykor, ha elmentünk. Már 19 éves voltam, egy barátom szólt, hogy van egy pap a szomszédségben, aki nagyon jó hittanulákat tart, hogy menjünk el egy hittanulára. És ez volt Kozma Imre atya és a Zugligetbe. Mi Rozsdonban laktunk, hát ott hátul át lehetett menni, hanem egy hittanulára elmegyünk. Akkoriban én fölraktam magamnak azt a kérdést, hogy mire tudom alapozni az életem, mi az, ami fontos az életemben, a barátság, a testvérség, a szeretet. A jó Istennel nem tudok mit kezdeni most. Az valahogy úgy voltam, hogy nekünk volt egy gardrop szobánk, ahol a ruhákat tároltuk, és a karácsonyi ajándékokat mindig ott a szekrény tetejére fölraktuk, hogy úgy volt, ha a jó Isten ott be van csomagolva, és ott el van téve, majd egyszer kibontom. És mit ad Isten, elmentem a hittanórára, hát miről beszélt a bab, mint pont a barátságról, a testvérség, a szeretet, és hogy minden alapja az élő Isten, a pap megszólított, a közösség megszólított, számomra egyik pillanat a másikra teljesen evidens lett, ami nekem fontos, az mind Istenben beágyazott. És kicsit én úgy éreztem a dolgokat, ahogy annak idején kötelet másztunk, mindig a kötél vége volt egy ilyen gubacs, és akkor az emberek arra kellett rájönni, és akkor azon kellett fölhúzni a magát, hogy úgy éreztem, hogy megérve megfogtam a kötél végét, meg van a gubacs, most már mászni kell fölfele. És akkor azt éreztem, hogy nekem itt kell maradni, fontos lesz számomra ez a közösség, és hát próbáltam én is bekapcsolódni. Volt egy fiúi ima közösség hétfő reggel, amit pont Pál Feri vezetett. Hétfő reggel, fél hétkor mentünk a templomhoz, reggel ott imádkoztunk, felolvastuk az alapi olvasmányt, evangéliumot, mi atyánk, üdvözlét Mária, félulás volt köve az ott lét, és akkor utána még nyáron elmentünk egyet focizni, és utána még együtt reggeliztünk, és mindenki úgy menne ki a hétnek. Egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon sokat jelentett számomra ez a fiúi közösség. És ahogy így bekapcsoltam a közösségbe, én magam is kerestem a lehetőséget, hogy hogyan tudom szolgálni a közösséget. Valaki megkérdezte tőlem, hogy akarok-e ministrálni, vagy jövök-e ministrálni. És én 21 éves fejjel kezdtem el ministrálni életemben, senki nem mondta, hogy menjek ministrálni. És nagyon érdekes volt a tapasztalat, mert rájöttem, hogy sokkal több minden megmarad a szentmiséből, ha ott vagyok az oltárnál. Jó esett ott lenni az oltár közelébe, jó volt közösségben együtt imádkozni. Én magamot bekapcsoltam mindenben, öregek fürdetésébe, hűnyírásba, mozgássérültek mozgatásába, kamionpakolásba, amiben lehetett, tezéi imóra szervezésbe, illetve tezéi találkozóra való szervezés is. És külön érdekessége volt, hogy talán 22 éves lehettem, amikor egyszer szülőmet megkértem, hogy menjenek el hazulról, mert szeretnék egy házibulit tartani, és mindenkit név szerint külön is meghívtam, és a 70 négyzetméteres lakásban voltunk 60-an, és reggel 3-kor még a Carmen operafilmet megnéztük, és az első buszokkal mentek haza. Berobbantam szobás szerint tényleg ebbe a közösségbe, és hát ami izgalmassá tette a dolgokat, az ott 1989 őszén jöttek egri kispapok vendégségbe. Az Zugligetbe az este 6-kor volt ott az ifjúsági mise, és Imre atya kérte, hogy maradjunk ott és beszélgessünk velük. Én nem feltétlenül akartam ott maradni, de egy barátom mondta, hogy menjünk be egy picit, beszélgessünk, aztán majd eljövünk. Hát mondom, hogy jó, bemegyünk, és aztán majd beszélgetünk. És beültünk oda beszélgetni, ők elmondtak mindent, amit a szemináról kell tudni, be is mutatkoztak, de ami izgalmasá tette a beszélgetést, az igazán az, hogy Imre atya a vége fele beült közénk. És a legvégén külön minden Zugligetit külön egyesével bemutatott, és mindenkiről mondott egy pár szót. És a mellettem levőnél meg nálam külön megállt, és mondta, hogy gondolkozottak a papi hivatáson. És akkor én éppen az Atrium Hyattbe dolgoztam, akkor Budapest legexkluzívabb szállodájába, és hát számomra döbbenetes élmény volt, hát köpni nyelni nem tudtam, majdnem elbőgtem magam, hogy most ez micsoda, most ez mi ez az egész. És akkor egy hónapig ezen gondolkoztam, ami jelentette azt, hogy család meg a papi hivatás, és én azt látom, hogy a mérleg nyelve így a nullára áll be. Észérvekkel ezt nem lehet eldönteni. És igazán, ami kilendítette a mutatót, az, hogy föltettem magam számára a kérdést, hogy kicsoda számra az Imre atya, hát az Isten ember, akkor mire várok? És akkor ezek után elmentem Imre atyához, hogy jó Imre atya, akkor jelentkezek szemlélni, és akkor oké. És ez volt 89 őszén, és akkor Imre atya mondta, hogy jó, hát most akkor figyel engem, és akkor majd jövő júniusban a konkurz, és akkor oké, akkor majd mehetünk. De hát az én lányoknak udvaroltak voltak barátnőim, és akkor kértem a jó Istentől, hogy adjon nekem biztosan egy jelet, amiből biztos tudom, hogy ő hív. Mert Imre atya az mégis közeli barát lett, közeli ismerős, hát ha emberi érzések is benne a dolgokban, biztos tudom, hogy ő az, aki meghív. És volt egy leánzó, akivel közösen ima alkalmakat tartottunk fönt a Baba utcába mozgássérülteknek, és emlékszem, hogy zsolozsmáztunk, kiosztottam a feladatot, ki mit olvas, imádkozzunk, és persze himnusz, antifona, zsoltár, olvasmány, odaérkeztünk a könyörgésekért, szentatyáért, jó termésért, szenvedőkért, nem tudom mi, és akkor az utolsó az úgy hangzott, hogy imádkozom mindazokért, akik testvéri szolgálatra szentelik életüket, hogy emberi gyengeség el ne táncsoljon őket hivatásuktól. És azt éreztem, mint hogy van ez a pikádó, ez a 10-es, 20-as, 30-as körös, a Jóisten nyilát, hogy a 100-as körbe beledobta. Nesze, neked itt van. Na hát erre mondta, jó, köszönöm szépen. És akkor ezek után elmentem 90 júniusába felvétel, és akkor fölvettek az esztergomi szemináriumba. 96-ban szenteltek pappá. Mi voltunk az első olyan év folyam, amelyik diplomunkát kellett érni, tehát már 6 évig voltunk a szemináriumban.
2: Mit jelentett számodra a papszentelés? Hogyan élted meg?
1: A legboldogabb pillanat volt életemnek, tehát én nézem a régi fotókat, és vannak olyan fotók, ahol lehet látni ilyen fülig érő szájjal. Nagyon boldog, átéleg nagyon boldog voltam, nagyon örültem. Nekem volt 2 mottóm is, elég neked az én kegyelmem, illetve maradjatok meg szeretetemben. Ez a 2 mottóm volt, elég neked az én kegyelmem. Az első volt tényleg arról szólt, hogy ő az, aki betölt. Tehát, mivel Rózsdombról jöttem, azért sok minden lehetőséget megkaptam az életben, éreztem, tehát még sok minden történt, tehát külföldre is utaztunk sokféle szüleimmel, sok mindent láttam, és azt éreztem, hogy az elég neked az én kegyelmemben az van, hogy teljes ők lesz gazdaggá igazán az életben. A maradjatok meg szeretetemben, abban meg az van benne, hogy egyfelől megmaradni Isten szeretetébe, de máshogy meg a hívek maradjon meg az én szeretetemben. Tehát egyfajta kölcsönség Isten és ember iránt. Én nagyon boldog voltam, és nagyon nagy élmény volt, hogy mind a mai napig azért ezeket a képeket nézegettem. Elő szoktam venni a fotóalbumot, és szoktam nézni a szentelési képeket is.
2: Az első szentmisédre hogyan emlékszel?
1: Zugliebe volt, és Hollai Antal atya volt a prédikátor. Hihetetlen fölemelő élmény édesapámat megáldoztatni, édesapámat megáldani, testvéremet, ő feleségét, akkor az első gyermekét. Ezek hihetetlen nagy élmények voltak. Tényleg azt érezte az ember, hogy az életének a teljességére jutott, tehát hogy nagy ajándékot kapott az életbe. Akkor, amikor őket megáldhattam, megáldoztathattam. Az első kápláni helyem 96-tól 99-ig Rózsák terén volt. 99-ben Spányi Antal atya megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék, hogyha esetleg Esztergomba kerülnék a belvárosi plébániára. Esztergomot nagyon szerettem. Jó szívvel emlékeztem a szeminárium évekre, és mindig számomra közel volt az a fajta, mondhatnám, polgári világ. És 99-től 2008-ig voltam Esztergomban plébános, mindenben benne voltam, hitoktatás, karitás, amit lehet. Nagyon izgalmas időszaka volt, főként én azt gondolom, amikor az ember először valósíthatja meg az álmait, tehát amikor először plébános az ember, hogy mit szeretne. Nekem abban az időben egy érdekes vállalkozás volt, én úgy hívtam, a szombatesti ház. Picit másfajta világot közelített meg a fiatalok számára. Volt olyan terem, ahol táncolni lehetett, volt egy olyan terem, ahol vetítés volt, illetve kínálás volt, tehát étkezés, illetve volt egy terem, ahol kaszinó volt. És akkoriban nekem volt egy családcsoportom, akik Németországból a legújabb játékokat megrendelték, és lefolytották a játékszabályokat, és a legújabb társasjátékokkal lehetett játszani. És nagyon szerették a fiatalok, de érdekes tapasztalat volt az is, utcai evangelizáció is kezdtünk ott foglalkozni, Esztergom belvárosába. Volt egy néni, és ő mondta azt, hogy Tóni atya, ez nem azokról, akik minket hallgatnak az ablakokból, az utcán megállnak, ez rólunk szól. Igen, tehát a tanúság tevés, ők maguk tettek tanúságot, volt gitárcsoport, volt tanúságtétel szentírásról, volt 2 katolikus iskola, azok bemutatkoztak színdarabokkal. Külön érdekessége volt ennek az egész programnak, hogy akkor elindult ez a Bécs, Párizs, Brüsszel, Lisszabon program, és ennek keretében kint voltam ilyen Lisszabonba, és nekem nagyon nagy élmény volt az, amikor elmentem egy ilyen utcai evangelizációra, és mondták, hogy kiviszik az oltári szentséget. Nem értettem, mi az, hogy kiviszik az oltári szentséget, mert az, hogy körmet, az oké, okay, de mi az, hogy kiviszik az oltári szentséget. És Lisszabonnak egy külső várospontján, az aluljáróba beépítettek egy hatalmas sátrat, ahol szentségvádást szerveztek. És minden programot a sátor köré szerveztek. Mondom, zseniális, hát nem én vagyok a jó pásztor, ő a jó pásztor. És utána mi is ezt megosztottuk, ezt elvonba, ahova mentünk, oda próbáltuk kivinni a szentségvállást a télre is. Volt olyan férfi, aki külön meg is állított ott a főtéren, és akkor mondta, hogy atya, én 30 éve itt élek Esztergomba, és nekem senki nem beszélt még Jézusról. Már azért az egy ember is érdemes volt kimenni, és persze jöttek a papok is, hogy na, mi az eredménye az evangelizációnak. Aztán mondtam, hogy hát nem jönnek ajtót okostul az emberek, de egyre több keresztelés volt, házasságrendezés, esküvő, tehát lehetett látni, hogy csöndes, csörgedező érként folyt ez végig a társadalmat a városba, és sokan megtalálták a közösünket, a templomunkat. De egy idő után én magam éreztem azt, hogy gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt a Bolygó hollandi, és abban van egy ilyen kitétel a végén, hogy amikor a tengerész érzi a tengersós illatát, akkor indulni kell. És én mondtam nekik, hogy testvérek, én már érzem a tengersós illatát. És akkor én visszakerültem Kelenvölgybe egy évre, de akkoriban Majnek Antal püspök atya meghívott egy adventi trédumra, Kárpátaljára, és ez annyira jól sikerült, hogy rá egy hónapra éppen mentem Szegedre, amikor volt egy útfölbontás, és piros volt a lámpa, és csörgött a telefon, és a munkácsi plébános megkérdezte tőle, hogy a püspök atya kérdezte, kimennék egy pár évre segíteni. Mondom, igen, zöld lett a lámpa. Egy lámpaváltás alatt ez eldőlt. Ez abból is fakad, hogy nekem anyai ágon van rokonságom a vajdaságban. Tehát engem azért a határon túli kérdés az mindig is foglalkoztatott. És ezek után kimentem 5 évre Kárpátaljára.
2: Milyen kihívásokkal találkoztál ott?
1: Szegénysége egyértelműen. Ami számra különlegesen izgalmas volt, amikor Beregszázba helyezett át a Majak püspökotja lejkott plébános. Onnantól nem messze van Beregújfoló, és egy cigány táborba jártam kimisézni. És nagyon érdekes volt, mert magába Beregszázba is Közép-Kelet-Európa legnagyobb cigány gettója volt. Akkoriban kb. 7-8 ezer cigány lakott ott Beregszázba, annak központjába. Én ott Beregszázba azt tapasztaltam meg a cigányokról sajnos, hogy mivel a városi cigányság sokkal inkább ráállt a segélyezésre. Azt éreztem, nehezen haldítható. Viszont itt a Beregújfalúért ezek tényleg valóban szegények voltak. És akkor, amikor megérkeztem Beregújfalúra, avval fogadtak az ottani romák, hogy építsünk egy templomot. És amíg ez épült, egy éven keresztül én jártam be a cigány putrikba. Tényleg a döngölt házakba, abszolút a mély szegénységbe. Hát ezek igazán izgalmas időszakok voltak.
2: Hogyan találtad meg bennük az Istent?
1: Gyerekekben meg az édesanyákban mindenki tudja, a roma gyerekek gyönyörű szépek. Tündöri szemekkel, úgy figyelnek és úgy ott vannak, és lehetett ők foglalkozni. Lehetett látni azt, hogy ők dolgoznak. Krumplit kapáltak, illetve kosarat fontak. És jöttem Magyarországba, kocsimat megtöltöttem kosarakkal, azt a pénzt, amit azért kaptam, azt visszahoztam nekik. Szorgosak voltak és segítőkészek, és tényleg hitre hajlók voltak. 5 év után kerültem vissza, és akkor Józsefváros sikerült itt a plébániát is rendbeszedni, a templomot is. Próbáltam a közösséget is rendbeszedni azóta, hogy
2: rengeteg feladatod között, mellett hogyan ápolod az Istennel való kapcsolatodat, illetve mi az, ami fontos a papi életedben?
1: Legfontosabb a szentmise, erre különösen is odafigyelni, persze a napi zsolozsma. A papi közösség az, ami közel visz az Isten felé, fokolába kapcsoltam bele. Én magam vóló pap lennék, ami a szentője külső támogatóként jelen vagyok a papi közösségben. Hetente többször is összejárunk. Vasárnap este van egy ilyen vacsora este, amikor megosztjuk gondolatainkat, érzéseket, együtt imádkozunk, persze előtte együtt vacsorázunk. Ez mindenünk számára egy megerősítő pont. Van papi nap, kirándulni szoktunk menni, múzeumba is elmegyünk, meg a moziba, és lelkiséget tanulunk. És ezen kívül még péntek délelőtt reggel van egy köve egy óra, amikor a vasárnapi szentmisére evangélikus közösen készülünk. Tehát hetente 3-szor is találkozunk, és ez nekem nagyon sokat jelent, mint papi közösség. Hogy hogyan vagyok én az Istennel? Én számomra az élő Istenben élet, tehát én benne vagyok. Tehát ami jelenti azt, hogy persze, ugye ezt hogy szoktuk mondani, hogy imádkozás közben nem dolgozunk, de munka közben is lehet imádkozni. Járok úszni. Amikor úszom, akkor én mindig úgy szoktam mondani, egyhoz mi atyánk, egyhoz üdvözlégy. Egyhoz mi atyánk, egyhoz üdvözlégy. Közben is lehet imádkozni. De ez az életre is igaz. Persze azon túl, hogy az ember zsolozsmázik meg, miselt el mondjuk a rózsafűzért, azon túl is persze imádságba hordozza az ember a közösséget, mert elsősorban én azt gondolom, mint plébánosnak az elsődleges feladatét, hogy magát a józsefási közösséget imába hordozzam, segítsem őket. Persze tanítás, de ez imádság révén is. Én azt látom itt ebbe a plébániai életévét a Józsefvárosban, hogy ugye 8. kerület egy nagyon kitett kerület, tehát annak ide az 56-os események innen indultak ki, és ezért a kommunista rendszerben büntették ezt a kerületet. És azért ezt nagyon megjellegezte ezt a kerületet, ennek a történetét. Azt érzékel, amit a főként itt a Baros utcában, hogy ez a fő utca, és azért nagyon érdekes, hogy itt az ember pont a fő utcában benne, ugye hát itt lakik a 100 tagú cigánzenekar, bejöve ide is itt találkozó a közössége, és szóba került, hogy roma referens is lennék, tehát próbálom őket is segíteni. Mondták nekem kerekperc, hogy atya itt ne romázzon. Itt jelen vagyunk mi az emberek életébe, nem kell külön romázni. Akkor, amikor a Tönő utcát megkaptam, érdekes módon 2 utcával lejjebb már lehet. Ott vannak már szegények, de ott nem csak cigányok, hanem fehér ember is. Bár ugyanabban a kerületben vagyok, ugyanaz a plébánia, de utca és utca között is vannak különbségek. A plébániának az életében nagyon fontos, meghatározó karitatív tevékenység. Van itt mellettem egy irodista, nagyon fontosnak tartom az ő jelenlétét, mert azon túl, hogy az irodát viszi, ő a Caritas vezetője.
2: Életedre visszatekintve, hol látod igazolva, hogy jól hallottad, és az Isten hívott el papnak?
1: Annak idején 2 dolog is volt, ami számomra, hogy megmaradt. Az egyik az mindenképp abból fakadt, hogy mi Rózsdonban laktunk, tehát akkor egy mindenképp egy gazdag övezet. Jó, hogy magunk nem voltunk a gazdagok, de mégiscsak egy jó létből jöttünk. De mindig éreztem picit annak az érzését, hogy lekérni a hegyről. Ez a színeváltozás hegye. Az ember sok mindent kap, sok mindennel töltődik, de azt meg kell osztanom másokkal. És ez én azt gondolom leginkább Kozma atya története kapcsán, vele volt találkozás kapcsán érintődött meg leginkább az ember. A másik kérdés az meg sokkal inkább annak a kérdése, hogy az emberek embere lenni. A vendéglátásban is rájöttem az, hogy én szeretetek főzni, meg szívesen is csinálom, de leginkább az emberekkel volt foglalkozás, ami foglalkoztatott. Tehát emberek embere lenni. Aki jön, azt tényleg jó szívvel fogadni.
2: Tudnál mondani végezetül valami biztatót, főként a fiataloknak, hogy miért jó neked papnak lenni?
1: Unoka bátyám, Takás Gáspár, addiktológus, a Sárga háznak volt az egyik vezetője. És annak idején beszélt a Sors könyvéről. És azt mondja, hogy megálmodjuk a Sors könyvét, aztán elfelejtjük. És én mondtam neki, hogy Gáspár, én nem felejtettem el. És kérdeztem, te mire emlékszel? És mondom, én amikor gyerekkoromban, 7 éves, lehetem 7-8 éves, nagyon jó filmek mentek a tévébe. Parittyás Thierry, Zorro, Híres szökések, minden lében 2 kanál, és én azt fogalmaztam meg akkoriban gyerekként, én kalandor szeretnék lenni. És azt mondom, a mai világban papnak lenni kalandorság. És valószínűleg az benne van, hogy nem feltétlenül szeretem a kiszámíthatóságot. Szeretem mindig az újdonságot, szeretem a kihívásokat. Nem szeretem, hogyha nagyon beállnak a dolgok. Szeretem fölforgatni magam körül a világot. És jó értemben olyan kalandor vagyok, aki nem azt mondom mozgó bomba, de azért úgy maga körül megmozgatja a világot, tehát nem hagyja ülve a dolgokat. Én akkor, amikor fiatalokról van szó, hogyha van benned kihívás, érzel benne egyfajta külső indítatást, akkor érdemes papnak menni, mert tényleg én azt gondolom, a mai világnak egyik legnagyobb kihívásabb tényleg papnak lenni.
2: Kedves hallgatók, Mihály Antal atyatanúság tételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.
3: Miriam Rádió. A családokért.
0: Otthon a családban című műsorunk következik.
4: A kamasz sorokban a kamaszkor végéről beszélünk. Mostanában, amikor a gyerek kirepül az otthoni fészekből, a szülők magukra maradnak, mi lesz az ő kapcsolatukkal, házasságukkal? Szükségszerű-e az, hogy a gyerekek nevelésének évtizedei alatt egymásról elfeledkezzenek, elidegenedjenek egymástól? Köszönti a kedves hallgatókat a két műsorvezető,
5: Rubofiné Bodó Mária
4: és Lukovics Milán. Az elmúlt alkalommal főleg arról beszélgettünk, hogy miért is bomlik föl sok-sok házasság, hol követik el a hibát már a kapcsolatnak az építésekor a házasság előtti időszakban, és hát ennek az egyik fő összetevője az, hogy amikor ismerkedni kéne, amikor a szeretet gesztusainak hát ezerféle apró útját, módját kialakítani fiatalok között, akkor nem ezzel vannak elfoglalva, hanem már úgy csinálnak, mint a házasságot kötöttek volna, noha még nem. És noha azt, hogy házasságban éljenek, azt még lenne idejük bőven gyakorolni, azt, amit előtte meg kell tenni, a kapcsolat felépítését, azt sok esetben viszont elhanyagolják. Az a kérdésem, hogy hát így a iskolai szituációkat tekintve, diákjaidat ismerve, van-e valami olyan jó történet, esetleg szülői gyakorlat, ami arra utal, hogy néha azért egy szülő, ez a jó példa, hogy elejét tudja venni annak, hogy a gyerek ilyen helyzetekbe belesétáljon, vagy esetleg hát nyilván vannak olyan rossz szülői gyakorlatok is, amikor voltak éppen a szülők segítik hozzá a gyereket, hogy nagyon fiatalon, nagyon korán egy kapcsolat időszámítását tekintve, nagyon korán, hát időszakosan vagy akár tartósan egy házasságon kívüli együttélés alakuljon ki, ami nem segíti elő a kapcsolatnak az elmélyülését és a kibontakozását.
5: Igen, sokszor ez a téma szemmel láthatóan nagyon emészti a szülőket, nem is mindig feltétlenül azzal a gyerekükkel, mondjuk, aki az osztályomba jár, de vannak idősebb gyerekeik, és akkor előkerül ez a téma. Az a szülő, aki azt kitűzi magának, hogy az én gyerekem ugyan nem fog összeköltözni házassága előtt a kedvesével, az küzd vele, amikor azt látja, hogy hát úgy mennek előre az események, és e felé mutatnak. Még azt így mondanám, hogy szerintem nem feltétlenül azzal kezdődik, hogy akkor bejelenti a gyermekem hazajön, és azt mondja, hogy hát Júcival együtt járt, most holnaptól már ott lakom, vagy ilyesmi, hanem feltételezem, hogy az a gyakorlat alakul ki, hogy amikor ők elmennek nyaralni, vagy sátrazni, vagy elmennek bárhova ketten, akkor az úgy elfogadottá válik, és nem kérdőjelezi meg senki, hogy hát ők úgy ketten egy szobába fognak lakni, akár egy nyaraláson, akár egy táborban. Tehát már ezek a lépések, amik ijesztőek, vagy hát ezek, amik úgy legalább megkérdőjelezhetné a szülő, hiszen nem feltétlenül tud beleszólni, hogy mégis ez hogy lesz, vagy hogy van így. Egy ilyen történetet hallottam egyszer, hogy egy év együttjárás után a fiú azt látta, hogy a szerelme egy egész hetet egyedül fog tölteni a lakásban, ahol a családjával élt, mert a család elment nyaralni. És akkor ez aranyos volt szerintem, hogy a fiú elmondta a szüleinek, hogy akkor most ő át fog költözni a kedveséhez, hiszen egyedül nem lehet, meg nem is szeretne, meg fél, meg ő is félti őt. És akkor ez így meghökkent a szülő ezen, és hát arra gondolt, hogy hát felajánlja, hogy hát akkor inkább a kedveset költözzel ide. Igaz, hogy itt most így sokan leszünk egyszerre, de nem baj, akkor egyik szobát kiürítjük, és akkor lesz saját szobája, meg lesz neki, fürdőszobát átengedünk neki. És akkor az egy kedves dolog, hogy valahogy végül is ez megtörtént, és azon a héten ez a kedvese ott lehet, hogy ez egy tömegszállás volt így számára akkor hirtelen, de voltak közös társasjátékok, azt mesélték, tehát hogy egy kicsit úgy átalakult a dolog, és ez aztán többször megismétlődött, tehát egy rendszerré vált, hogy amikor az a kedvese ennek a fiatal srácnak egyedül volt, akkor hát egyszerűen ugye elment a fiú családjához. Ez egy jó példa talán arra, hogy ilyen kicsi dolgokban, ha nem engedjük el, vagy valamit megpróbálunk kitalálni, az lehet, hogy a fiatalnak is segítség. Lehet, hogy a fiatal se gondolja azt, csak úgy ez egy nagy ötlet, hogy én most oda költözöm, hát megvédem a szerelmemet, szóval van egy ilyen nagy lovagiasság, de azt nem biztos, hogy mögé gondol annak, hogy akkor most ketten leszünk ott egész héten keresztül éjjel-nappal, hogy most akkor mi besodródunk így bele. És éppen ezért ez klassz, hogyha ugye van egy olyan kapcsolat a szülő és gyerek közt, hogy erről valamennyit azért beszélnek, hogy ezeket a dolgokat talán még meg is kérdezi. Ez inkább bejelenteni szoktak a gyermekek, ez való igaz. De hát ha be is jelenti akkor is, hogyha ott a szülő megakad, és azt mondja, hogy ez nem jó így, ezt ne így csináljátok valami javaslat szintjén, akkor szerintem az lehet, hogy segítség a fiatalnak. Tehát hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy itt a szülő ilyen nagyon felnőttnek kell tekinteni azt a szerelmes párt, és nem látja, hogy ez most még csak egy út, amin azok a fiatalok járnak.
4: Nagyon fontos ez, amit mondtál, hogy segítséget nyújtani nekik, mert azért az így első hallása valószínűleg egy 17-19-22 éves fiatal számára elég meredek elgondolás, hogy ide jön hozzánk az ő kedvese, az a lány, akkor ő engedje át neki a szobáját, és akkor ő majd egy izolíron aludjon a testvére szobájában, vagy a nappaliban. Egyébként nagyon vagány dolog, hogyha ezt sikerül megcsinálni, és ehhez viszont, hogy ezt az abszurditást, mert ez akármelyik 17 évesnek, ezt most így elmesélnénk az utcán, akkor valószínűleg erre azt mondaná, hogy ez eszelősség, tehát hogy ez marhaság, így ahogy van. Viszont ha ahhoz, hogy ezt tényleg egy fiatal esetleg elfogadja, ahhoz meg a kapcsolat kell a szülő és a gyerek között, tehát az a őszinte, bizalmas kapcsolat, ami viszont hát nem épül föl egy pillanat alatt, hanem hát föl kell építeni, meg kell tartani, és akkor jó esetben talán a szülőnek lesz hozzászólása ahhoz, hogy a gyerek 17 vagy 20 éves korában mit csináljon. Ezért azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok fiatal szavak szintjén nem természetesen, de hát egyébként ő bizonytalan azért ezekben a lépésekben, és ő nem olyan rossz neki az, hogyha ebben értelmes módon kap eligazítást olyanoktól, akiben egyébként azért úgy hozzávetőleg és többé-kevésbé megbízik. Hát maga a történet az nagyon jól adaptálható szerintem sok egyéb helyzetre is.
5: Egy másik esetben, amit itt még az előző adásban említettem, aki szintén a osztályomban járó diákkal történt meg, hogy megegyeztek a szülővel, hogy igen, most elmész oda a hosszú hétvégére a nyaralóba a barátnőd családjához, de hogy nem fogtok egy hálószobába aludni. Ezt a szülők is megbeszélték, nem csak a gyermekével az a bizonyos szülő, és aztán egyszerűen a helyzet olyan volt, hogy mégis ez adódott, hogy nektek ott van megágyazva. És akkor azért nehéz bevállalni egy fiatalnak, hogy azt mondani, hogy már pedig én nem fogok a kedvesemmel együtt aludni, mert akkor nyilván impotens vagy ennyire, nem tudom én, buta vagy. Tehát, hogy hirtelen olyan közeg alakul ki egy fiatal mellett, aki kitartana amúgy, hogy azt azért senki nem vállalja, és akkor azt mondja, jaj, persze.
4: Akkor nem is szeretsz, stb.
5: Nem szereted eléggé. És akkor sokszor érzem azt, hogy a felnőtt világ okozza azt, hogy a fiatalok ebbe belesodródnak. Mégis, hogyha azt vesszük, hogy itt van egy házaspár, felneveltek mondjuk 4-5 gyermeket, és ott ezek a gyermekek kirepülnek, és ott állnak, talán azt veszik észre, hogy most magunk maradtunk a lakásba. Mi a helyzet? Mi legyen velük, hogyha ilyen idegenként nézik a másik embert?
4: Hát sajnos ez előfordul. Tehát egy konkrét házaspár lebeg így a szemem előtt, hát idős emberek voltak történetünk idején, talán már nem is élnek, nekem már így nincsenek a látóteremben, de a lényeg, hogy hát felnevelték a gyerekeiket. Tulajdonképpen valószínűleg azt mondták róluk, hogy ilyen mint a család, mint a házaspár, mint a szülők, és tényleg hát összefogva, válvetve mindent meg akartak tenni a gyerekeikért. És akkor aztán az a gyerekek felnőttek, kirepültek, akkor hát hirtelen magukra maradtak egy nagy lakásban, akkor elhatározták, hogy ezt eladják, vesznek maguknak egy kisebbet. A fennmaradó pénzösszeget azt szétosztották a gyerekei között, tehát hogy tényleg mindent olyan mintaszerűen csináltak, akartak is csinálni, és aztán utána akkor tényleg már ezek a teendők még egy ideig ottan ugye vitték őket előre, és aztán hát egyszer csak akkor ott maradtak a újonnan megvásárolt kis lakásukban kettecskén, és tulajdonképpen akkor döbbentek rá, hogy az elmúlt évtizedekben elég hosszúra nyúlt a számukra ez a gyereknevelés, unokanevelés időszak, és arra döbbentek rá, hogy mindenre volt idejük, meg mindent megbeszéltek, hogy kimegy a szülő értekezletre, meg melyik gyerekkel mi van az iskolában, meg a különböző közösségekben, meg hova menjenek nyaralni, és mindent nagyon jól akartak csinálni, csak egyetlen egy dolgot hagytak figyelmen kívül, hogy mégiscsak ők ketten kötöttek házasságot. Tehát, hogy mindenre volt figyelmük, csak egymásra nem. És elteltek az évtizedek, már a munka se volt, tehát, hogy ilyen nyugdíjas korukra jutottak szegények ebbe a helyzetbe, és úgy néztek akkor hirtelen egymásra, hogy hát ki ez a megőszült, kicsit megöregedett idegen ember. Persze jó emberek voltak alapvetően, meg hűségesek, meg szóval nem kell semmiféle ilyen botrányra gondolni, de hát, hogy mégis olyan valahogy nagyon mélyen érintette ez őket, ez abban nyilvánult meg, hogy hát, hogy az asszony volt végül is az, aki a pohárhoz nyúlt. De nem itta le magát minden nap, nem tudom, sárga földig, de hát azért az üveg alját azt meg kellett nézni. És a szerencsétlen öreg úr, az meg ezzel valahogy még annyira se tudott mit kezdeni. Szóval ilyen nagyon fájó helyzetbe kerültek idős korukra, amikor mindent megpróbáltak jól csinálni, és tényleg minden áldozatot meghoztak a gyerekeikért, meg azt, amit úgy gondolták, hogy most ezt kell tenni, hát azt tették, és mégis valamit figyelmen kívül hagytak. Na most nyilván ez is az előző évtizedekben dőlt el, és alakult ki, tehát, hogy ebben a pillanatban persze lehet nekik tanácsokat adni, hogy most akkor, hát korábban kell figyelni.
5: Hát azért, hogyha végig mindent nagyon jól csináltak, meg nagyon próbáltak igyekezni, akkor azért mondjunk valamit, hogy mi az, amit meg lehet mégis javítani, vagy, tehát azt értem, hogy oda kellett volna jobban egymásra figyelniük, de ugye sok házas pár, én is azt mondom még a mi házasságunkra is, a férjemmel, hogy még csak ez sincs meg, hogy mindent jól csináltunk volna, vagy mindent tökéletesen megbeszélnénk. Tehát, hogy van, aki most ezt fájdalomban vagy izgalomban hallgatja, hogy akkor mi lesz az ő házasságából, mert még ezt sem mondhatja el magáról, hogy hát mindent annyira jól csinált volna. Tehát, hogy érzed, hogy mit tegyen egy házas pár? Persze, hogy megpróbálja a szülőértekezlet szintű dolgokat, meg hogy mi van a gyermekemmel, meg hogy szenved, meg imádkozzunk érte, meg minden ilyesmit megpróbálnak megbeszélni, legyen ez, és tudjuk, hogy ez se sikerül mindig. De mi az, amit elmulaszt az a házas pár, aki ennyire idegenként néz egymásra egyszer majd a kirepülés után?
4: Hát, hogyha mondjuk visszamegyünk a csecsemőkorba, akkor, mint ugye a szülők, és hát akkor a gyerek még csecsemő, akkor hát biztos, hogy azt olyan idilli állapotnak tartjuk, hogy hát a szüleid téged szeretnek a legjobban, vagy azt a kisbabát szeretik a legjobban. Tehát, hogy valójában az ideális az, hogy egymást szeretik a legjobban, és utána együtt a gyereküket. Tehát, hogy mégis ők kötöttek házasságot. Tehát, hogy persze, hogy a gyereknevelés is egy hosszú idő, meg hogyha valaki fiatalon kezdi, akkor úgy tűnhet, hogyha mondjuk 24-5 évesen akár már megszületik az első baba, hogy hát most mire ezek fölnőnek, hát addigra mennyi idő fog eltelni, meg hát szinte olyan végtelennek tűnnek fiatalon ezek az időszakok. Tehát, hogy valójában azért a gyereknevelés az egy... Ez egy fázis, egy hosszú szakasz az életben, vagy egy házasságnak a történetében. Nagyon fontos szakasz, meg sok örömmel bizonyára, meg sok gonddal, meg mindennel, de hogy valahogy ezt így tudni az elején, hogy ez az életünk egy szakasza. És utána azok a gyerekek majd mindent el fognak követni azért, hogy önállóvá váljanak, hogy lerázzák a szüleiket most így életvitelszerűen magukról, és hogy hát ehhez még hozzá is kell őket ugye segíteni. Tehát úgy is szokták nevezni azt a kis babát, aki megszületik, hogy jövevény. Hát jön, aztán egyszer csak majd elmegy. Hát ezt kell tudni először is. A másik, hogy amikor már egy kapcsolat krízisben van, akkor nagyon nehéz azon gondolkodni, hogy most mit kell csinálni. Kicsit ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor egy autó megcsúszik a jégen, a jeges úton. Tehát akkor azt tanítják, hogy ne nyomd a gázt, ne rángasd a kormányt, hanem hát vedd le lábad a gázról, hát talán a motorfék majd valamit lassít, és amikor azt érzed, hogy a kerék esetleg újra fog, hát akkor nagyon óvatosan próbáld irányba hozni a kocsit, és hát közben reméljük, hogy hát a szalagkorlát segít az úton tartani, meg nem ütközik neki a szembejövőnek, vagy nem borul az árokba. Tehát, hogy magyarán szólva, az, hogy egy krízis időszakban mi történik, az nagy részben akkor dől el, ami a krízist megelőzi. Hogyha akkor, abban az időszakban, amikor béke van, nyugalom van, akkor hát tulajdonképpen az a férfeleség így fekteti be, tolja bele az energiát, az időt, a figyelmet, a szeretetet, a mindent a kapcsolatukba, akkor lehetséges, hogy az könnyebben átvészeli a kríziseket. Hogyha a krízis időszak, mondjuk akár az életközepi krízis, tehát ez a 40 és 50 közötti időszakban, hát egy olyan kapcsolatot talál el, amelyik már egy kicsit kihűlt, már megunták, már azért egy kicsit elhidegültek egymástól, nyilván sokkal könnyebben fut zátonyra, mint hát egy erős kapcsolat. Gyakorlatilag azt lehet azért mondani, hogy az nagyon jó dolog, hogyha egy házaspárnak azért rendszeresen van ideje egymásra. ugye a kamassarok, hát mindenki hétfőn vagyunk adásban, tehát hogy mondjuk egy hétfő estét, akkor az a házas pár az kinevez, hogy ez a mi esténk. És akkor, nem tudom, gyújtsanak meg egy gyertyát, vagy bontsanak ki egy palack bort, főzzenek egy jó vacsorát, és teremtsenek arra időt, hogy az aktualitásokon túl, hát el tudjanak arról beszélgetni, hogy hát hogy érzed magad, hogy vagy, mivel küzdesz a munkahelyeden, mit olvasol, mi aggaszt. Tehát, hogy egyszerűen hát ahogy egy normális beszélget leszoktunk folytatni. Na most, hogyha erről elfeledkezünk, esetleg együtt imádkozzanak, meg szóval sok jó tanácsot lehet ehhez adni, de az a lényeg, hogy nyilván ez borzasztó nehéz akkor, amikor éppen az a csecsemő 3 hetes. Tehát lehet, hogy ezt akkor nem lehet éppen egy bizonyos ideig kivitelezni, de egy idő után valahogy ügyesen lehet. Akkor várjuk meg azt, amíg az a gyerek elalszik. Jó, hát persze utána 2 óra múlva fölébred, de hát akkor az a 2 óra az legyen, vagy idővel akkor nem tudom, oda lehet hívni valakit, aki vigyáz a gyerekre, vagy elmenni egy étterembe. Szóval sok mindent ki lehet találni. Az a lényeg, hogy én ezt általában akkor szoktam így elmondani fiataloknak, amikor még hát házasságkötés előtt vannak, vagyis egyes oktatáson. És akkor volt egyszer egy pár, hát együtt is éltek, jó, hát ez nem mindig pozitív körülmény, de mindegy. És akkor itt, amikor ide jutottam, akkor így nagyon bólogattak, hogy hát igen, igen, ez tényleg nagyon nehéz, hát ők még összesen házasodtak, még gyerekük sincsen, de már most nem tudják ezt gyakorlatilag megvalósítani. És akkor nagyon rossz érzés fogott el. És el is váltak egyébként egy pár évvel később. Tehát, hogy biztos, hogy ez nehéz, de akkor érdemes már elkezdeni, amikor még ez egy picit talán mesterkéltnek tűnik. Tehát, hogy amikor még összeházasodtak.
5: Amikor még úgy könnyedén megy.
4: Nincs gyerek, több estét töltenek együtt. Nem baj, nevezzék ki az estét, hogy a hétfő az a mi esténk. Az a mi kapcsolatunk, és akkor csak akkor szervezünk arra programot, ha előzetesen egyeztettük, vagy áttettük a közös esténket másra, vagy adják meg ennek valahogy egy kicsit a módját, mondom, egy gyújtsanak meg egy szál gyertyát, vagy valamit. Tehát szoktassuk hozzá magunkat ahhoz, amikor még ez könnyű, hogy egymásra úgy kell időt szentelni, hogy ott nyugodtan legyen idő beszélgetni, kibeszélni magunkat, érdeklődni a másik iránt.
5: Ahova mi jegyes oktatásra jártunk, ott ugye ez a heti egyest volt a szlogen, és a honlapra is ez volt a belépés. Azt fűzték még hozzá számunkra, hogy heti egy este, havi egy hétvége és évi egy hét az, amit csak egymásra figyelve töltsünk el. Hát ezt nem tudom, bárkit biztatok ezzel, de ez nekünk nem sikerült így, ilyen formán. Inkább csak az a gondolat maradt meg, hogy ide mindig meg kell próbálni valahogy visszakanyarodni, mert ezt az ember néha egyszerűen pontosan az te általad is említett nehézségek miatt egyszerűen úgy elvész és lehetetlen megvalósítani.
4: Jó, de hogyha ebből valami töredék sikerül, az is több, mint a semmi. Tehát, hogy nyilván az eszményeket azért tűzzük ki, mert tudjuk, hogy azok az eszmények, ha leszállítjuk őket, akkor végünk, és hogyha ott vannak az eszmények, akkor lehet, hogy elmaradunk tőlük, de azért valamit mégiscsak megvalósítunk belőlük, és lehet, hogy az lesz az, ami a megtartó erő. Most nyilván ezzel együtt persze a gyerekek kirepülése, főleg, hogyha esetleg ez még ott összekombinálódik azzal, hogy véget ér a munka, tehát nyugdíjba megy egyik vagy másik fél, főleg az, akinek ez úgy többet jelentett, hogy ő attól valaki, ugye, hogy egy munkahelyen, hát most ezt és ezt a feladatot végzi, esetleg egy betegség is bejön már, akkor ilyen halmozott nehézségekkel találkozik egy ilyen idősödő házaspár. Egy Gyökösi Endre is azt mondja, hogy például, tehát hogy kell, hogy találjanak új közös elfoglaltságokat. Például az, hogy olvasnak. Akár ugyanazt olvassák és megbeszélik, vagy egyik felolvas a másiknak. Nyilván, hogyha már mondjuk nem olyan jól lát az egyik például, vagy... De az, hogy valami közös ilyen szellemi tevékenységük legyen, az nyilván nagyon-nagyon gyümölcsöző, és ott már nyilván nem ismerkednek, nem olyan értelme, nem tudnak újat mondani egymásnak, de az, hogy mi jut eszük be arról, mi hogyan gondolják tovább azt, amit együtt olvastak, az viszont azért mégiscsak újszerű, meg érdekes tud lenni. Úgyhogy hát ilyesmiket tudnak csinálni együtt. Hát aztán persze jó esetben jönnek az unokák, meg hát találnak sok szívderítő elfoglaltságot maguknak, de azért az sem lehetetlen, hogy egész egyszerűen egymás társaságában jól el tudják tölteni a nyugdíjas éveiket, de mondom, ez biztos, hogy sok évtizeddel korábban kezdődik ennek a megalapozása. Kimeríthetetlen ez a téma, Minden esetre a mostani műsoridőnkbe ennyi fért bele. Folytatjuk olyan kérdésekkel, amik gyakran felvetődnek, hogy például egy megnehezült házasságban csak azért érdemesek kitartani, mert ott vannak a gyerekek, vagy hogyha már a gyerekek felnőttek, kirepültek, és akkor megy szét egy pár, akkor ez vajon érinti-e a gyerekek, unokáknak az életét, és hát sok egyéb kérdés, ami a gyerek kirepülése, önállóvá válása időszakát jellemzi, ezekkel fogjuk folytatni. Mára viszont elköszön a két műsorvezető.
5: Lubovszkiné Bodó Mária
4: és Lukovics Milán.
0: Otthon a családban című műsorunkat hallották.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjéban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztva.

0: Estén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el, a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 9 óra. Szent mise következik.

Szentmisét közvetítünk a Veszprémi Regina Mundi világkirálynője templomból. A szertartást Csernai Balázs atya celebrálja.

0: Az Isten félő asszony dicséretet érdemel, fiai boldognak hirdetik, és férje is magasztalja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi örünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Kedves testvérek, mai napon egyházmegyénk társvédő szentjét, Boldog Gizellát ünnepeljük, aki városunknak is nagy-nagy alakja, hiszen az ő nevéhez fűződik a veszprémvölgyi apácakolostor, az ő nevéhez fűződik a székesegyház építésének a kezdete. Ő alapozta meg egyházmegyénknek és hazánknak is Szent Istvánnal együtt a hitéletét. Kérjük közben járását egyházmegyénkért, azért, hogy tudjunk arra az alapra építeni, amit Szent Istvánnal együtt ő fektetett le. Mai szentmisénkben külön köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, akik a rádión keresztül

keresztül kapcsolódnak be imádságunkba. Szentmisénk kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Jergalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Dicsőség az magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, érgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, érgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, te megtanítottad boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közben járására enged, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és egykor beléphessünk a megígért országba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derék asszony kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével rá, hogy adkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja kardját a guzsaj után, és kezével megfogja az orsot. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalka dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a város kapuknál dicsértétek tetteit. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen áldva.
1: A Zsoltár válasza, őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram.
2: Őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram.
1: Szívemben nincs nagyra vágyás, Uram, szememben sincsen kérkedés. Nagy dolgok után nem töröm magam, sem erőmet meghalladó feltűnő csodák után.
2: Őrizd meg lelkemet a te békében, Uram.
1: Valóban lecsendesítettem lelkemet, és megnyugtattam, miként a kisden anyja ölében, úgy pihent meg a lelkem.
2: Őrizd meg lelkemet, Uram, a te békében, Uram.
1: Bízzál Izrael az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Őrizd meg lelkemet, a te végétben, Uram. Halleluja!
2: Halleluja!
1: Jézus mondja, maradjatok meg szeretetemben, aki bennem marad, és én ő benne, az bőséges termést hoz.
2: Halleluja!
0: Az Úr legyen veletek!
2: Igen.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor azután egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium.

Kedves testvérek, Jézus két kis példabeszédet mond nekünk a mai evangéliumban. Mind a kettő arról szól, hogy valaki valami nagyon értékeset talál, örömében eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Mekkora öröm valami nagyot találni. Mekkora öröm megtalálni valami olyat, amit egész életünkben kerestünk. Mekkora öröm megtalálni valami olyat, amit sohasem kerestünk, de egyszer csak rábukkanunk. Boldog Izella ezeknek a példabeszédeknek a szellemében élt. Megtalálta a kincset, megtalálta az igaz gyöngyöt, megtalálta Krisztust. Megtalálta Krisztust, és ezért gyerekkorában úgy döntött, hogy szeretne szerzetes lenni. Egészen Istennek adni az életét, egészen neki élni. Megtalálta a kincset, ezért a kincsért odaadott minden, lemondott hercegi rangjáról, lemondott minden gazdagságáról, azért, hogy egészen ennek a kincsnek, Krisztusnak élhessen. Aztán érkezett Magyarországról a küldöttség, legyen Istvánnak a felesége. Nem ellentmondás ez az előző döntésével. Imádkozott, gondolkodott és rájött, hogy nem. Rádöbbent arra, hogy azt a kincset, Krisztust, amit talál, nem tarthatja meg magának, mert ebből a kincsből annál több lesz, minél több felé osztjuk szét. Éppen ezért vállalta ezt a furcsa, különös, meglehetősen veszélyes küldetést. Eljött, hogy Szent István királyunknak legyen a felesége, akiről akkor még nem lehetett tudni, vagy szent. Eljött, hogy nemzetünket segítse abban, hogy mi is rátaláljunk erre a kincsre, rátaláljunk Krisztusra. Újra ott hagyott minden. Már nem csak a családját, már nem csupán az otthonát, hanem azt az álmát is, hogy az imádságban legyen egészen Istené. Milyen döbbenetes! Mennyi mindent tett hazánkban azért, hogy kibontakozhasson az egyházi élet. Itt a veszprémbölgi kolostorban, ahol nagyon sokat volt együtt a szerzetesekkel, sokat imádkozott velük, megtanította őket arra, hogyan lehet különböző egyházi ruhákat, textíliákat készíteni, és gondoskodott rengeteg sok templomnak a felszereléséről. Odafigyelt arra, hogy Krisztust, ezt a kincset megfelelő módon lehessen tisztelni. Szent István halála után házi őrizetben tartották, bolondnak gondolták, hiszen akkor, amikor pogány lázadások elkezdődtek István halála után, akkor Izella kifejezetten útban volt. Úgy tűnhetett, mindaz, amiért élt, most végképp összedőlt. Testvére menekítette ki, vitt el Passóba, ott lett szerzetes, ott lett a Nidenburgi kolostornak az apátnője. Megint ott hagyott mindent, és megint csak az igaz gyöngy, a kincs maradt. Krisztus, akiért mindent feláldozott, Krisztus, akiért mindent odaadott, és úgy tűnt, hogy egészen szegényen fejezi be az életét. Hiszen mindaz, amit tett, mindaz, amiért dolgozott, az úgy tűnt, hogy tönkrement. De ez csak a látszat. Valójában mind a mai napig azokon az alapokon állunk, amelyeket Boldog Izella fektetett le. Megtalálta a kincset, ezzel a kincsel élt, és ezzel a kincsel mindig boldog volt. Milyen jó ma rátekinteni, milyen jó ma kérni az ő közbeni járását. Milyen jó nekünk is újból és újból megtalálni Krisztus, az igaz gyöngyöt, a kincset, és vele élni életünket. Akár szép napok jönnek, akár nehéz napok, újból és újból megtapasztalhatjuk benne az életünknek az értelmét, életünknek a szépségét, az, hogy az a maga, amit vele vetünk el, bőséges termést hoz.

0: Most forduljunk testvéreink bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét Boldog Gizella lelki nagyságának követésére.
1: Addurunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanító mestere legyen.
2: Kérünk téged,
1: add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát.
2: Kérünk téged.
1: Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre, és szeretetre a szülőknek, pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére. Jutalmazd az édesanyákra munkadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Engedd, hogy Boldog Gizella híved és minden kedves halottunk mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, hálát adunk Boldog Gizella életéért és közben járásáért. Kérünk, segíts bennünket is, hogy azon az úton járjunk, amit ő mutatott nekünk, és így ekkor elnyerjük az örök dicsőség országát, Krisztus a mi Urunk által.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott.

Urunk Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat Boldog Gizella ünnepén. Könyörögve kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeid példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hajadat hirdetjük, Urunk, és hittem rajunk feltámadásodat, amíg elmész.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Annával, boldog Gizellával, boldog Mária Magdolnával és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy a színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Krisztussal feltámadtunk és Isten gyermekei vagyunk, ezért imádkozhatunk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: A hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: Isten báránya.
1: Elhívott.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Ja.

Yes.

0: Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt. Alleluja! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, ma a boldog Gizella ünnepén mennyei szentséget kegyelmével világosítsd meg szívünket, és szítsd fel bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg, védelmezzen és vezessen benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével.
1: Szent misét közvetítettünk a veszprémi Regina Mundi világkirálynője templomból. A szertartást Csernai Balázs atya celebrálta.
2: Szent misét közvetítettünk.

0: 2026-ban a Mária Rádió Mériam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Béke a szegénységben. Nem volt számukra hely. Mária a szegénységben is békét hordoz. Nem panaszkodik, nem vádol. Isten jelenléte elég neki. A béke nem a bőség jele, hanem annak a jele, hogy tudjuk, kire bíztuk magunkat. Mitől félek elveszíteni? Légy az én elégséges kincsem.
0: A Mária Rádió Mériam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Kedves hallgatói családunk! A Mária Rádió világcsalád minden év májusában megtartja Mariatonját, mely a hallgatói család közösségét ünnepli, s magát a szűzanya oltalmába helyezi. A szeretetben rejlik a győzelem. Ez idei adománygyűjtéssel összefont tematikus műsorsorozatunk mottója, melyre május 13-ától 16-áig, azaz szerdától szombatig kerül sor. A négy magyar nyelvű Mária Rádió ismét összefog imában, önkéntességben és anyagi támogatásban. Elsősorban a felvidéki Mária Rádió Miriam és a délvidéki Mária Rádió megsegítésére siet, hogy azok el ne némuljanak, s továbbra is végezhessék küldetésüket a magyar családok felé. Rendhagyó műsoraink folyamán megszólalnak hallgatóink, önkénteseink, támogatóink, illetve más közéleti és ismert személyiségek. Élő bejelentkezéseink során közelebbről is megismerhetik munkatársainkat, önkénteseinket, illetve betekintést engedünk rádiónk belső működésébe, lelkületébe, anyagi helyzetébe, illetve lehetőségeibe. Mindeközben a korábbi mariatonokhoz hasonlóan élő adományvonalon várjuk felajánlásaikat, melyeket hálásan megköszönünk. Tartsanak velünk május 13-ától 16-áig. Ne engedjük el egymás kezét, hiszen a szeretetben rejlik a győzelem.

0: Miriam Rádió. Léva, FM 100,6. Enciklikák. Pápai körlevelek olvasása.
1: Első fejezet. Az ige fényében. 28. pont. A szeretet horizontján, mely a házasság és a család keresztény tapasztalatának lényegi eleme, egy másik erény is feltűnik, melyet napjainkban a féktelen és felszínes kapcsolatok korában alig ismerünk. Ez a gyöngédség. E ponton támaszkodunk a kedves és mély értelmű 131. Zsoltárra. Ahogy ez más szövegekben is előfordul, a hívő és ura közötti egységet az apai és anyai szeretet vonásával írják le. Itt az a kifinomult és gyöngéd bensőségesség jelenik meg, mely az anya és kisgyermeke a szoptatás után az anyakarjaiban ajvó újszülött között van. Ahogy a héber gamúj szó jelzi, egy már elválasztott gyermekről van szó, aki tudatosan anyja nyakába csimpaszkodik, aki keblére veszi őt. Tehát tudatos, és nem pusztán biológiai intimitásról van szó. Ezért énekli a zsoltáros. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki. Mint anyja ülén a gyermek, úgy pihent bennem a lelkem. Ez a 131. zsoltárban olvasható. Ezzel párhuzamosan hivatkozhatunk egy másik jelenetre, melyben Ozeás próféta Istennek, mint apának adja szájára a következő megindító szavakat. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Én tanítottam meg járni. Puha kötelékkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Ez a 11. fejezetben található. 29. pont. A hitnek, a kegyelemnek és az elköteleződésnek, az emberi családnak és az isteni háromságnak a látásmódjával szemléljük a családot, melyet Isten szava az emberre, a férfira és a nőre bízott, hogy a nekik ajándékozó gyermekekkel együtt olyan személyes közösséget alkossanak, mely az atya, a fiú és a Szentlélek közötti egység képmása. Az életfakasztó és nevelő tevékenység az atya teremtő művének tükröződése. A család arra hivatott, hogy osztozzon a mindennapos imádságban, Isten igéjének olvasásában és az euharisztikus közösségben azért, hogy így növelje a szeretetet, és egyre inkább a Szentlélek templomává váljék. 30. pont. Minden család előtt megjelenik a názáreti család ikonja, a maga fáradozásokból, sőt lidérc nyomásokból álló mindennapjaival. Mint például, amikor el kellett szenvednie Heródes érthetetlen erőszakját. Olyan tapasztalat ez, amely ma is tragikusan megismétlődik oly sok elutasított és tehetetlen menekült családjában. A napkeleti bölcsekhez hasonlóan a családok meghívást kapnak arra, hogy szemléljék a gyermeket és anyját, boruljanak le és imádják. Akárcsak Mária, ők is buzdítást nyernek, hogy bátran és belső békével fogadják családi életük szomorú és lelkesítő kihívásait, Isten csodálatos tetteit pedig őrizzék meg szívükben, és elmélkedjenek el róluk. Mária szívének kincses tárában ott van összes családunk minden egyes történése. Ezért tud segíteni mindezek értelmezésében, hogy a családok saját történetükben ismerjék fel Isten üzenetét.
0: Enciklikák, pápai körlevelek olvasása című műsorunkat hallották.

Reményik Sándor. És a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. S a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem. Ülök akár a kő. Lomha, kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam. Vadidegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lennie kellene. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el. Szökött el, tűnt el, párolgott el. Hagyott el engem, az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érztelenül csináltam hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit. Közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szeged szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak pénz csillan koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reán bocsátja harmatát. És kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szeri száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak. S elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak. Hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretni akarok.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. A Loretto-i litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a magyarok nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjéban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Loretto-i litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Loretto-i litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-ig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 10 óra. Isten szeret téged. Béri Renátó atya műsora.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Picit hűvös van, de... Hűvös van? Nagyon. Hideg van. Hűvös, a körtefe alatt van nyáron, igaz? Bocsánat, most. Majd főmelegszik, belehelyjük. Na, úgyis január-február itt a nyár, úgyhogy... Na, egyetlen kérdésünk van. Máma. De az nem rövid, úgyhogy nézzük meg. Úgy érzem, ide illik. Bocsánat, ha hosszú, ez a negyedik rövidített változat, de drága. Jaj, de jó. De nézzük. Isten teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta, idézi Sirák fia 15-14. Szabad akarat, szabadság, mint cím. Atya sokat foglalkozott már eddig is előadásaiban ezzel a témával, de ugye kimeríthetetlen, abszolút. Kérem és köszönöm alábbiakra adott válaszát. Isten nem kényszerít senkit sem egy meghatározott irányba, predesztináció elvetve. Így van, tehát itt ez már is, ugye itt már meg is állhatunk, hogy természetesen Isten senkit sem kényszerít semmire. Isten meghív bennünket, fölajánl dolgokat, természetesen tudva, hogy nekünk mi a legjobb, igen, tehát tudja, hogy nekünk mi lenne a legjobb, de erre soha nem kényszerít, hanem ezt fölajánlja, fölkínálja, vagy elfogadjuk, vagy nem. Predesztináció elvetve, természetesen azért Szent Pál teológiájában találkozunk az eleve elrendelésnek a kérdésével, de ezt ugye milyen módon értelmezzük mi ezt az eleve elrendelést, ugye semmiképpen sem úgy, mint hogy az ember szabadsága ellenne véve, és Isten már eleve őt beállította a kárhozat, vagy az üdvösség útjára, nyilván nem, hiszen ugye az ember mindig szabad marad, és Isten végletekig, örök időkig fogja tisztelni a szabadságunkat. Az eleve elrendelést ebben a páli értelemben úgy tudjuk értelmezni, hogy Isten irányba állított minket ő felé, de hogy mi megyünk-e felé vagy nem, az már mi rajtunk múlik. Tehát az eleve elrendelésre lehet-e azt mondani, hogy Isten mindenkit irányba állít maga felé? Isten mindenkinek megadja a képességeket, a hit, a remény és a szeretet képességeit, amivel mehetünk ő felé. Tehát az eleve elrendelés az azt jelenti, hogy eleve úgy vagyunk teremtve, hogy az Istennel való egyesülésre vagyunk beállítva. Ez az eleve elrendelés, tehát hogy megvan ez az alapvető cél, hogy erre vagyunk beállítva. De természetesen, hogy ezt alapján élünk-e vagy sem, az már a mi szabadságunknak a kérdése. Most jön a kérdés. Tehát az egyáltalán nem személyválogatás.

0: Tátó, az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, nem a szűzanyára gondolok, pedig rá is lehetne, sugalmaz döntéseinkben, olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos a léleknek, kegyelmek vagy próbatételek által bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe. No, még egyszer. Tehát az egyáltalán nem személyválogatás, tehát hogy nem ez személyválogatás az, hogy az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, sugalmaz döntéseinkben, olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos, kegyelmek vagy próbatételek által. Bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe, persze. Persze. Tehát épp ezt ugye ezt tanuljuk, hogy ugye a természet fölöttinek a felfedezésével azt látjuk, hogy Isten cselekszik az életünkben. De az nem személyválogatás, mert Isten, vallom én, mindenki életébe beleavatkozik így. Tehát megvéd bennünket, meg gondot visel ránk, meg sugalmaz, meg olyan helyzeteket teremt számunkra. Tehát természetesen az, hogy ő tiszteletbe tartja a szabadságunkat, az nem jelenti azt, hogy ő el nem megy a szabadságunknak a falá, az ajtajáig, azon belül nem jön. Tehát Isten a szabadságunk ajtaján át, azon túl már nem jön, addig viszont megtesz mindent, amit úgy tud megtenni, hogy közben meg ne erőszakolja a szabadságunkat. Tehát sugalmazni fog, meg fog bennünket védeni, kegyelmeket fog adni, próbatételeket, amiben tisztulhatunk. Tehát ez mindenki életében benne van, és ez egyfajta beleavatkozás, de nem erőszakos beleavatkozás. Tehát Isten olyan gyöngéden avatkozik bele az életünkbe, hogy közben a szabad döntésünket soha be ne árnyékolja. Tehát Isten ezért nem akar, mondjuk ilyen, hogy Ferenc pápa mondta a múltkor, hogy ilyen óriási, ilyen csinadratta csodákat csinálni. Hogy megjelenik az égen, és a konnal leüzen, hogy eló, itt vagyok, ugye nem felejtettetek el. Az igazából a szabadságunk megerőszakolása lenne. Ugye sokszor kérdezik, hogy atya, most az Isten miért nem lett egy kicsit egyértelműbb? Miért nem adhat egyértelműbb jeleket magáról? Hát csak szemlélet kérdése, ha kinyitjuk hittel a szemünket, azt látjuk, hogy ennél egyértelműbb egyrészt nem lehet. Másrészt, ha valami nagyon látványosságokba akarna ő belemenni, és egy látványos csodákat akarna adni, akkor az valahol a szabadságunkat veszélyeztetné. Mert akkor nem szabadon döntünk, hanem egy kényszer hatása alatt döntünk mellette, és azt nem akarja. Ezért vagyok én szkeptikus ilyen jelenési ígéretekhez kapcsolódva, hogy lesznek ilyen nagy csodák, óriási, mindenki által látható csodák lesznek, és a világ akkor már nem fog kételkedni. Megmondom nektek őszintén, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert ez nem az Isten stílusa. Nem az az Isten stílusa, hogy egy megcáfolhatatlan, olyan bizonyítékot, látható erejű bizonyítékot ad, hogy most már senki nem kételkedik, de abból nem hit születik, hanem egy kényszer által elfogadunk egy igazságot, de tudjuk, hogy egy igazság elfogadása és a személyes kapcsolata sokszor két dolog. Lehet nekem az a véleményem, hogy az Isten létezik? Miért ne lehetne az a véleményem? Attól még nem kell, hogy kapcsolatba éljek vele, attól, hogy az a véleményem, hogy létezik, attól még nem vagyok hívő, hogy én azt mondom meg, ilyen szavakat kimondok, hogy a Jóisten, hát mert már azt mondta valaki, hogy a Jóisten irgalmazzon meg, a Jóisten így, attól még az nem biztos, hogy kapcsolatot jelent az Istennel, az a véleménye, hogy van az Isten. Hát ez sokunknak lehet, a sátán is tudja, hogy Isten létezik, hát hogy ne tudná. Tehát nem nagyon hiszek azokban, hogy valamilyen óriási jelek kellenének, mert akkor szerintem Isten átlépne a mi szabadságunk határán. És az már belőlünk egy kényszer hitet, nem is hit lenne, hanem egy kényszer elfogadást váltana ki. Tehát Isten bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe, egyetértek a kérdezővel. Tövis tüskét kaptam én is, ha nem kapom, nem lennék itt. Alleluja, de jó, így van. A töviseink, a tüskéink pontosan arra valók, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elmélyítsük általuk. Attól függ, hogy hogyan állunk hozzájuk. Jó, hát akkor ez volt a mai kérdés, és akkor megyünk is tovább. Negyedik lakásban járunk. Ugye beszéltünk a tövisekről, és akkor most ugye mondtam nektek, hogy ez a negyedik lakás, ez ilyen, tehát ilyen téma kavalkád van benne. Tehát, hogy sok-sok téma van benne, néha nincs bennük kohézió, összefüggés, tehát mindegyikből próbálom kihámozni azt, amit ki lehet. Természetesen, ha valakinek ezek a egyre misztikusabbnak tűnő szavak nehezek lennének, nyugodtan lehet szólni, hogy atya, ez most már kicsit rózsaszín kötfelhő, meg fogom próbálni akkor azt még hétköznapi nyelvre lefordítani. Na, menjünk is, ugye a negyedik lakás első fejezetében járunk, és a negyedik pontban Teréz rátér a harmadik lakás végén már megpedzegetett témára, és ezek az úgynevezett örömök és ízelítők. Jaj, megint meg ne jegyünk. Tehát miket mond itt? Az imádságban, azaz az Isten kapcsolatban tapasztalható dolgokról beszél. Tehát azokról a belső tapasztalatainkról, amelyek bennünket az Isten kapcsolat miatt, vagy abból fakadólag érnek. És így írja, örömöknek nevezhetjük azokat, az érzéseket, amelyeket elmélkedésünkkel és Urunkhoz intézett kéréseinkkel szerzünk, és amelyek természetünkből származnak. Nem akarom ezt túlbonyolítani. Mit mond itt? Azt mondja, hogy ez az úgynevezett természetes öröm, ez úgy a mi részünk. Ugye emlékszünk arra, hogy az Isten kapcsolat kapcsán beszéltünk arról, hogy megvan a mi részünk, és megvan Isten része. Miénk ez az úgynevezett, most mondjuk így természetes rész, övé a természet fölötti rész, hogy ő cselekszik. És itt van bennünk ez a természetes öröm, ez a mi részünk, ez ott van bennünk, mikor elmélkedünk, mikor Urunkhoz imádkozunk. Hát jó, oké, menjünk tovább, ebben nincs olyan nagy dolog. Ötödik pontban azt írja, hogy az ízelítő viszont az Istentől ered, s természetünk ugyanúgy érzi és élvezi, mint az előbb említett örömöket, sőt, még sokkal jobban. Tehát itt megkülönböztet két dolgot, megkülönbözteti, tehát van ez a bizonyos természetes öröm, aha, csak ebben nincs szukja, nem baj, még egyszer megnézzük, aha, ez már igen, tehát természetes öröm, jó, ez az, ami bennünk van, és akkor emellett ott van ez az úgynevezett ízelítő, amit az Ernő atya a régi fordításban úgy fordít, hogy szellemi öröm. Tehát, hogy vannak érzéki, vagy az érzékeink által kapott örömek, és vannak szellemi örömek. Ez sokkal terézibb szó, hogy ízelítő, mert ő ezt így írja, hogy gusto, a gustus, tehát a megízlelése az Istennek. De miről szól ez? Ez az a bizonyos ízelítő, ami ez az úgynevezett természet fölötti öröm, megint csak egyszerűen micsoda, az, amit Isten ad. Tehát ennyi, tehát az az öröm, amit nem te termeltél meg magadnak, hanem ő adta. Megint ennyi az egész. A természetes öröm az, amit mi termelünk meg magunknak. Amikor rágondolunk Istenre, rágondolunk valami szép dologra, érnek bennünket örömteli események, kiváltódik bennünk egy természetes öröm, és ez csodálatos. De most, mivel ugye Isten kapcsolatot tanulunk, és az Isten kapcsolatban már azt látjuk, hogy kezdjük felfedezni, hogy ő mit tesz értünk, kezdjük különválasztani a magunk részét az ő részétől, és kezdjük látni, hogy mi az, amit ő értünk, állandóan a velünk való kapcsolatért ő tesz. Ugyanez jelenik meg itt is, hogy az úgynevezett ízelítő nem más, mint az a fajta tapasztalat, amit nem én produkáltam magamnak. Amit nem az én természetes hormonjaim, érzelmeim, sejtjeim váltottak ki, hanem azt, amit közvetlenül ő hozott létre bennem. És most testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy jaj, hát nekünk megint csak ilyen nincsen. Ez biztos a szenteknek való, meg a nem tudom én a hegyen hegytető lebegő remetéknek való. Nem, nem, nem. Biztos, hogy mindnyájunknak volt már része ilyenben. Én meg vagyok róla győződve, egy miatt például biztos, akkor nem lennétek itt. Tehát, hogyha Isten valamilyen módon nem sebezte még meg a szíveteket, én kétlem, hogy akkor kitartottatok volna a keresztény élet mellett. Tehát Isten biztos, hogy mindnyájunk életébe adott már önmagából egy ilyen ízelítőt. Nem kell, hogy ez sokszor megtörténjen, csak azt akarom leszögezni, hogy most vegyük együtt észre, hogy a negyedik lakásban azt tanuljuk, hogy meg akarjuk látni, hogy Isten mit tesz a velünk való kapcsolatért. Vegyük észre, hogy biztos, hogy volt már olyan élményünk és tapasztalatunk, amire azt mondtuk, hogy ez nem belőlem jön. Ez nem én tőlem jön, ez valakitől mástól jön. Testvérek, nem kell semmi nagy dologra gondolni itt. Ez a fajta Istentől jövő öröm, vagy inkább mondom így, hogy tapasztalat. Nem akarom csak az öröm szót használni. Persze, ez örömteli tapasztalat is lehet. De Teréz, amikor erről beszél, nem használja az öröm szót. Azt mondja, hogy ízelítő. Mondhatnánk, hogy ez egy Isten tapasztalat. És a te életedben mikor volt az, hogy azt mondtad, hogy igen, én őt valamilyen módon most meg is tapasztaltam. Nem csak információkat hallottam róla, hanem ahogy ugye Jobb mondja az ő könyvének a végén, az én szemeim láttak téged. Megtapasztaltalak valahogy. Meggyőződésem, hogy Isten mindnyájunknak ad ilyet. És valószínű mindnyájunknak volt már ilyen, de nagyon egyszerű, hétköznapi módokon. Nem kell most föltétlenül valami fajta ilyen extatikus, vagy ilyen nagyon ilyen paramisztikus tapasztalatra gondolni. Emlékeztünk, hogy paramisztikán mit értünk, a látomások, auditív hallomások, mindenféle ilyen nagy-nagy fizikai csodáknak a világát. Nem, most nem erről van szó. A hétköznapi misztikában, amelyre ugye mindjárt meg vagyunk hívva, egészen egyszerű események által is, vagy történések, vagy találkozások által is lehet Isten tapasztalatunk. Hogy azt mondjuk, hogy én őt megtapasztaltam. Például egy képben, egy hangban, egy eseményben, egy találkozásban. Nem extázis kell. És nem föltétlenül, nem tudom én, a boldogságos szűzmájának magának kell megjelennie nekem ahhoz, hogy tapasztalatom legyen például róla. Hagy idézzem itt például a mi drága jó Marcellatyánkat. Ugye Marcellatyának az egyik legelső ilyenfajta ízelítője az Istenből és Máriából, az ugye a virágzó cseresznyefa által volt. Tehát, hogyha az önéletrajzát ismerjük, amikor Marcellatya azt a egy természeti jelenséget lát, tehát semmi, tehát nem jelent ott meg Mária, mint olyan. Ő csak a virágzó cseresznyefa fehérségében tapasztal egy olyat, hogy ez Máriának a tisztasága. És ezen keresztül ugye Isten tisztasága. Marcellatyának ott olyan Isten tapasztalata volt, olyan ízelítője volt, mint a ház, pedig nem látott semmi vallásosat. Ő csak egy természeti jelenséget látott, a virágzó cseresznyefát tavasszal. Az a fehérség, az a csodálatos millió. És ebben volt neki egy hihetetlen, erős, misztikus tapasztalata. Látjuk? Szerintem ilyesmi mindnyájunknak van. Vagy volt, vagy lesz. De talán mindenkinek volt. Hogy valamilyen hétköznapiságban, egy zenében, egy képben, annyi mindent mondhat. Egy szóban, egy találkozásban azt éreztük, hogy itt most Isten van. És cáfolhatatlanul éreztük, nem is tudtuk ezt senkinek kifejezni, lehet még ma sem tudjuk szavakba önteni, igen, igen, ez ott van. Tudjátok, Avilai Teréz megfogalmazzám, hogy aki szavakba tudja önteni a misztikus Isten tapasztalatát, az már az úgynevezett ilyen harmadik típusú kegyelem. Az első kegyelem az, hogy megkapod magát a kegyelmet. A második kegyelem az, hogy megérted, hogy az kegyelem volt, és a harmadik, és ezt kapják meg, mondjuk így, ezt kapjuk meg ritkábban, hogy tudunk róla írni vagy beszélni. Nem mindenki kapja meg ezt. Egy avilai szenterész például megkapta ezt a kegyelmet, csak azért, csak miattunk kapta ezt meg, hogy az ő Isten tapasztalatáról ő tudott írni és beszélni. De ez egy külön kegyelem. Tehát ne érezzük magunkat rosszul, ha úgy érezzük, hogy arról a belső tapasztalatról én nem tudok beszélni. Nem tudok szavakat találni hozzá, nem tudom leírni. Igen, mert az egy külön kegyelem. Az egy külön ajándék, mikor sikerül ezt valahogy szavakba öntenünk, de még maguk a misztikusok is, akik megkapták ezt a harmadik típusú kegyelmet, még ők is azt mondják, hogy azért hát nem nagyon találunk jó képeket. Találunk jó szavakat és képeket, de amik tényleg le tudnák írni ezt a tapasztalatot, olyan képeket nem találunk, kikötnek a misztikusok egyébként mindnyájan a Bibliánál. Tehát azt mondják, hogy a Szentírás képei egyedül azok, amelyek valahogy megnyugtatóan közlik számunkra, hogy az Isten tapasztalatot mihez hasonlítsuk. De ne csodálkozzunk azon, hogy ez a legtöbbünknek nem megy, nem tudjuk kifejezni. De mégis cáfolhatatlanul ott van bennünk, hogy abban az eseményben én Istent tapasztaltam meg. Abban a találkozásban ő volt benne, és azt nem én csináltam oda. Azt nem én alakítottam úgy. Abban ő volt. És a negyedik lakásban mire kezdünk rájönni? Arra pontosan, hogy ez tényleg ő volt. Mert Isten teszi a dolgát a velem való kapcsolatban, teszi a maga részét. Tehát egyáltalán nem valami óriási, rendkívüli dolog az, hogy voltak Isten tapasztalatok az életemben. Mondhatjuk, hogy ez egy természetes dolog abból a szempontból, hogy Isten tette velem kapcsolatban a maga részét. De egyébként az is segíthet, hogy a jelenben kicsit visszareflektálunk erre a múltra. És testvérek, érdemes, és hogyha nagyböjti önmegtagadások, ha most már szeretnénk valami olyan önmegtagadást, ami hasznos is, például, hogy gondolj vissza az Isten tapasztalatodra. Mikor és hogyan és hol tudtad kimondani, tudjátok mit, azt, amit János apostol ott a bárkában húsvét után, amikor ott a feltámadás után, amikor ugye halásznak, és ugye Jézus megjelenik a parton, és ugye nem ismerik fel az apostolok először, és amikor János felkiált, hogy az Úr az, hogy az ő, mert tudom. Nekünk is voltak ilyen tapasztalataink. Érdemes visszagondolni rá, hogy melyik volt az életemben az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez ő. És nincs appelláta. És nem is tudtam mást kifejezni, érezni, csak azt, hogy ebben most Isten cselekszik. Jó visszagondolni ezekre. Tehát jó kicsit a fejünkbe tartani az emlékeink között azt, hogy főleg amikor nagyon nehéz, ugye? Főleg amikor sötétségben vagyunk, főleg amikor kételyek között vagyunk, jó ez a visszagondolás, hogy Uram, azért volt nekem veled tapasztalatom. És hogyha akkor volt, akkor az nekem most reményt ad arra, hogy most se fogsz magamra adni. Hogy most is reményt és célt adsz az életembe. Látjuk, ez az ízelítő, amit Teréz ír, igazából ennyi. Mindnyájunknak voltak, vannak és lesznek ilyenek, de hogyha az életünkben csak néhány ilyen volt, nem baj. Teréz szerint és a misztikusok szerint ezeknek a tapasztalatoknak olyan erejük van, olyan hatásuk van, hogy néha elég belőlük egy és kitart egész életünkre. Néha elég ezekből a tapasztalatokból egy-két ilyen erős, és az biztos alappá válik az egész életünk számára. Van ilyen, mert Isten ott kinyilatkoztatja magát. Na de, azért már is menjünk tovább. Azért van ebben egy olyan veszély is, és Teréz ezt már is le fogja írni, hogy azért, na, tehát nem kell egy ilyen szőrszál hasogató lelki életbe, valami aggályos lelki életbe esnünk, például azzal kapcsolatban, hogy vizsgálgatom, hogy most ez természetes öröm, vagy ízelítő, vagy most ez micsoda. Teréz le akarja venni rólunk ezt a terhet, nem kell vizsgálgatni ezeket, testvérek, tehát jó, meghatározzuk ezeket a műfajokat, tehát van természetes öröm, van ízelítő, de nehogy azt higgyük, hogy most, hogy megyünk haza, állandóan azt kell vizsgálnunk, hogy na ez most mi. Nem kell vizsgálgatnunk, Teréz maga ezt leírja, a 7. pontban így írja, csak azt szeretném, legyetek óvatosak, mert ahhoz, hogy nagy haszonnal járjatok ezen az úton, és feljussatok a lakásokhoz, amelyekre vágyunk, nem az a teendő, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk, és ezért, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Látjuk? Tehát ez egy olyan belső várkastélyos motto, amit azok is ismernek, akik a belső várkastélyről nem is nagyon hallottak, de Avilai Teréztől ezt nagyon sokat idézik, hogy nem a sok gondolkodás számít, hanem az, hogy nagyon szeressünk. Ez az ő egyik, megint egy ilyen alapmottója, ami őtől nagyon el van terjedve. Tehát nem arról van szó, hogy állandóan szőrszál hasogatóan vizsgálgassuk, hogy most milyen élményünk van, vagy mi a természetes, mi a természet fölötti. Az a lényeg, hogy szeressünk. Szeressük őt. Szeressük Istent mindenek előtt. És ebben a szeretet kapcsolatnak a dinamikájában hol ez lesz, hol az lesz, hol amaz lesz, mindegy. Tehát hol szárasság lesz, hol természetes öröm lesz, hol ízelítő lesz, hol fény lesz, hol éjszaka, mindegy. Lényeg, hogy szeretni akarom őt. Bármilyen is most az a fajta, hogy mi tölti ki a kapcsolatot, mindegy. A lényeg, hogy kapcsolatom van vele. Ez a lényeg. És hogy most éppen hullámvölgy van, vagy hullámhegy, most éppen sötétség van, vagy fény, most ilyen öröm, vagy olyan öröm, mindegy. Testvérek, ezzel megint megyünk a hetedik lakás felé. A hetedik lakásban terész szerint megszűnik a lelki szárasság. De miért? De mi szűnik meg? Nem a lelki szárasság szűnik meg. Mindig lesznek az életünkben száraz és sötét időszakok. Az szűnik meg, hogy a lélek ezáltal már kijön a sodrából, az megszűnik. Tehát a lelki szárasság, mint olyan, elveszti a kategóriáját. Teljesen mindegy, hogy most szárasságot érzek, vagy örömet, vele vagyok. Ez a hetedik lakás szabadsága. Hogy azért mondja Terész, hogy már nincs lelki szárasság, mert a lélek már vállat vett rá. Azt mondja, nem érdekel, már nem kategória nekem. Az a lényeg, hogy ő vele élek. Ha most szárasság van, ha most öröm van, föl se veszem. Teljesen mindegy. Egyre kevésbé érdekel. Itt az ember már egyre kevésbé csinál ügyet abból, hogy most júj, nem érzek semmit. Itt már elkezdjük megtanulni azt, hogy a lényeg, hogy a hit által Istennel állandó, szoros kapcsolatban élünk. Ha érzek valamit, ha nem. Ha jó, ha rossz. Ha ilyen öröm van, ha olyan. Erre mondja Terész, hogy teljesen mindegy, hogy mi zajlik, lényeg, hogy szeressünk. És nem kell ezen állandóan rágódni és gondolkodni. Tehát Terész leírja ezeket a jelenségeket, de azokat nem kell nagyon vizsgálgatni. Keresztes Szent János atyánk még ennél jóval tovább megy, ő leírja ezeket a sokkal kifejezettebb misztikus kegyelmeket, ő beszél tényleg a látomásokról, meg ezekről, és még ő is azt mondja ezekre is, hogy azokat is hagyni kell. Tehát, hogy akárki jelenik meg nekem, azt mondja, a lélek inkább utasítsa el, úgyis kifejti bennem a hatását. Ezt majd keresztes Szent János alapján meg fogjuk tanulni, hogy a legmisztikusabb látomásokra és dolgokra is épp úgy rá lehet szokni, mint egy drogra például. Tehát éppen úgy, tehát teljesen mindegy, hogy drogot nyomok az ereimbe, vagy állandóan látomásokra vágyódom, valahol ugyanaz a kettő. Testvérek, mindentől lehet függeni. És amit úgy függsz valamitől, hogy az nem Isten, akkor az már a szabadságunkat veszélyezteti. És a látomás az nem Isten. Ugye ezt mindenki tudja. A látomás az egy kép őróla, amit persze ő adhat az eseteknek a legkisebb hányadába, gondolom én. Ő adhatja, a hangokat is ő adhatja, mindent ő ad, akkor sem egyenlőek a képek és a látomások ő vele. Az egy róla szóló kép. Ezért nem mondhatjuk, hogy Szűz Mária megjelenik ott. Nem jelenik meg ott. Egy képet adott magáról. Igen, az igen. De nem oda kell elmennem, hogy Szűz Máriával találkozzak. Ahhoz be kell vonulnom a bensőmbe. Mert ahol Isten van, ott van Mária is. És személyes kapcsolatba akarok élni Máriával, mint olyan. Tehát, hogy bárhol állítják, hogy megjelenik, lehet benne hinni, és valószínű, hogy persze sokszor Isten ad ilyenfajta kegyelmeket, de az nem Szűz Mária maga, az egy róla adott kép. Tehát a misztikában, testvérek, ezt tudni kell. A misztikusok erről regélnek keresztes Szent János oldalakat, hogy a nem Isten, hogy mi az, hogy ami nem Isten. A dolgok, azok nem Istenek, mint olyanok. És a Istenről szóló kép, az nem egyenlő Istennel. De ez egy teljesen egyszerű logika. Tehát a látomások, azok hologramok. A látomások, azok képek, amiket Isten ad. Igen. Csak össze ne tévesszük ezeket ő vele. Ugye? Tehát bizonyos látnok elment mostanában Szentföldre, Názáretbe, és a szokásos jelenésenek ott is megtörtént, és nagy óriási ilyen szalagcím, hogy Szűz Mária visszatért Názáretbe. Hát csókolom. Persze, én meg a római pápa vagyok. Tehát azért vigyázzunk ezzel, hogy hol van Mária. Nem ott van Mária, ahol egy bizonyos látnok róla lát egy képet. Nem ott van Mária. Nem ott van Mária. Mária itt van, mindnyájunkkal, velünk. Nem kell sehova mennünk, ahhoz, hogy találkozzunk vele. Tehát nagyon kell szeretni, ez a lényeg. Ha Isten ad nekünk ilyenfajta ízelítőt, akkor ad, Ha meg nem ad, akkor nem ad. A lényeg, hogy ő szeret minket, mi meg szeretjük őt. És szeressünk, ez a legnagyobb lényeg. Ez az a bizonyos szabadság, amiről szó van. Mindegy, hogy az öröm ilyen, vagy az öröm olyan, az ízelítő ilyen, vagy olyan. Lényeg, hogy ővele legyünk szeretett kapcsolatban. És a kapcsolat pedig, hogy éppen hogyan zajlik, hát úgy, mint egy emberi kapcsolat. Vannak jobb napjaink, meg rosszabb napjaink, nem? Vannak érzelmileg gazdagabb napjaink az Istennel is, és vannak vele érzelmileg sivárabb napjaink. Oszt, és akkor mi van? A hetedik lakásban ez lesz, hogy a lélek azt mondja, a léleknek ilyen egyszerű imái lesznek a hetedik lakásban. Ezt persze én költöttem ezt az imát, de ez hetedik lakásos ima. Például az, hogy oszt, na és. Ez egy ilyen, egy hetedik lakásos ima lesz, az, hogy na és. Így van. Most mindegy, hogy most ez van, vagy az van, és... Ő vele kapcsolatban vagyok. Tanultuk az első lakás kapcsán, ugye azt a gyönyörű imát, hogy ez van, nem? Ugye mondtuk, hogy a Kern András dal, ez van, ez egy gyönyörű, szép hetedik lakásos ima is. Ez van. Aztán most beillesztünk egy ilyet, hogy na és, így van. Tehát látjuk, egyszerűen kell testvérek fogalmazni, mert a nagy-nagy barokkos, szóvirágos, hosszú könyörgésekből nem sokat értünk. Ebből viszont, hogy na és, ebből érthetünk valamit. Talán, gondolom én. Na, és azt mondja még itt a rész, hogy emeljem ezt ki nektek, hogy ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Itt most ő nem ezt a témát érinti explicite, de hagy hozzam ezt be nektek, hogy amikor Teréz imádságra tanít bennünket, és keresztes Szent János is, akkor az ő ima mottójuk, illetve segítő gondolatuk pontosan ez. Azt tegyétek, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, ezt az imádságra is le tudjuk fordítani. A Villai Teréz és keresztes Szent János soha nem mondják azt, hogy így kell imádkozni, hogy úgy, meg ilyen helyen, meg olyan helyen, és ilyen testhelyzetben, és olyan testhelyzetben. Nem. Azt mondják, hogy imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet a legjobban felébred. Óriási szabadságra tanítanak bennünket. Imádkozz olyan módon, ahogy most érzed, hogy benned ezt a szeretetet leginkább fölkelti. Szabadság. Lehet, hogy ez szóbeli ima lesz, aztán másik nap valami elmélkedés lesz, lehet utána meg teljesen az a önmagamat átadott csendes együttlét lesz. Imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet legjobban felébred. Hol imádkozzak? Ott, ahol benned a szeretet legjobban felébred. Valahol, valaki itt, valaki ott, egyik nap itt, másik nap ott, kinek hogy? Imádkozz olyan módon és úgy, és akkor, amikor a szeretet benned, ami jobban felkelti benned a szeretetet. Ez a misztikusok szabadsága. Látjátok, a misztikusok soha nem tanítanak bennünket konkrét ima technikára. Én hiszem is, hogy ima technika nincs. Imádság van, azaz kapcsolat Istennel. A kapcsolat az nem technika kérdése. Egy szeretett kapcsolathoz nem technikák kellenek. Persze lehetnek segítő eszközök, lehetnek ilyen mankók, amik segítenek az imában, de össze ne tévesszük az imát valami tökéletesen kigyakorolt technikával. Na nem. Hogy azt tud imádkozni, aki már tökéletesen kigyakorolt valami technikát, hogy úgy tud lélegezni, meg úgy tud ülni, meg úgy... Egy frász, nem! Tehát az Istennel való kapcsolatról van szó, amit akkor is élek, majd ezt fogjuk látni, ha például semmit nem tudok a konkrétan az Istenre figyelni az imában, állandóan zajlik a fejemben a mozi, állandóan megyek jobbra-balra, és nem találok sehol valami megnyugvást, nem baj, akkor is Istennel kapcsolatban élek, és az is lehet ima. Persze törekszünk arra, hogyha lehet minél jobban lenyugodni, lecsendesedni, ezek segíthetik az imát. De nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy jól imádkozzam. Nincs is ilyen testvérek, hogy jó meg rossz imádság, ezt felejtsük el. Imádság van. Istennel való kapcsolat van. Így is, meg úgy is. Nincs olyan, hogy rosszul sikerült ima. De milyen sokan mondják, hogy nem tudok imádkozni, de ez mi az, hogy nem tudtál imádkozni? Az, hogy most nem voltak olyan érzéseid az imában. Ja, ha ezt jelenti, akkor az nem jó, mert akkor az érzésekre vagy nagyon kihegyezve. Ha Istennel akartál lenni egy általad elhatározott 20 percben például, ha megvolt benned végig ez a szándék, ez az akarat, akkor az tökéletes imádság. Most akkor vagy voltak nagy érzéseim, vagy nem, teljesen mindegy, de ez az elhatározottságtól függ, a szándékunktól függ. Veled akarok lenni. Szóval ugye ez még átmehet ilyen közösségi ima ítéletekbe is, hogy ütős volt ez a ima est. Ütős volt ez a lelki gyakorlat. Miért? Mert óriási emócióink voltak. Oj, áradt a szent lélek, mert óriási, vulkánszerű érzelmeink voltak. És ha nincsenek vulkánszerű érzelmek, örömérzetek, akkor azt mondod, hogy ez egy teljesen rossz lelki gyakorlat volt, borzasztó volt az imaest, mert nem értem át semmit érzelmileg. Jó, csak annyit kell tudni, hogy a Szentlélek nem egyenlő az érzelmeinkkel. A Szentlélek nem csak az örömnek a lelke, hanem tisztító tűz is, ahogy keresztes Szent János majd leírja. És rájövünk, hogy még nagyobb kegyelem a Szentlélek tisztító tüze, mint amikor ő nagy örömöket ad. Mert két napi tisztító tűz a Szentlélek által minket jobban előre visz a fejlődésben, mint 10 évnek a lelki örömei. Ugye, aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy mit jelent ez, és az a tisztító tűz, az fáj. Azt nem tudjuk elmondani, hogy nagyon-nagyon jó volt az imaest, mert annyira jó éreztem magam. Nem. Borzasztóan éreztem magam, de a Szentlélek mégis lehet többet dolgozott bennem és rajtam, mint hogyha örömöket éltem volna át. Vigyázzunk, az emóciók jelenlétét össze ne tévesszük Isten jelenlétével. Ez nekem nagyon fontos. Isten jelenléte az van. Az emóció jelenléte van, vagy nincs. De sokan összetévesztik az Isten jelenlétét a jó érzés jelenlétével. És ha nincs jó érzés, akkor azt mondom, hogy Isten nem figyel, meg eltávolodott, meg mit tudom én milyeneket. Hát ezt nem mondhatjuk a hiszünk abban, hogy ő bennünk él.
1: Isten szeret téged. Műsort hallhattak Béri Renátó atyával.

Babics Mihály. Eucharisztia. Az Úr nem ment el, itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok! Az Istent esszük, mint az ős törzsek borzongó lagzikon ették, itták királyok húsát, vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven. A gyenge bárány nem totem. A megváltó nem törzsvezér. Ereje több, ereje más. Ő óriásabb óriás, ki két karjával általér minden családot, störzseket. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet. Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem, és ne hús tegyen magyarrá. S nőjünk ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap.

0: Miriam Rádió, Rimaszombat, FM 102,4. Középkori gondolkodók című műsorunk következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A nominalizmussal szembeforduló realista bölcselet a hitet az okoskodás helyett a szentírásra építeni akaró gondolkodásmód és a reformokat sürgető egyházkritika első jelentős korai képviselője az angol John Wycliffe volt, aki 1320 és 30 között látta meg a napvilágot Brandbyben, Yorkshire-ben. Wycliffe Oxford egyetemén nominalista szellemben tanult teológiát és bölcseletet, később pedig a nominalista szemléletnek hátat fordítva tanárként is működött ugyanott. Közben pappá szentelték, 1361-től pedig több egyházi javadalmat birtokolt. 1371-ben királyi szolgálatba lépett, diplomáciai feladatokat teljesített, majd 1376 és 80 között az Oxfordi Balliol College előjárója volt. 1380-ban az ellene radikális eszméi miatt indított eljárásra válaszul visszavonult a nyilvános szerepléstől, és 1384-ben bekövetkezett haláláig, amely a hagyomány szerint misézés közben érte, Lutterworth-ben látott el plébánosi feladatot. Wycliffe írásaiban elsősorban az egyház belső reformját, a keresztény hit valóban hiteles értelmezését sürgette, a Bibliához, az evangéliumi szegénységhez és alázatossághoz való visszatérést szorgalmazta. Az állam és az egyház viszonyának kérdésében, amelyről az isteni uralomról és a világi uralomról címeket viselő munkáiban fejtette ki álláspontját, a király főhatalmának tételét hirdette. Jogosnak mondta, hogy a közhatalom az állam érdekében megadóztassa, vagy méltatlan használat esetén akár el is kobozza az egyházi javakat, és tagadta a pápa világi hatalmának jogosságát, mivel úgy vélte, a vagyonos egyház és a politikai hatalmat gyakorló pápaság intézménye ellentétes a szentírás tanításával, a hit az egyház valódi érdekeivel és feladataival. Elsősorban az apostolok cselekedetei alapján az ősegyház eszményi állapotához való visszatérést sürgette, az egyház és a pápai hatalom című műveiben pedig radikálisan tagadta a pápa korlátlan főhatalmát, a hierarchikus szervezet létjogosultságát, elutasította a szerzetes életformát és a szentségek szükségességét az idősség elnyeréséhez. Egyháztanában Wycliffe Szent Ágoston véleményét osztotta, aki különbséget tett a látható és a mennyei, láthatatlan valódi egyház között. Egyház kritikájának éppen az az alapja, hogy az intézményes látható a pápa és a hierarchia fősége alatt álló egyház a maga minden bajával és gyarlóságával csupán torz képe az üdvösségre rendelt kiválasztottak lelki közösségének, amelyhez vissza kell térnie minden igaz, a kegyelmi kiválasztottság állapotában lévő hívőnek. Ebből következett pápaság kritikája is, nézete szerint a valódi láthatatlan egyházat csak láthatatlan a Szentlélek által kijelölt és irányított személy vezetheti, a látható pápák viszont sok vonatkozásban az Antikrisztus vonásait hordozzák. Nézete szerint az igaz hit egyedüli alapja a szigorúan szó szerint értett Biblia tanítása, melynek olvasását, ismeretét minden ember számára népnyelven is hozzáférhetővé kell tenni. Ezzel összefüggésben súlyos visszaélésnek tekintette, hogy a hivatalos egyház magának tartja fenn az írás ismeretének, magyarázatának monopóliumát, elzárva mindenki mást ettől a hit alapját és forrását jelentő lelki tápláléktól. Reformeszméi azonban alapvető dogmatikai kérdésekre is kiterjedtek. Szentírási helyekre támaszkodva tagadta az eukarisztiában az átlényegülést, a kenyér és bor lényege szerint Krisztus testévé és vérévé alakulását, mivel úgy vélte, egyetlen létező lényege sem semmisülhet meg, vagy alakulhat át más lényeggé magának a létezőnek a megsemmisülése nélkül. Ami az átváltoztatásban történik, éppen ezért csak a lelki hatás tekintetében jeleníti meg a szent testet és vért, lényege tehát pusztán jelképes történés. Ebből adódóan tagadta az eukarisztia a mise áldozati jellegét, amelyet pusztán emlékezésről beszélt. Ami más szentségeket illeti, tagadta a papirend, a gyónás, a betegek kenete és a bérmálás szentségi természetét, mondva, ezeknek nincs szentírási alapja, hanem csupán az intézményes egyház önigazolása gyanánt születtek. Ugyancsak Szent Ágostonra hivatkozva viszont állította az Isten által eleve elrendelt kegyelmi kiválasztást, tagadta az emberi akarat szabadságát, a jó cselekedetek üdvszerző természetét. Mindezek hátterében pedig lételméletében radikális realizmust képviselve azt tanította, hogy minden létező ősképe öröktől fogva ott van Istenben, akinek létét a nominalisták támasztotta kétel ellenében, az emberi értelem teljes bizonyossággal képes igazolni. A gyakorlati vallási élet vonatkozásában élesen bírálta a klerikusok kiváltságait, a laikusoktól való elkülönülését. Kitüntetett jelentőséget tulajdonított a Biblia, mint egyetlen hitforrás tanulmányozásának, amelyről úgy vélte lényege szerint Krisztussal azonos, s amelyet, mint tökéletesen igaz ellentmondásmentes isteni közlést minden hívőnek, az egyháznak, sőt a világi hatalomnak is megfellebbezhetetlen tekintéllyel el kell fogadnia. A Bibliáról vallott elveinek megfelelően Wycliffe maga fogott hozzá a Szentírás angol fordításához, ám a szószerintiség elvének erőltetett és merev követése miatt a latin vulgátából készült tolmácsolása gyakorlatilag olvashatatlannak bizonyult, és nem érte el az általa kívánt hatást. Mivel renitens nézeteit 1563-tól az egyetemen hirdette, a következő évtizedben pedig írásai is széles körben ismerté váltak, tanítványi kör szerveződött körülötte, amelynek tagjait ellenfelei gúnyosan lollárdoknak, gagyogóknak nevezték, és akik mesterük halála után is jelen voltak illegális, üldözött csoportként radikális eszméikkel az angol egyház életében. Nyilvános fellépésével ugyanakkor magára vonta az egyházi hatóságok haragját. 1377 elején London püspöke ítélte el néhány tételét, majd 19 kifogásolt zömében a királyi hatalomnak az egyházra is kiterjedő érvényét kimondó állítását 11. Gergely pápához is felterjesztették, aki azokat még 1377-ben elmarasztalta. Ezt követően, bár Wycliffe elhagyta az egyetemet, nézeteit nem vonta vissza, sőt, Trialógus című művében rendszeres és összefoglaló módon adta közre tan és szervezeti reformprogramját. Erre válaszul 1382-ben az Oxfordi Egyetem is cenzúrázta felfogását, az ugyanebben az esztendőben ülésező londoni földrengészzsinat 10 tételét eretneknek, további 14 állítását pedig tévesnek ítélte. Wycliffe nézetei a nyomtatás korát megelőző időben még nem kaptak nagy nyilvánosságot, radikális eszméit pedig az angol főpapok mellett politikai megfontolásból a király sem karolta fel. Egyedül az egyházi birtokok megszerzésében reménykedő birtokos nemesség és tehetős városi polgárság soraiban lelt támogatókra, ám miután az 1381-es Watt Tyler féle parasztfelkelés az ő eszméit is zászlajára tűzte, korábbi támogatói zöme is elpártolt tőle. Írásai ugyanakkor a következő fél évszázadban Európa szerte ismerté váltak egyetemi és egyházi körökben, és forrásul hivatkozási alapul szolgáltak egyebek között a prágai Husz János teológiai és egyházi reformprogramjának is. Így történhetett, hogy 1412-ben egy római helyi zsinat, 1415-ben pedig a konstanci zsinat is veszedelmes eretnekségként ítélte Wycliffe 45 zömében az egyházi szervezetre és hatalomra vonatkozó tételét, Újabb évszázaddal később viszont a reformátorok némileg önkényesen szellemi mesterükként hivatkoztak rá. Bár a sorozatos elítéléseknek köszönhetően Wycliffe legradikálisabb követői kiszorultak az egyetemi és egyházi közéletből, a nominalistákkal vitában álló oxfordi realisták táborában akadtak olyanok, akik egyes kérdésekben az ő nézeteit követték. Ilyen volt az 1340-ben született Robert Allington is, teológus, természetfilozófus, egyházmegyés pap. Allington Oxfordban a Queen's College növendékeként tanult, majd tanított bölcseletet és teológiát. 1393-ban lett a teológiai fakultáson Magister Regens, 1393-ban és 95-ben az egyetem kancellárja. A teológiájában és egyházképenben Wycliffe felfogásához közel álló Allington is visszavonult egy idő után a tudományos vitáktól, élete utolsó éveiben pedig 1398-ban bekövetkezett haláláig Long Watton iskolájának rektoraként tevékenykedett. A Wycliffe metafizikai, dogmatikai és ekléziológiai, valamint Walter Burley logikai és grammatikai nézeteit követő Allington művei zömében Arisztotelész kommentárok, amelyekben a szerző elsősorban a görög bölcselőnek a lét és a lényeg viszonyára, valamint a létfogalom és a kategóriatan kapcsolatára vonatkozó nézeteit elemezte. Az univerzálék kérdésében a mérsékelt realizmus álláspontját tette a magáévá, és azt a nézetet képviselte, hogy az általános fogalmak különféle relációkban a lét más és más hierarchikus minőségét jelentik. Ezzel az álláspontjával az oxfordi realisták irányzatának meghatározó jelentőségi alapja volt. Logikai fejtegetéseiben elsősorban predikátum logikával és a szippozicionális terminusok értelmezésével foglalkozott, és kísérletet tett egy lételméletileg megalapozott általános szemantika kidolgozására. Elméleti írásai mellett néhány homíliája is fennmaradt, amelyek Wycliffe spirituális reformeszméinek hatását mutatják. Ugyancsak ehhez a szellemi körhöz tartozott az 1360 körül született William Pembigul is. Bölcseleti és teológiai tanulmányait Oxford Egyetemén végezte, és papként, tanárként is ott működött. 1399-től volt az Exeter College magisztere, 1406-ban az egyetem rektora. 1410-ben távozott az egyetemről, és ezt követően élete végéig, 1420-ban halt meg, hitszónokként működött Bath egyházmegyéjében. A teológiai és metafizikai nézeteiben ugyancsak Wycliffe felfogását és Walter Burley logikai, grammatikai nézeteit követő Pembigul értekezéseiben, különösen pedig Porphyrios kommentárjában a platóni és az augusztiniánus platónikus hagyomány szellemében értelmezte az arisztotelészi gondolkodás létfogalmát és az alapvető ontológiai kategóriák egymáshoz való viszonyát. Az univerzálék az általános fogalmak kérdésében a realizmus klasszikus álláspontját vallotta, és azt a nézetet képviselte, hogy az általános fogalmak különféle létrelációkban a létezésnek más és más minőségét jelölik. Ennek megfelelően az általános fogalmak az univerzálék három típusáról beszélt. Az Istenben és az angyalokban meglévő általános intelligenciáról, az értelemben meglévő elvont fogalmakról, valamint az egyedi létformákban benne

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Schöner Alfréd főrabbival, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem tanárával, Lépes Lóránt atya beszélget.
1: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatói családot, és a Mária Rádió stúdiójában pedig szeretettel köszöntöm Schöner Alfréd főrabbi urat, Lipótváros rabbiát. Kedves főrabbi úr, először szeretném megkérni arra, hogy beszéljen a családjáról, a szüleiről, nem tudom, ha vannak akkor testvéreiről, honnan származik, kik voltak azok, akik elindították az életútján.
2: Mindenek előtt szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást. 1948-ban születtem Szabolcs-Szatmár Bereg megyei. Két nagyközséget említenék meg, az első Csenger, a másik Tarpa. Az édesapám családja generációkon keresztül Csengerben élt, az édesanyámé pedig Tarpán. Az 1944-es zsidó deportálásokban mind a két család súlyosan érintett volt, az apám családját szinte teljes nagyságrendben kiirtották. Édesapámnak az első feleségét, 4 gyermekét és 10 testvérét. Mindannyian mártírokká lettek. Édesapám maradt meg egyedül. Egy életen át furdolta a lelkiismeret furdalás, hogy ő miért maradt életben, és a gyermekei miért pusztultak el. Az édesanyámnak is volt családja, első férje és gyermekei. A férje oda maradt, a szülei és a testvérei. Mindannyian Auschwitzban. Auschwitz a legnagyobb magyar zsidó temető. De szerencsére az édesanyámnak megmaradt 3 lánya, 3 felnőtt lánya, és az édesapám, amikor visszajött a koncentrációs táborból, és mintha már nem volt családja, egyedül volt, elvette az özvegyen maradt édesanyámat, és ebből a házasságból születtem. Én Nyíregyházán születtem, a Nyírségben is, talán 2 éves voltam, amikor felkerültem a szüleimmel Budapestre, tehát a gyökereim ez a Nyírségbe vezetnek vissza, de az életem, eddig életem 68 éve Budapesthez köt.
1: Beszéljünk kicsit diák éveiről, tanulmányiról, hol kapta meg a tudást, illetve ha eszébe jut, akkor akár valamilyen kedves történet vagy epizód ebből az időből.
2: Az 50-es években, amikor gyermek voltam, egészen 1961-ig, tehát a bar mitzvá, mondjuk úgy a felnőtti avatásom évéig, a Kazinczy utca és a Dob utca sarkán lévő budapesti ortodox közösségben tanultam délelőtt és délután. Talán a rádióhallgatók egy jelentős nem tudja, hogy az 50-es

0: években, aki vallásos iskolába járt, vagy vallási, nem vallási, vallási iskolába járt, az mindig alkalmazkodott az állami iskolai rendszerhez. Tehát akkor még délelőtt, délután voltak oktatások az iskolában. Tehát egyik héten volt délelőtt, a másik héten délután az állami iskolában. És a másik időszakban, tehát amikor délelőtt voltunk az általános iskolában, akkor délután tanultunk a vallási iskolában, és fordítva. Tehát nagyobb részt az életem, vagy az életünk egészen 1963-ig úgy telt el, hogy minden nap 4 órát tanultam. Héberül úgy hívják, hogy Héder, vagy Yeshiva, a vallásos általános, vagy középiskolai oktatás. Kb. 5 órát tanultam állami iskolába, és a 2 között sportoltunk, mint az akkori gyerekek nagyobb része. Mi több borzasztó büszke vagyok, hogy a Kazinczy utcai akkori általános iskolának a futball válogatottjában játszottam, sőt, valamikor a 60-as évek elején még úgy volt egy olyan formáció, ma már talán alig emlékeznek, az volt az egy úttörő olimpia, és én, aki nem voltam úttörő, ugye a vallásos neveltetésemből adódóan, én nem mentem oda, és nem is kellettem volna oda, de mégis játszottam a iskola futball válogatottjában, mi több, egyszer még egy gólt is rúgtam. Úgyhogy ez felejthetetlen élmény, egész életemben a sportnak nagy szerepe volt.
1: Abban az időben nem akadályozták ezt a vallási iskolát, illetve hogyha megtagadta azt, hogy üttörök közé tartozzon?
0: Nem kellett megtagadni, fel sem merült, hogy olyan gyerek, aki a Héderbe vagy a Sivába járt, az neki tudta, hogy vallásos millióban él és nevelkedik, tehát ilyen jellegű probléma. Nem is éreztem, hát egy más gyerek ebből bármit, nagyon keveset érez. Amit éreztem az, hogy le vagyok terhelve, soha nincs szabad időm. Ha szabad, azért elmondok egy pici kis történetet, talán 7. általános iskolás lettem, tehát olyan 13 év körüli, amikor a Madács téren, a 7. kerületi Madács téren volt egy roller verseny. Meghirdették több helyen, hogy rollerezni. És édesapámat, Isten nyugtassa aló poraiba, kértem, hogy hadd vegyek részt a roller versenyben, mert volt egy egészen kiváló csapágyos rollerem, amit az édesapám csinált. 2 fadeszkába, és elül meg hátul egy-egy lent, ilyen csapágy, és abban hasította. Igen, nem, de vasárnap délelőtt az a zsidó iskolában a heti vizsgák, és az apám pedig egy nagyon vallásos öreg zsidó volt, azt mondja, nem lehet hiányozni az iskolából, tanulnunk, és jönnek a rabik, és kérdeznek, hogy tudnék. De rágtam a drága emlékű édesapám fülét, apu, én ezen részt akarok venni, részt akarok. Addig könyörögtem, míg beleegyezett, és részt vettem. Hát elég furcsán néztem ki a többi fiú között, pajesszal a fülem mögött. Tehát mindenki azért tudomásul vett, tehát elég sokszínű társaság gyűlt össze, aki rollerezett, és nekem egy csoda rollerem volt, csapágyos. És 3 kört kellett megtenni, és a második körben még elég jó helyezésem voltam, és a 3. körben úgy éreztem, hogy hatalmas erő van bennem, és csak lögtem azt a rollert, és azt vettem észre, hogy szép lassan hagyok el mindenkit. És a cél lehetett egy olyan 15 méter előttem, és az futott át az agyamban, Uram Isten, életemben először itt vagyok egy rollerversenyen, és megmutatom az édesapámnak, hogy én hogy tudok rollerezni, és ez volt az utolsó kép. Szalagszakadás. Aznap este a Péterfi utcai kórházba ébredtem fel, kiderült, hogy 10 méterrel a cél előtt egy olajfolton megcsúszott a rollerem, és elestem, és bevertem a fejemet az egyik kődarabba, elájultam, mentővel vittek be a Péterfibe, úgyhogy végtelen sajnálom, nem szégyellem, de nem tudtam életem első roller versenyét megjegyezni, nota benne, egyszer majd erről beszélünk, már sok-sok évtizeddel gyakorló rapi voltam, amikor egyszer a zsinagógába odajött hozzám egy tanítványom itt a Hegedűs Gyula utcában, nem sokára lesz bár micvá, és azt kérdezte tőlem, hogy a rabi bácsi tud rollerezni? mert a rabik mindent tudnak. Hát mi mondtam, a rabik nem tudnak mindent, de rollerezni tudok. És azt mondja, hol tetszik rollerezni? Mondom, ha nincsenek itt a hívek, akkor a zsinagógában megmutatom, hogy tudok rollerezni. És szégyen szemre 70 éves koromban újból rollereztem, és megmutattam ennek a fiatal embernek, hogy még nem vagyok annyira idős. Na, ennyit a rollerről.
1: Tehát az édesapjának végül is nem azért emlékezetes ez a nap, mert első díjat hozta haza, azért, mert ugye kórházba jöttek látogatni.
0: Szó szerint ér. Így volt.
1: De biztos, hogy sok élmény fűződik a gyermekkorához. A tanulmányai után ugye elkezdődött a szolgálata. Hogyan emlékszik vissza az első működési helyére? Milyen nehézségek, vagy milyen örömei voltak, amikor elkezdte a szolgálatát, mint rabbi?
0: Ugye a Héder és tehát a vallási iskola után 4 évet végeztem az akkori zsidó gimnáziumban. 18 éves elmúltam, amikor leérettségiztem, és akkor kerültem be a rabi képzőbe, ahol nem kevesebb, mint 6 évet tanultam a rabi képzőben. Egészen 1974. januárjáig akkor volt a rabi avatásom. Az előbb a kinti beszélgetésemben már említettem önnek, hogy egy fájó esemény kötődik a rabi avatásomhoz, mert a felszentelésem előtti héten hunyt el az édesanyám, ami egy borzasztóan döbbenetes esemény volt az én életemben. Az anyám, aki egy holokauszt túlélő, és azóta nagy álma, hogy a fiából rabi legyen, mindig azt mondta, szerettem volna, vagy szeretném az áldó kezemet a rabi fiam fejére tenni. Hát akkor de facto fizikai értelemben nem tudta, de egy életen át érzem a fejemen az édesanyám áldó kezét. Szóval Szegedre kerültem 1970-es évek legelején, mint rabi jelölt. Az elődöm egy Domán István nevű, néhai Domán István, doktor Domán István, egyébként később az általam vezetett Orzse, tehát a Zsidó Egyetemen Talmud professzor volt, ő volt az elődöm Szegeden, de ott hagyta, vagy elküldték Szegedről, és rabi jelöltként én már Szegeden rabinikus feladatokat végeztem, míg nem 74 tavaszán beiktattak a szegedi rabiszékbe, amely ugye Európa talán legszebb zsinagógája, ha szabad ilyet mondani, és egyáltalán fel lehet állítani amilyen sorrendet, hogy melyik a legszebb. Szerény véleményem szerint a legszebb zsinagóga Európában a szegedi zsinagóga, a lövők zsinagógája, és beleülni abba a szószékbe, ahol a 20. századi magyar neológ zsidóság legnagyobb rabija, Löw Immanuel ült, az egy egészen döbbenetes élmény, és egyben felelősség volt, és beszélni azon a szószéken, ahol a zseniális tudós Löw Immanuel és az elődje ugyanazon a helyen, de egy másik zsinagógában Löw Lipót prédikált. 6 évet töltöttem Szegeden, de azóta sem tudok, és nem is akarok Szegedtől elszakadni. Életem legszebb része Szegedhez kötődik. Persze nyilván az, mert fiatal is voltam, meg fiatal házas voltam, én 1970-ben nősültem. Már kisgyerekkel költöztünk le, a lányom 71-ben született, tehát ennek is sok élménye kötődik Szegedhez. Nagy-nagy adománynak élem meg, hogy a 60. születésnapon szegedi hitközség örökös tiszteletbeli rabiának választott.
1: Ha szabadnék visszatérni kicsit a hivatása kialakulásához, miért döntött a rabbi hivatás mellett? Kik voltak azok a meghatározó személyek, személyiségek az életében, akik segítettek ennek a döntésnek a meghozatalában?
0: 2 személy volt ilyen, az egyik az édesanyám, a másik az édesapám. Az ő életükről az előbb beszéltem. Mind a ketten a Shoah, vagy ismertebb nevén a holokauszt, latinul úgy mondják az, hogy genocidium túlélői voltak. Ezt a történelmi traumát sokféleképpen élték meg az emberek. Volt, akiből ez a szörnyű esemény sor kiiktatta, kitörölte a transzcendenciával, az Istennel való bármilyen jellegű kapcsolatot.
1: voltak, akik emiatt elveszítették a hitüket?
0: Szószoros értelmében, nem is kevesen. Az édesanyám meg az édesapám pont fordítva volt. Mind a kettőnek volt egy iratlan jelszava, ezt héberül úgy mondják, hogy af alpi, annyit jelenti, hogy annak dacára. És ennek szellemében neveltek. Mindig azt mondták, afalpi, annak dacára, hogy ez és ez történt, mi nagyon szeretnénk, hogyha a gyerekünk a zsidóság hagyományának őrzője és tanítója lesz. És ennek a szellemében neveltek kisgyerekkoromtól, és számomra teljesen evidens volt, fel sem merült bármilyen más választás lehetősége, hát a szüleim ezt akarták. És akkor számomra ez már teljesen természetes volt, beleívódott a lelkembe, és a mai napig most már sok-sok évtizedes papi vagy rabinikus gyakorlattal a háta mögött úgy érzem, hogy még most is ott állnak mellettem a szüleim, és ha csüggedek, ők biztatnak.
1: Ezek nagyon szép szava, biztosan örülnének neki, hogyha ezt a fiúktól így tudnák hallani.
0: Ők örülnek neki, ők hallják.
2: Schöner Alfred főrabbival, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem tanárával Lépes Lóránt atya beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.

A Mária Rádió az új evangelizáció eszköze. Az imádság mellett és azzal szoros együtthatásban az evangelizáció az, ami a megtérésre való felhívás alapvető eszköze. Nem a világi műsorba ékelt vallásos gondolatokról van szó, mint ahogy általában más katolikus rádióknál. Ellenkezőleg. Olyan műsorszerkezet kialakítását jelenti, mely lehetővé teszi, hogy a Szentírás, a katolicizmus erkölcsi és hitbéli tanítása, szellemisége, kultúrája és hagyományai teljes gazdagságukban a hallgatók nagy tömegeinek rendelkezésére álljanak. A Mária Rádió evangelizációjának fő formáját az egyház hagyományos katekizmusának kell képeznie. Így módon kívánunk a napi adásokon keresztül teljes körű áttekintést nyújtani a keresztény hit és erkölcs egészéről. A napi katekizmus mellett az adásokból olyan érett műsorszerkezetnek kell kialakulnia, amely képes kielégíteni a hallgatók lelki táplálék és ismeretek iránti igényeit. Így tartalmaznia kell Biblia magyarázatot, lelkiséggel, liturgiával, mariológiával, püspöki körlevelekkel, egyháztörténettel foglalkozó sorozatokat, szentek életét, az egyházi tanítóhivatal tanításait. Az embereknek hiteles beszédre van szükségük. Olyan beszédre, mely épít és nem rombol, mely bizalmat ébreszt a rémült szívekben. Tiszta, egyenes beszédre, mely a szeretetet és az igazságot hirdeti. Az ilyen beszéd az üdvözülés üzenete. Krisztus maga. Ennek a beszédnek legyetek hirdetői, de mindenek felett tanúságtevői. Csak annak a beszédnek lesz ereje megtéríteni és átalakítani az embereket, mely mögött tanúságtevő élet rejlik, és melyet a hit, remény és szeretet talaja táplál. Így lesz képes az új evangelizáció eszközévé válni. Második János Pál pápa a Mária Rádió hallgatóihoz. 1994. március 23.

0: Miriam Rádió, Rosnyó, FM 90,5.
1: Az imaórák liturgiája. Az egyház hivatalos imája következik.
2: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent vér mossa le. Eltévedt ember hitre tért,

0: Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánul a tort, kibízva Krisztushoz kiált, s menny üdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak, alleluja. Az Isten útja szeplőtelen út, az Úr szava a tűzpróbát kiálta. Oltalmat áld a benne bízóknak. Van-e más Isten a mi Urunkon kívül? Van-e más menedék, mint a mi Istenünk? Isten övezett fel engem erősséggel, ő tette utamat fedhetetlenné. Lábamat gyorsá tette, mint a szarvas lábát. Biztonságos magaslatra ő emelt fel engem. Ő edzette kezemet a harcra, hogy karom az ércíjat meg tudja feszíteni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak. Alleluja. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Alleluja. Oltalmazó pajzsot te nyújtottál nekem, a te jobbod ölelt át engem, és a te jóságod nevelgetett. Lépteimet biztossá tetted, lábam azért nem ingadozott. Ellenségeimet űztem és elértem, vissza sem fordultam, amíg el nem vesztek. Összezúztam őket, megállni sem tudtak. Mind odahullottak lábam elé. Felövesztél a csatára erővel, és elgáncsoltad a rámtörőket. Ellenségeimet megszalasztottad, szétszórtad gyűlölőimet. Kiáltottak, de nem volt szabadítójuk. Hívták az Urat, de rájuk nem hallgatott. Szétszórtam őket, mint a szél a port. Összetiportam, mint az utca sarát. Kimentettél a nép viszályaiból, nemzetek fejévé rendeltél. Szolgám lett oly nép is, amelyet nem ismertem, engedelmesen hallgatnak rám. Idegenek keresték kedvemet, az idegenek fiai elsápadtak előttem, és reszkedtek rejtekükben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Alleluja. Ilyen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Alleluja. Ilyen az Úr, segítőm legyen áldott. Dicsőség üdvöm Istenének. Elég tételt adtál nekem, Uram, és a népeket hatalmam alá vetetted. Dühött ellenségeimtől megszabadítottál. Lázongók fölé emeltél, és kiszabadítottál az erőszakosok kezéből. Magasztallak azért, Uram, a nemzetek között, és nevednek zsoltárt énekelek. Csodálatos győzelmet adsz királyodnak, jóságos vagy fölkentethez, Dávidhoz és családjához mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éljen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Alleluja.
0: Isten feltámasztotta az Urat, alleluja, és hatalmával minket is feltámaszt, alleluja.
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított. Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány hitvesét. És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. Nevek voltak a kapukra vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu, északon 3 kapu, délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Annál, aki beszélt velem, aranymérőnád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát. A város négyszögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost enáddal, 12 000 stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. Megmérte a falat, 144 könyök emberi mérték szerint, ami egyenlő az angyal mértékével is. Falai jáspiskőből épültek, a város pedig tükörfényes színaranyból. A város falainak alapjait mindenféle drága kő díszítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik kárneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik kizopráz, a tizennegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy. Mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. De templomot nem láttam benne, mert a mindenható, az Úr, az Isten és a bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a bárány. Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai hódolnak neki. Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. A népek odahordják kincseiket és értékeiket. Nem jut oda be sem tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Tereidet, Jeruzsálem, tiszta arannyal hintik be, öröméneket zengenek utcáidon. Házaidban mindenki ezt harsongja, alleluja. Ragyogó világosságban tündökölsz, és a föld minden határa neked hódol. Házaidban mindenki ezt harsogja, alleluja.
3: Olvasmány Szent Gaudentius bresciai püspök értekezéseiből. Egy halt meg mindenkiért, és ugyanő az egyház minden egyes templomában a kenyér és bor misztériumában megújítja azokat, akikért feláldozza magát, élteti azokat, akik hisznek benne, és megszenteli áldozatával az őt feláldozókat. Ez a bárány teste, ez az ő vére. A mennyből alászállott kenyér ugyanis maga mondja, a kenyér, melyet én adok, az én testem a világ életéért. Megfelelő, hogy a bor színe fejezi ki az ő vérét, hiszen ő maga mondja az evangéliumban. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ezzel elég világosan adja elénk, hogy az ő vére minden bor, amelyet szenvedésének ábrázolásaként felajánlunk. Jákob pátriárka is ezért jövendől így Krisztusról. Borban mossa köntösét, s a szőlő vérében ruháját. Azaz a mi emberi természetünket, ezt a magára vett öltözetet a saját vérében fogja majd lemosni. Ő az egész teremtett világ ura. Ő sarjasztja ki számunkra a kenyeret a földből, a kenyeret viszont, mert van hatalma rá, és megígérte, saját testévé teszi. És aki egykor a vizet borrá változtatta, ugyan ő a bort saját vérévé változtatja. Az Úr pászkája ez, vagyis az Úr átvonulása, nehogy földi dolognak vélt tehát azt, ami mennyeivé lett azáltal, aki abba átvonult, és így testévé vérévé tette. Amit magadhoz veszel, az ennek a mennyei kenyérnek, Krisztusnak a teste, és ennek a szent szőlőtőnek a vére, amikor ugyanis a megáldott kenyeret és bort tanítványainak nyújtotta, így szólt. Ez az én testem, ez az én vérem. Higgyük tehát azt, akinek hittünk, az igazság megtévesztést nem ismer. Amikor saját testének evéséről és vérének ivásáról beszélt, a tömeg megrökönyödött, és így zúgulódott. Kemény beszéd, kihallgatja. Ezért, hogy égi tüzével megsemmisítse az olyasféle gondolatokat, amelyeknek az elkerüléséről már előbb is szóltam, ezt fűzte hozzá szavaihoz. A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet. Engem az élő atya küldött, és általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik, alleluja. Ez az én testem, mely értetek adatik. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Alleluja.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Bél óra bús emlékez, örök

Minket szívbéli halak őt, védkünk miatt is féljük őt. S a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát.

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én igédet megtartom. Csodáidra nyisd föl szememet, törvényeidet csodálhassam. Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem. Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem. Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaitól eltévelyek. Csalárdságtól és megvetéstől ments meg, rendelkezéseidhez én hű maradok. Cselszőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok, szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik. Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Lelkemet hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Aspiruljon, aki megszegi hitét, minden semmiségért. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre. Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne emlékezz ifjú korom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja. A szelideket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják. Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Isten félő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon. Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet. Az Isten félőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmazz, elhagyatott vagyok és nyomorult. Adj enyhületet szívem gyötrelmének, szabadíts ki bajaimból. Lásd, megaláztak és szenvedek, bocsásd meg hát minden bűnömet. Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak, s kegyetlen haraggal gyűlölnek engem. Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból, ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy. Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítőnk Urunk Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, a te kegyelmed átalakít minket, bűnösökből megigazoltakká válunk, a lelki nyomorúságból boldogságra jutunk. állj mellettünk gondviseléseddel és támogass ajándékaiddal. Adj nekünk erőt, hogy mindvégig állhatatosak maradjunk a hitből fakadó kegyelmi életben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Zsolozsmát imádkoztunk.

Kértem Istent. Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a büszkeséget nem ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt. Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges. De azt felelte, nem. Azt mondta, hogy a lelke egészséges, a teste pedig csak átmeneti. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem megkapni, megszerezni kell. Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, csak az áldását adhatja, a boldogság rajta múlik. Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de ő azt mondta, nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgoktól, és közelebb visz hozzám. Kértem Istent, hogy adjon nekem fejlődést, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom. De ő hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretnem úgy, ahogy ő szeret engem. Erre azt felelte. Látom, kezded már érteni. Kértem erőt, és Isten adott nehézségeket, melyek erőssé tesznek. Kértem bölcsességet, és Isten adott problémákat, hogy megoldjam őket. Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket. Kértem szeretetet, és Isten küldött gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem kegyet, és Isten adott lehetőségeket. Semmit sem kaptam, amit akartam, de megkaptam mindent, amire szükségem volt. És az imáim meghallgatásra leltek.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsiszentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendes szűz, Mária, alleluja.
1: Hát valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával, a világot megörvendeztetni méltóztattál. Kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Belső várkastély. A szemlélődő ima művészete.
1: Húsvéti idő, 5. hét, csütörtök. Arra kérlek benneteket, hogy ne akarjátok az imáidokkal az egész világot föllendíteni, hanem fordítsátok azt azok javára, akikkel együtt éltek. Azt hiszitek talán, az olyan csekésség volna, ha az alázatosság, az önmegtagadás, a szolgálatkészség, a nagy testvéri szeretet és az Úrhoz való ragaszkodás, amelyet a többiek rajtatok látnak, úgy hatna rájuk, mint a gyújtó tűz, és lángra lobbantaná valamennyit. Ha a többi erényetek is folyton újra és újra erényekre sarkalná őket. Sőt, nagyon is kellemes szolgálatot tennétek ezzel az Úrnak. Azt mondjátok talán erre, itt nem lehet megtérítésről szó, hiszen összes nővéretek jó. Lehet, de ez nem tartozik rátok. Minél jobbakká teszitek őket, annál kedvesebbek lesznek dicséreteik az Úr előtt, s annál hasznosabb lesz imájuk embertársaik számára.
0: Belső Várkastély című műsorunkat hallották.

0: 500 hangú biblia. Új szövetség a Kárpát-medencei magyarok dialektusaiban felolvasva.
1: Az apostolok küldetése. Összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Semmit se vigyetek az útra, hagyta meg nekik. Se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénz, se egy váltásruhát. Ha egy házba betértek, ott szálljatok meg, és onnét induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak el benneteket, hagyjátok ott a várost, és még a bort is rázzátok le lábatokról ellenük tanúságul. Útra keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumot, és gyógyították a betegeket. Herodes kíváncsisága. Herodes negyedes fejedelem mindenről hallott, ami csak történt, és nagy kétségek gyötörték. Némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból, mások azt, hogy Illés jelent meg, ismét mások pedig, hogy a régi proféták közül támad fel valaki. Herodes így töprengett. János lefejeztette. Ki lehet hát, akiről ilyeneket hallok? És kereste a módját, hogy lássa. A csodálatos kenyérszaporítás. Az apostolok visszatértek, s mindenről beszámoltak neki. Akkor elvonult velük egy csöndes tájékra, Betszaida városának környékére. Amikor a nép megtudta, utána ment. Szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról. Akik pedig gyógyulást kerestek, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá a 12. Hadd menjen el a nép. Figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákban szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt a pusztában vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Nincs csak 5 kenyerünk és 2 halunk, mondták. El kellene mennünk, hogy ennyi népnek ennivalót vegyünk. Volt ott vagy 5000 férfi. Erre azt az utasítást adta tanítványainak. Telepítsétek le őket olyan 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Most kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Feltekintett az égre, megáldotta, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, s végül még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Martin István voltam, Csíktapurcáról.

0: Kedves hallgatóink, interaktív rózsafüzér következik, melyben ön a hallgató imádkozik. Élő adásunk telefonszáma 035 7 72 72 72. Külföldről is elérhetőek vagyunk a 00421 35 7 72 72 72-es telefonszámon. Megkérem a kedves hallgatókat, hogy telefonálás közben halkítsák le, vagy kapcsolják ki rádiókészüléküket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott kora délutánt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Tudják, csütörtök van, s a gondviselő kegyelméből, valamint a saját akaratomból. Ma is itt lehetek önökkel. Apagyi Laci bácsit hallják a Mária Rádió Miriam Komáromi stúdiójából. A szentolvasó Világosság rózsafűzérét fogjuk együtt elmondani. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és a földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életét. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órája. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: A Világosság rózsafüzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3:13. A keresztség szentségében Isten gyermeke lettem. Keresztségi fogadalmam engem is kötelez, hogy hűségesen tanúskodjam a szeretetről, amelyet Jézus Krisztus, az Isten fia nyilatkozott nekem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órája. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzal érettünk bűnösökért, most is halálunk, óraján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megegyezte, nincs már boruk. Jézus megparancsolta a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. A násznagy megizlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnét való, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. Ezzel kezdte Jézus az a tetteit a Galilei Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. János 2, 2, 7, 9, 11. Jézusom! A kánai mennyegzőn édesanyját fölismerte a házigazdák nehéz helyzetét. Te segítettél rajtuk. Példájára hadd legyünk mi is olyan tanítványaid, akik eléd visszük a világ szükségét, baját, fájdalmát, hiányosságait. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren dagyogott. Egyszerre csak két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés, Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben kellett bekövetni.

0: jelentkeznie. Lukács 9:29-30-31. Jézus megmutatta jelenlétét a kiválasztott apostoloknak. A bűnös ember nem tud gyönyörködni Krisztus istenségében, csak a megtisztult ember. Szavaimmal, cselekedeteimmel törekszem-e nap, mint nap a tiszta életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér 5. titka, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát. Aztán kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Ez az én testem, melyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt. Ez a kehely, az új szövetség az én véremben, melyet értetek ontok. Lukács 22, 19, 20. Ne felejtsd el! Az eucharisztiában elrejtett Jézus nem ünnepi ajándék csupán, hanem a lélek mindennapi élet szükséglete. Ennélkül a lelked elsorvad és erőtlenné válik. Az oltári szentség vétele által szeretné Jézusunk mindennapjainkat megszentelni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk, bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk, bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk, bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk, bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk, bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk, bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk, bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óraján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja!
2: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Nevében. Amen.

0: Megköszönöm minden kedves telefonálónak és rádióhallgatónak az együtt imádkozás élményét. Köszönöm a technikusi szolgálatot Csepregi Lacinak. Apagyi Laci bácsit hallották a Mária Rádió Miriam komáromi stúdiójából. Vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk interaktív módon.

0: Kedves hallgatói családunk! A Mária Rádió világcsalád minden év májusában megtartja Mariatonját, mely a hallgatói család közösségét ünnepli, s magát a szűzanya oltalmába helyezi. A szeretetben rejlik a győzelem. Ez idei adománygyűjtéssel összefont tematikus műsorsorozatunk mottója, melyre május 13-ától 16-áig, azaz szerdától szombatig kerül sor. A négy magyar nyelvű Mária Rádió ismét összefog imában, önkéntességben és anyagi támogatásban. Elsősorban a felvidéki Mária Rádió Miriam és a délvidéki Mária Rádió megsegítésére siet, hogy azok el ne némuljanak, s továbbra is végezhessék küldetésüket a magyar családok felé. Rendhagyó műsoraink folyamán megszólalnak hallgatóink, önkénteseink, támogatóink, illetve más közéleti és ismert személyiségek. Élő bejelentkezéseink során közelebbről is megismerhetik munkatársainkat, önkénteseinket, illetve betekintést engedünk rádiónk belső működésébe, lelkületébe, anyagi helyzetébe, illetve lehetőségeibe. Mindeközben a korábbi mariatonokhoz hasonlóan élő adományvonalon várjuk felajánlásaikat, melyeket hálásan megköszönünk. Tartsanak velünk május 13-ától 16-áig. Ne engedjük el egymás kezét, hiszen a szeretetben rejlik a győzelem.
1: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
2: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a magyarok nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el, a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 13 óra. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Felvidéki beszélgetés című műsorunk következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Felvidéki beszélgetésünket hallják. A mikrofonnál Gál Mészáros Réka. Ismét úgy gondolom, hogy egy érdekes témával jelentkezünk. A magyar népzene, népdal világába kapunk egy kis betekintést, bízom benne a vendégünk által. A telefonvonal túloldalán Méri Rebeka népdalénekes fogadta el felkérésünket. Köszöntelek, Rebeka, és nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad idődet, ugye egy kisgyermek édesanyja vagy, és így különös hála, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Na, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget erre a mai beszélgetésre.
2: Kedves Rebeka, így elsősorban arra szeretnélek megkérni, hogy mutatkozz be hallgatóink számára egy kicsit. Ha jól tudom, Felvidékről származol, jelenleg Magyarországon élsz. Mit lehet róla tudni? Mivel foglalkozol? Hogy vezetett idáig az életutad, hogy most itt beszélgethetünk veled?
3: Somorjáról származom, Somorján nőttem fel, ott jártam iskolába, gimnáziumba. Majd utána Budapestre kerültem, ott végeztem egyetemi tanulmányaimat néprajzszakon, mellette pedig népzenét tanultam egy ilyen szakképzés során, és hát jelenleg is népdaléneklésel foglalkozom, 2023 vagy 4 óta junior primadíjas népdalénekes vagyok, és hát szakmai tevékenységem főként így a felvidéki magyar népzenére fókuszál. Mellette pedig vannak egyéb népzenei jellegű projektek is, amik népdalfeldolgozásokként jellemezhetőek inkább.
2: Említetted a junior primadíjat, ez mit is jelent pontosan?
3: A junior primadíjat 30 év alatti fiatalok kaphatják, akiknek kimagasló valamilyen szakmai tevékenységük, és hát én a népművészet és közművelődés kategóriában nyertem el ezt a díjat.
2: Mielőtt belevágunk úgy a téma közepébe, konkrétan a népdalok világába, áruld el nekünk, hogy tulajdonképpen mióta énekelsz, vagy ha visszagondolsz, első emlékeid az éneklésről, ezt családból hozod, vagy maga a népzene világa mikor ragadott téged magával?
3: Hát énekelni már szerintem gyerekkoromtól kezdve énekeltem. Anyukám ilyen énekekkel nevelt minket, ő óvónő, és hát szerintem ilyen szerves része volt az életünknek így az éneklés, a zenehallgatás gyerekkorunkban. Utána pedig iskoláskoromban a helyi templomi énekarban énekeltem Somorján, majd egy magánénektanárhoz is jártam, és a népzenével is a magánénektanáromból kaptam így az első benyomásokat, úgy az igazi első gyűjtésekről. Németh Imre volt ez, a tanárom, aki így betekintést adott így igazi népdalok világába, és utána pedig saját magam kezdtem el így érdeklődni, így a néprajz fele nyitott lenni, és hát ilyenkor kezdtem el néptáncolni és Somorján, ilyen tizenévesen, és igazából így a népzene érdekelt főként, a népdalok nagyon tetszettek így a természethez fűződő. Szóval a tizenéves koromban kezdett el érdekelni így a népzene világa.
2: Ugye, ha egy kicsit rákerestem a nevedre, megragadott például egy olyan mondat, hogy a magyar népdalok mélységét, szakralitását, gyógyító hatását próbálod leginkább megragadni, illetve ez az archaikus, népi, magyar kifejezések azért gyakran megfordulnak. Ez mit jelent? Hogy tennéd a rádió hallgatóink számára egy konkrétabbá? Ez alatt mit kell elképzelnünk?
3: Ez egy bonyolult kérdés, szerintem a népzene és a népi kultúra mindenkinek mást jelent, de azért azt hozzátehetjük, hogy van egyfajta alap az értékrend, amit így képvisel ugye a népi kultúra. És hát számomra például a népdalok közül a régi stílus az, ami leginkább ezt a mélységet elő tudja vezetni. Van benne egy ilyen örök érvényűség a népdalok

0: szövegében, akár a dallamvilágában, ami kicsit az embert így elgondolkodtatja saját életünkről is, hogy igazából mások is átérték azokat az érzéseket már, amikkel mi keresztül megyünk, és azokat az eseményeket, és nagyon szép, hogy ez egy közösségi értékrendet is hordoz ez a sok népdal, illetve így a természetközelség is jelen van benne, Istenhez való viszony is, ugye a valláshoz való viszony. Talán ezeket emelném ki most így, ami elgondolkodtatja az embert egy-egy népdal hallatán, bár nyilván vannak olyan műfajok így a népzenén belül is, amik nem ezt képviselik. Én inkább ezekre a mélyebb tartalmú népdalokra fókuszálok, és ezek kezdtek el érdekelni mindig is.
1: Említetted ugye a természetközeliséget és a vallásos hangvételt. Ez valahogy a személyes életedet is jellemzi?
0: Igen. Hát fontos számomra a természetközelség is, és pont így a mindennapjaim most így megváltoztak, ugyanis én egy kisvárosban nőttem fel, ugye utána Budapesten éltem 10 évig, és hát, hogy mondjam, megviselt, főleg így, hogy az utóbbi években ugye várandós voltam, majd most már kisbabám van, 1 éves, és most költöztünk el végre vidékre, és hát akkor a nagy életmódváltás, és nagyon hiányzott az életemből ez a természetközelség, amit így mindig nagyra tartottam, és úgy is voltunk nevelve. A édesanyámtól is ezt kaptuk, ezt a természet szeretetet és természet közelségre való törekedést, és a természetességhez való viszonyulást.
1: Igen, és ezt igazából, ha a hallgatóink rákeresnek a dalaidra, vagy a videóklipekre, ez szerintem meg is mutatkozik, mert találni több olyat is, ami ugye a természetben játszódik, úgymond egy gyönyörű tájon. Egyébként úgy érdekességként megfigyeltem, hogy elég gyakran egy ilyen nagyon szép fehér ruhát látni rajtad. Ezt elárulod, hogy a fehér szín ez jelent valamit, vagy ez csak úgy szereted, jól mutat?
0: Hát szeretem így a magának a fehér színnek a szimbolikáját is, ugye a tisztaság, és nem is tudom, talán így ezt tudom leginkább így énekesként viselni. Úgy értem, hogy nagyon sokszor akár egy templomi koncerten is a fehér az egy ilyen semleges szín, de mégis valamit így közvetít, és leveszi a hangsúlyt arról, hogy igazából én vagyok az előadó, de lényegében én közvetítek ott valamit. Erre próbálok törekedni. És hát igen, szeretek fehér ruhákban szerepelni. Volt egyébként egy ilyen saját tervezésű kollekcióm is, illetve van egy ilyen kezdeményezésem, hogy ruhatervezéssel foglalkoznék. Ez még csak egy nagyon kezdeti projekt az életemben.
1: Igen, ez is így a népi kultúrához tartozik valamilyen szinten, vagy ez egy kicsit más vonal?
0: Igen, ez is a népi kultúrából merítkezik. Részt vettem egy ilyen mester és inas viseletkészítő tanfolyamon, Bezdevici Fehér Jánosnétól tanultam, ő palóc viseletkészítő, és hát az is nagy hatással volt rám, valamint a saját esküvői ruhámat is ilyen népi elemekből terveztem meg, és ott pedig egy zabarvidéki hímzés, egy ingúj adta az ihletet. Szóval, hogy az esküvői ruhám is egy ilyen népi jellegű ruha volt, népviseletből merítkezett.
1: Ó, nagyszerű, köszönöm szépen, hogy egy kicsit betekintést adtál nekünk ebbe is. Már beszéltünk a szakralitásról. Az egyéni fellépéseid során a templomokat szoktad előnyben részesíteni. Ad számodra valami pluszt az a légkör, a templomnak a világa, annak a szellemisége, valahol Isten jelenléte? Ez mennyivel más, mint hogyha például egy kultúrházi színpadon lépnél fel.
0: Ahogy említetted, illetve én is, ahogy már említettem, a természetközelség szeretete mellett a vallásosság az, ami nagyon meghatározó még az életemben, és a szakralitáshoz való viszonyom. Igazából így maga a lelkiség is számomra elválaszthatatlan a vallásosságtól valahol. És ezt is otthonról hozom, ezt az értéket a családomból. Anyukám nagyon vallásos, és ő volt az, aki hogy elindított engem is ezen az úton, azt így lehet mondani, ugyanis szerintem mindenkinek így a vallásosságban is megvan a maga útja. És igen, ahogy említetted, a fellépéseim során kifejezetten jobban szeretem és előnyben részesítem a templomok tereit, vagy bármilyen szakrális teret, valahogy az emberek egy ilyen szakrális térhez is máshogy viszonyulnak, jobban ott vannak, értik Isten jelenlétét, ott tudják, hogy ez egy másmilyen tér, mint mondjuk egy művelődési ház, ahol inkább a szórakozáson van a fókusz, vagy egy ilyen más jellegű dolgon, és ahogy úgy említettem korábban is, a szakmai tevékenységem is inkább ilyen lelkiségből és mélyebb dolgokra fókuszáló általában, úgy gondolom, hogy ezért is tudok jobban én is egy ilyen szakrális térben ezekre ráhangolódni, és az embereknek is többet tud nyújtani szerintem. Jobban ott van a figyelmük, és én is próbálok inkább ilyen közvetítőként részt venni ebbe, hogy gyakran népénekekkel is fellépek. Egyébként van egy ilyen külön lemezem is, ahol megjelent. 2023-ban a Dicsérjed az Istent című népénekes albumom jelent meg. Kifejezetten felvidéken gyűjtött népénekeket zenésítettünk meg népzenei hangszerekkel, népzenei tematikával, és hát például ezeket is kifejezetten ilyen térben a leginkább jobb előadni.
1: Igen, ez valóban így van. Ez ugye az önálló lemezed, amiről most beszéltünk.
0: Igen, most már három önálló lemezem jelent meg, elmondhatom, hogy az első 2023-ban ez egy felvidéki népzenei lemez, ahol magyar felvidéki népzene szól, különböző gyűjtésekből, Kodály Zoltántól kezdve Ák Tibortól keresztül, Szijjártó Jenő gyűjtéseiből ismerített népdalok kerültek feldolgozásra, Takács Borbála és Konrád Viktor segítségével, közreműködésével. Majd utána 2023-ban jelent meg szintén ez a népénekeket feldolgozó lemez. Ez ugyan már csak online, és tavaly 2024-ben pedig Földerőt keletről című karácsonyi lemezem. Ez is főképp karácsonyi és vallásos népdalokat, népénekeket tartalmaz, és felvidékről gyűjtött népdalok.
1: Mely templomok azok, ahol legjobban szeretsz énekelni? Inkább a kisebbeket részesíted előnyben, vagy esetleg egy nagyobb bazilika? Nyilván az akusztika is nagy szerepet játszik, de hol érzed úgy közelebb a saját világodhoz?
0: Hát nagyon érdekes, de egyébként inkább ezek a kisebb hangulatú templomok azok, ahol ilyen nagyon szép élményeim voltak már. Bazilikában nem is tudom, hogy énekeltem már. Na, a lényeg, hogy igazából ilyen kisebb templomokban jobban szól az akusztika is, szerintem. Nem annyira zeng így a hang, és ezek a hangszerek, amiket mi játszunk, ugye?
1: Értem.
0: A hangszerelés a lemezeimen általában ilyen citera, hegedű, duda, forúja, tehát ilyen egyszerű népi hangszerek, és ugye ezek a nagy bazilikák inkább az ilyen orgona hangzásra vannak kitalálva, és tényleg egy orgona gyönyörűen kitölti ezeket az óriási tereket, viszont sokkal visszhangosabb egy nagyobb templom. Ezért inkább ezek a kisebb középkori templomok azok, amikben így jobban rá tudok hangolódni, vagy közelebb érzem így a népzenéhez ezeket a tereket. Például a Somorjai Református templom, ami egy Árpád-kori templom, ugye középkori templom, Csallóköz egyik legrégebbi egyházi épülete, ha jól tudom, és tele van freskókkal, tényleg érezni ezt a középkori hatását, és hát talán itt volt eddig a legtöbb fellépésem, ha azt így lehet mondani, illetve ez a kettő lemez, amit említettem, amelyik vallásos népi énekeket tartalmaz, ezek itt kerültek felvételre, és ragaszkodtunk is hozzá, hogy egy élő térben, élőben kerüljenek felvételre, hogy egy kicsit ezt az akusztikát hozza a lemez hangzásvilága is.
1: És egyáltalán fellépésnek éled meg ezeket az alkalmakat, mert ahogy mesélsz róla, én ezt úgy képzelem el, hogy ezt nem is úgy veszed, hanem kicsit, mintha ilyen Isten dicséretté formálódna inkább át a dolog, mintha inkább arra fele fókuszálna, de ha tévedek, javíts ki, de így szűrtem le a beszéded alapján.
0: Nem, jól érzed, és ennek van egy előzménye is, ugyanis 2019 óta van egy Szakrafolk nevezettű formáció, ami Majer József nevéhez fűződik, és ez egy ilyen hát református istentiszteleteken vettünk részt, szintén Takács Borbála is zenél benne, akivel ugye a népzenei lemezemen működtött, tehát hogy ő ott működött közre a népzenei lemezemen elég sokszor, és hát ez a éjszakra folk formáció nagyban segített ahhoz, hogy így az énekhez való, a fellépésekhez való viszonyomat egy kicsit át tudjam én is írni, és ahogy mondod, inkább sokszor ez a dicsőítő jelleg egy kicsit átkerült hozzám is, igen, és én is alkalmazom ezt így a fellépéseim során, ugyanis ez így a katolikus hagyományban ugye nincs teljesen meg, de én azt gondolom, hogy ezek a népénekek ugye egyébként is a vallásos liturgián kívül léteztek, és azzal, hogy az ember beviszi a templomba, valamilyen ilyen jellegű dologra voltak hivatottak egyébként is, ilyen ugye az Isten dicséretére, úgyhogy igen, teljesen jól látod ezt, hogy így a fellépések átformálódtak bennem, és inkább így ebben kapnak a hangsúlyt.
1: Említetted a Szakra Folk együttes zenekart. Ez ma is létező formáció, vagy már úgy nem működik aktívan?
0: Működő formáció, sajnos mindannyian elfoglaltak vagyunk így a zenekarból, és mindenkinek egyéb projektjei is vannak, ezért most kevesebbet tudunk vállalni, kevesebbet vállalunk. Az elmúlt években egyébként Isten tiszteleteken vettünk részt, ahogy említettem, Isten tiszteleteken zenéltünk, mellette pedig Takács Borbála létrehozott egy passiót is, ami ugye egy ilyen katolikus forma így a zenekar életében, és az is nagyon sikeres volt, viszont több szereplős produkció volt, és azzal is terveztünk kicsit többet, de egyelőre most mindenki elfoglaltabb és más dolgokra hivatott, úgyhogy most kicsit passzívabban működünk.
1: Ha jól tudom, ezen kívül egy másik zenekar tagja is vagy, a Tindia zenekar. Erről mit árulnál el nekünk?
0: A Tindia zenekar tagja voltam pontosabban 19-ig, és ha jól emlékszem, 2015-től vagy 6-tól, valahogy így, még az egyetemi éveim alatt kezdtem el énekelni Tindia zenekarban, akik Moldvai Csángor népzenét játszottak, és táncházakat tartottunk aktívan Budapesten. Ők egyébként a mai napig aktívan működnek, csak én már nem vagyok a zenekar tagja. Viszont egy nagy lemezt is létrehoztunk együtt. Tindia, csodát csináljon belőle, azt hiszem ez a lemeznek a címe, ami elérhető online felületeken, és ott még én énekelek a zenekarban. Nagyon szerettem egyébként a Moldvai Csángó népzenét énekelni. A Moldvai Csángokról ugye tudjuk, hogy ők is milyen vallásosak, és fontos az identitásukban a katolikus vallás. Valahogy ez is az éneklésükben, így a kultúráikban megjelenik. Szóval ezt a Csángó kultúrát talán ezért is érzem magamhoz ilyen közelállónak, és nagyon szerettem a zenekarral is együtt működni. Főleg lányokból állt ez a zenekar, egy ilyen lányzenekar voltunk szinte, és hát nagyon szépen emlékeink vannak.
1: Ez a Tindia kifejezés mit jelent? Honnan ered?
0: Ha jól tudom, ez a Csángó kifejezés, és egyébként van egy ilyen tánc, Tindia nevű tánc náluk, és talán pitvar a jelentése.
1: Ha egy kicsit megpróbálnánk összehasonlítani, hogy mi a különbség a két zenekar közt, vagy épp a egyéni fellépéseit közt, akkor mit emelnél ki? Mi az, ami mindegyikben egy kicsit más, mint a többi?
0: Ez egy remek kérdés, és hát nagyon különböznek az összes formáció eddig, amiben szerepelhettem. A Tindia zenekar azért volt jó, mert egy igazi közösség részese lehettem, ha lehet ezt így mondani, így korombeliek között voltam, és nagyon hasonló művészeti érdeklődésű, szakmai érdeklődésű fiatalok között lehettem, és kezdtem el úgymond a szakmai tevékenységemet. Bár ők inkább zenészek voltak a zenekarban, ugye én énekesként működtem inkább, a zenekar pedig inkább ilyen tánczenére fókuszált, és ugye a táncházak alatt is főleg tánczenét kell játszani, ott az ének egy másodrendű dolog, bár egyébként nagyon hangsúlyos szerintem, hogy énekelnek az emberek mulatozás és szórakozás közben. Valóban ez egy teljesen más műfaj, mint amit a Szakra Folk képvisel, viszont ott pedig a hangsúly sem teljesen az énekesen volt, hanem inkább a közös éneklésen, például Isten tiszteletek során, ugye azon van a hangsúly, hogy együtt énekeljen a közösség, és ott inkább ilyen kántorként éreztem magamat, hogy így együtt kellett énekelni a közösséget, de azért mégis is vezetni őket. Ráadásul nehéz dolgom is volt, mert katolikusként én nem annyira ismerem ezeket a dalokat, és külön úgy kellett mindent megtanulnom, és hát ráadásul mi népzeneileg dolgoztuk fel ezeket a zsoltárokat, ugye, és teljesen máshogy ritmizáltuk, úgyhogy érdekes volt ezt is így megtapasztalni, úgymond kívülállóként. És a saját fellépéseimben pedig olyan népénekeket éneklek, amik annyira nem közismertek, ha így a vallásos tartalmakra gondolok. A népzenei fellépéseken pedig gyakran éneklek olyat, amik ismertebb felvidéki népdalok, de ott is igyekszem arra fókuszálni, hogy inkább ezek a kevésbé ismert gyűjtésekből merítkezzek, és mutassak olyan színfoltját a felvidéki népzenének, ami nem annyira elcsépelt, mindig valami frissebbet, újabbat mutatni esetleg. Ugye a felvidéki népzenékben is sokan inkább ezeket a tánczenei dolgokat ismerik, amit a néptáncosok énekelnek, vagy mutatnak be színpadon, és én próbálom inkább ezeket a lirikusabb elemeket bemutatni, ha lehet ezt így mondani. És ugye még van egy másik oldala is a szakmai tevékenységemnek, amiben népdalokat dolgozok fel, sokszor citere vagy gitár segítségével, ami meg egyáltalán nem népzenei ugye a gitár, de ez pedig inkább így a saját művészeti önkifejezésemet segíti, úgyhogy ez pedig inkább, ha valamennyire, tehát inkább tényleg az önkifejezésemet segítést valamivel öncélúbb is ilyen módon, hogy saját érzéseket fejezek ki, saját élményeket dolgozok fel általuk, és a saját hangulatvilágomat szeretném ezekkel így átadni, és sokszor, tehát ezekkel kevesebb fellépésem van, és ezekben inkább az emberek sokszor azt látom, hogy ezt kapom vissza, hogy ők is sokszor ezekben az érzésekben vannak, és ez is egy teljesen más élmény így zenészként.
1: Milyen hangszereken játszol egyébként?
0: Citerázom, és mellette pedig gitározom, de a gitárt csak ilyen autodidakta módon tanultam, úgyhogy abban nincs igazán nagy tudásom, csak ilyen kísérő hangszerként szerepel így a saját dalaimban.
1: Tulajdonképpen, ha így egy vagy két mondatban szeretnéd jellemezni a stílusodat, hogy mi is az, amit képviselsz, hogyan fogalmaznád meg? Archaikus, népi, magyar, felvidéki. Mi az a tipikus jegy, amit ha például a te énekedet meghallják, akkor tudják azonosítani, hogy tényleg ez a Rebeka képviselte stílus?
0: Talán igen, tehát pontosnak tartom, ugye, hogy a felvidéki népzenéhez nyúltam eddig mindig, ugyanis az identitásom részét képezi, hogy felvidéki magyar vagyok, szlovákiai magyar vagyok, és ezért is merítkezem gyakran ebből a kultúrkincsünkből, ugyanis úgy gondolom, hogy ez a zenei anyanyelvem, ahonnan származom, ez is egy ilyen kapott érték, amit hozok otthonról, és hát ezért is fontos számomra, és amivel pedig azonosulni tudok ezen belül, ugyanis ugye a felvidéki népzenének is nagyon sok rétege van, tehát új stílus, tánczene, mindenféle, de én ebből is inkább ezzel a régi stílussal, a lirikusabb hangvétellel, és inkább akár a népénekekkel, vagy a lelkiségre hajló stílusban találom inkább meg magamat, ha lehet ezt így fogalmazni. És hát van egyébként még ez a dream folk kifejezés, amit pedig a saját dalaimra használok, amit előbb is említettem, ugye ezek a népdalokból merítkező, de akár saját dallamvilág, vagy költészetből merítkező dallamvilágok, és ott pedig ezt a dream folk kifejezést szoktam használni a zenémre.
1: Mit gondolsz ezzel a stílussal, vagy hogy tapasztalod? Kikhez tudsz leginkább szólni? Mely rétegek azok, akik leginkább nyitottak rá? Kikkel szoktál akár a fellépéseid során találkozni, vagy mik a visszajelzéseid?
0: Nagyon vegyes. Tényleg a fellépéstől is függ, hogy kiknek adok, kiknek lépek fel, milyen műsorral. Szerintem a felvidéki magyarság szempontjából tényleg fontos az, hogy van egy értékünk, van egy kultúrkincsünk, és ezt megszólaltassuk. Tudjuk, hogy ez egy fontos érték számunkra, a népzenénk, és tudunk belőle meríteni, akár ismertebb népdalok. Például most Szoborvidéken volt lehetőségem fellépni, és ott a Lédeci asszonyok velem együtt énekelték az Aras Rózsám Aras kezdetű népdalt, ami közismertebb, és hát ott kifejezetten zoborvidéki dalokat is vittem, és szerintem ilyenkor úgy az embereknek nagyon jó érzés, hogyha együtt tudnak énekelni, vagy értik azt, hogy valami sajátot hallanak, és esetleg együtt tudnak vele érezni, hát hallgatni együtt a zenét, és egy ilyen saját zenéinkből merítkező koncerten, ott pedig nagyon változó, hogy ki mit jelez vissza. Most ilyen női workshopokon volt lehetőségem zenélni, és ott kifejezetten így ezekkel a saját dalaimmal léptem fel, és hát ott inkább erre a közös átért élményekre, az érzésvilágra fókuszáltunk, és talán ott azt emelném ki, hogy így a természet közeliség miatt ez a női közösség is nyitottabb az ilyen jellegű dolgokra.
1: Ugye említetted, hogy most egy kicsit ilyen nyugodtabb életszakaszodban vagy kisgyermekkel, vagy odahaza. Neki szoktál énekelni? Nyilván ez egy költői kérdés, de hogy szeretnél a kisfiadat ebbe a világba belevezetni? Gondolom, neki is énekelsz, a családodnak ez része, hogy anya ugye énekel. Hogy zajlik ez nálatok?
0: Szeretném, ha ő is megkapná ezeket az értékeket, mint én, és szeretném, hogyha ő is ilyen természetesen nevelődne bele, úgyhogy szóval van, hogy így énekelgetek neki, de nem ilyen nagyon tudatosan, hanem próbálom minél természetesebben ezt csinálni, és egyébként férjem ebben nagyon jó partner, ő pedig, hát ő is zenei múlttal rendelkezik, és az ő családjában is szerintem így maga a zene, az ének is ilyen természetes módon van jelen, úgyhogy ilyen természetesen próbáljuk ebbe így bele meríteni, bele nevelni őt. Énekelek sokat, igen, ilyen játékosan énekelgetünk neki.
1: Mit gondolsz, ez a személyiség fejlődésére is úgymond hatással lehet? Bizonyára ez azért nagyban befolyásolja majd, nem?
0: Biztosan, illetve hát főleg, hogy ilyen családba született bele, úgyhogy szerintem valamilyen módon biztosan lesz kötődése a zenéhez, vagy a népzenéhez is akár. És hát igen, fontos szerepe van az éneklésnek így a fejlődésében. Egyébként pont járunk vele egy ilyen fejlesztésre is, ahol meg ilyen játékos, énekes módon van vele foglalkozás, de egyébként főleg a mozgás fejlődése miatt járunk vele egy ilyen fejlesztésre. És hát a ringató foglalkozások is ilyenek, hogy ugye a közös éneklés, az együtt játékos éneklés, hogy ez egy fontos szerepet tölt be így a kisgyermekkorban.
1: Igen, ez bizonyára így van. Mik a terveid így a jövőben nézve az éneklés kapcsán?
0: Jelenleg nem nagyon tervezek ilyen nagy dolgokat. Most kevesebb fellépést és szakmai tevékenységet is vállaltam így ebben az évben, ugyanis pont költözésben voltunk így a családunkkal, illetve, ahogy említettem, hogy volt egy ilyen ruhatervezési projektem, szeretnék ebben majd tovább fejlődni és képezni magamat, úgyhogy most így az éneklés egy kicsit ilyen kevesebb és kisebb részt tölt ki az életemben. De természetesen vannak terveim, következő albumokra, lemezekre és fellépésekre is.
1: Zárásképpen volna még esetleg néhány gondolat, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal?
0: Énekelje mindenki sokat, és nagyon gyógyító ereje van az éneklésnek, úgyhogy én erre tudok motiválni mindenkit, hogy az éneklés egy gyógyító dolog.
1: Kedves Rebeka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket erre a beszélgetésre, megosztottad velünk gondolataidat, további áldott szép napot, sok szép élményt odahaza kisgyermekeddel, és a énekessé és mind a többi terveidre Isten áldását kérem.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Méri Rebeka, junior primadíjas énekesnővel beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
2: Felvidéki beszélgetés című műsorunkat hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

hozzád menekszem, szűzanyám. Csak hogy eljöttél, életünk reménye, te érintetlen, fölséges tisztaság, megtestesült és megkoszorúzott szüzesség. Te vagy a mi érzékies, tisztátalan világunknak a fénylő tüze, oszlopa. Romlott természetünkben egyre támadnak testi kívánságok. Sokszor fellobog a tisztátalanság tüze, kísértés gondolatban, vágyban, szóban. Belopódzik a szemünkön, belopódzik mosolyogva, hízelegve, bűbájosan. Ó, hová meneküljünk előle, ha nem hozzád, szeplőtelen szent szűz! Minél inkább szeretünk téged, akinek a neve is már tiszta sugárfény, annál mélyebb utálat és irtózat fog el a tisztátalansággal szemben. Lelkednek szépsége és ragyogása legyőz mindent. Neked hódolok, s akkor felszabadulok. Hozzád menekszem, s akkor megmenekszem. Légy az én közben járom szent fiadnál, hiszen te vagy Isten gyermekeinek anyja és oltalma, most és mindörökké. Ámen. Prohászka Ottokár.

0: hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
1: Litániát imádkozunk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
3: irgalmazz nekünk.
2: Elrejtett Isten és üdvözítő,
3: irgalmazz nekünk.
2: Választottak eledele,
3: irgalmazz nekünk.
2: Csodálatos kenyér,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szüntelen áldozat,
3: irgalmazz nekünk.
2: Tiszta áldozat,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szeplőtelen bárány,
3: irgalmazz nekünk.
2: Elrejtett manna,
3: irgalmazz nekünk.
2: Isten csodáinak emlékezete,
3: irgalmazz nekünk.
2: Természet feletti kenyér,
3: irgalmazz nekünk.
2: Testé lett ige,
3: irgalmazz nekünk.
2: Hitünk titka,
3: irgalmazz nekünk.
2: Fölséges és tisztelendő szentség,
3: irgalmazz nekünk.
2: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
3: irgalmazz nekünk.
2: Minden bőséget meghaladó ajándék,
3: irgalmazz nekünk.
2: Isten szeretetének legnagyobb jele,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az isteni bőkezűség túláradása,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent és felséges titok,
3: irgalmazz nekünk.
2: A halhatatlanság orvossága,
3: irgalmazz nekünk.
2: Éltető nagy szentség,
3: irgalmazz nekünk.
2: Vérontás nélkül való áldozat,
3: irgalmazz nekünk.
2: Kegyesség szentsége,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szeretet köteléke,
3: irgalmazz nekünk.
2: Hívő lelkek tápláléka,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az Úrban meghalók úti eledele,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az eljövendő dicsőség záloga,
3: irgalmazz nekünk.
2: Légy irgalmas,
3: kegyelmezz nekünk, Jézus.
2: Légy irgalmas,
3: hallgass meg minket, Jézus.
2: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A test kívánságaitól,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A szemek kívánságaitól,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A nyelv bűneitől,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Az élet kevésségétől,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A bűnre vezető alkalmaktól,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Szent tested sebei által,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Szent szíved sebe által,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Mi bűnösök,
3: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Istennek fia.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezd nekünk, Jézus!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Jézus!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazd nekünk, Jézus!
2: Kenyeret adtál a mennyből,
3: amely minden gyönyörűséggel teljes.
2: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
1: Litániát imádkoztunk.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Korintusiaknak írt második levél.
1: A 8. fejezet. Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Makedónia egyházait. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére, túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében. Minden reményünket felülmúlva szinte magukat adták oda, elsősorban az Úrnak, azután Isten akaratából nekünk. Ezért arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, fejezze is be nálatok a jótékonyság művét. Ti mindenben kitűntök, a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgolkodásban és az irántunk táplált szeretetben. Tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Ezt nem parancsként mondom, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek őszinteségét akarom kipróbálni. Hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát. Ő noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nem csak, hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljék. Ha az akarat készséges, aszerint tetszik Istennek, amilyen van, és nem aszerint, amilyen nincs. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségtek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, és így a javak kiegyenlítődjenek. Az írásban is az áll, aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szükölködött. Hála legyen Istennek, aki Titusz szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok. Engedett felszólításomnak, sőt, mivel buzgósága még nagyobb volt, önszántából utazott hozzátok. Beleküldjük azt a két testvért is, akit az evangélium hirdetéséért minden egyházban dicsérnek. De nem csak dicsérik, hanem az egyházak kísérőnkül is rendelték a jótékonyság megszervezésében, amelyet az Úr dicsőségére saját akaratunkból vállaltunk. El akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra bizott bőséges adomány miatt. A becsületre ugyanis vigyázunk, nem csak Isten, hanem az emberek előtt is. Velük küldtük még azt a testvérünket is, akinek buzgóságát sokféle dologban gyakran kipróbáltuk, s aki most irántatok való bizalma folytán még buzgóbb. Ami Tituszt illeti, ő a kísérőm, nálatok pedig munkatársam. Ami a testvéreket illeti, ők az egyházak küldöttei, Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak színe előtt, hogy a veletek való dicsekvésem nem alaptalan.
0: Szentírási részletet hallottunk a korintusiaknak írt második levélből.
2: Én azt sohasem hangoztattam, hogy erényez. Csak itt maradtam, közöttetek szépen, szegényen. Testvérparasztok, árva népem. Veletek vagyok viharverten, sorsvállalón, hitben töretlen. S ha az utam végére értem, hogy miért volt így, meg se kérdem. Mehettem volna arra én is, ahol szebb a föld, szebb az ég is. Vagy csupán azok látják szebbnek, kik a falutól messze mennek. Hol szebb, nem tudom. Nem is kérdem. Dalolni ott sem, itt sem érdem. Nótáinkba könnyek vegyülnek, míg falatnyi kenyér régyülnek. Mégis dalolunk itt vagy ottan, népünkkel együtt, parasztosan, velük megosztva mindent, mindent. Velük szeretve földet, Istent.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István bazilika előtti téren. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a magyarok nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének, a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-ig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

testvérek, tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és az igaz hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten bizonságot tett mellettük, amikor nekik éppen úgy megadta a szent lelket, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk viselni? Ellenkezőleg, a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, és éppen úgy ők is. Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen csodajeleket művelt általuk Isten a pogányok között. Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel. Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! Simon Péter elbeszélte, hogyan mutatta meg Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a proféták szavai. Azt mondja ugyanis a Szentírás. Ezek után visszatérek, és újjáépítem Dávid leomlott sátorát, omladékait újjáépítem és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, és minden nép, amely segítségül hívja nevemet. Az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az ő örök határozata. Véleményem szerint tehát nem kell háborgatnunk azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy a köztük élő zsidókra való tekintettel tartózkodjanak a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől és paráznaságtól, valamint a folytott állat és a vér fogyasztásától. Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában.

2026. május 7-e, csütörtök. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 9-től a 11. versig. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Emélkedés. A tegnapi evangélium gondolatát folytatja a mai rész, amelyben Jézus feltárja, hogy a vele való kapcsolat lényege a szeretet. Ezt mondja: maradjatok meg az én szeretetemben. Azaz szőlővesszőként

ragaszkodjunk hozzá, a szőlőtőhöz. A szeretet nem egy érzés, ami jön és megy, hanem döntés és hűség a meghozott döntéshez. Jézus arra hív, hogy maradjunk meg, éljünk mindig az ő szeretetében. Ez azt jelenti, hogy gyökeret ereszteni benne, elköteleződni mellette, hűségesnek lenni hozzá akkor is, amikor nem találjuk életünk értelmét, elvesztettük életcélunkat. Szeretetet gyakorolni nem alkalomszerű fellángolás, hanem mindennapi odafordulás a szeretett személyhez. Jézus ezt a ragaszkodást nem érzelmi síkon kéri, hanem mindennapi magatartásban. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az igazi szeretet tehát tettekben mutatkozik meg. Sokan félnek attól, hogy a kereszténység megköt, beszűkít, elveszi az örömet. Jézus viszont éppen az ellenkezőjét állítja, az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Aki bennem marad, nem szürkül bele a vallásos kötelességekbe, hanem Jézus személyében rátalál az igazi öröm forrására. Amikor valaki Krisztusban él, nem kevesebb lesz, hanem több, lelkiekben gazdagabb, békésebb, szabadabb. Megmaradni az Úr szeretetében nem börtön vagy rabság, hanem otthon. Olyan otthon, ahol mindig van lehetőség az újrakezdésre, ahol a megtört szív is gyógyulást talál. Uram Jézus, a te szereteted nem múló érzés, hanem biztos menedék és hűséged jele. Segíts, hogy ne csak hallgassam szavad, hanem benned éljek. Taníts meg nap mint nap a te szeretetedben élni, amely nem elvár, hanem felemel a bűnből és elindít a szeretet útján. Add, hogy parancsaidat ne teherként, hanem bizalommal fogadjam. Segíts, hogy életem örömteli tanúságtétellé váljon. Ne engedd, hogy elfeledjem, szereteted nem jutalom, hanem forrás, amelyből élek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallottam.

Kedves hallgatói család! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Felvidéki Mária Rádió Mériam idén májusban ünnepli megalakulásának 14. évfordulóját. Szeretettel hívjuk hallgatói családunk tagjait és minden érdeklődőt május 9-én, szombaton, születésnapi ünnepségünkre. A hálaadó szentmisére 18 órakor kerül sor a komáromi Szent András Bazilikában, melyet rádiónk élő adásban is közvetít. A legszentebb áldozat bemutatása és megünneplése után szeretettel várjuk Önöket a plébánia nagytermébe, ahol lehetőség nyílik a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Tartsanak velünk május 9-én 18 órakor, személyesen vagy épp lélekben rádiókészülékeik előtt minél többen. Adjunk hálát együtt az elmúlt 14 évért, s ajánljuk a gondviselő Isten kezébe a Felvidéki Mária Rádió Mériam köré gyűlt közösségünket.

0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvas fel.
1: A bujaság bűne. A bujaság nem csak a természetes testi vágyat jelenti, vagyis egyfajta irányultságot olyan értékek felé, melyeket az érzékek szexuális értéknek tartanak. A bujaság olyan állandó hajlam, hogy a másik nemhez tartozó személyeket kizárólag a szexualitás prizmáján keresztül nézzük, mint potenciális örömforrás tárgyait. Vagyis a bujaság az emberek olyan látens hajlama, mely az értékeket teljesen megfordítja, mert a helyes módját egy személy vizsgálatának vagy megkívánásának, éppen személyiségének értéke kell, hogy meghatározza. Erről a látásmódról, illetve vágyról nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy az aszexuális, vagyis vak a test és a nemiség értékére, egyszerűen arról van szó, hogy ezt az értéket korrekt módon összhangba kell hozni a személy szeretetével, itt a szeretet szót annak megfelelő, és teljes értelmében használva. A bujaság azonban egy-egy személyre úgy tekint, mint potenciális használati tárgyra, vagyis mint testre és nemiségre, miközben a test csak egy része annak a személynek, és csak a személy értéke teszi szeretetre méltóvá. Ezért kell a test szeretetét megkülönböztetni a testi vágytól.
0: Minden napra egy gondolat. Napi meditációk Szent II. János Pál pápa imádságaiból és írásaiból című könyvből Meleg Mária olvasott fel.

0: Lépes Lóránt atya műsorigazgató gondolatait hallják.
1: Kedves hallgatói család! A húsvét üzenete mindnyájunk számára szól. Az élet győzött a halál felett. Ne féljünk megosztani ezt a csodát másokkal, és segítsük egymást abban, hogy a remény és a szeretet fénye mindig kísérje útjainkat, mondta Szent II. János Pál pápa. Krisztus kereszthordozásával megmentett bennünket a bűneinktől. Ő az igazi bárány, aki feláldozta magát értünk, hogy megváltson minket. A húsvéti öröm, amely ebből fakad, az egész világot átjárja, és új életet ad mindnyájunknak. A húsvéti ünnepek elmúltával szeretném megköszönni, hogy adományaikkal segítik a Mária Rádió küldetését. Az üres sír, amely feltámadás csodáját hirdeti, mindannyiunk számára jelképezi a reményt és az újjászületést. Az imádsággal, az önkéntes szolgálattal és az anyagi támogatással tehetjük lehetővé, hogy az örömhír eljuthasson egyre több otthonba. Ahhoz, hogy zavartalanul sugározhassuk ezt az örömöt és hirdessük Krisztus győzelmét, kérjük segítségét. Az ön áldozata lehetővé teszi számunkra, hogy működésben maradjunk, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szűzanya rádiója továbbra is szólhasson Isten nagyobb dicsőségére. Isten áldjon meg mindnyájunkat.
0: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közé tett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szentlélekben, az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. a tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye, és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szentmise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa szentmisét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homíliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homíliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére oda szentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus Úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontási menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
2: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvas fel.
3: 8. könyv, 8. fejezet. Keserű szemrehányásokkal illeti magát. Szörnyű volt a belső küzdelem. Elszántan vívtam lelkemmel, szívem volt közös csataterünk. Arcomon, lelkemen a küzdelem nyomaival nekirontok Alipiusnak. Hát lehet ezt tűrni? Kiáltottam. Mit szólsz ahhoz, amit hallottunk? Műveletlen emberek talpra állnak és elragadják a mennyországot. Mi meg minden tudományunkkal együtt itt fetrengünk, testvér mi voltunkban. Talán szégyen követni őket, mert megelőztek? Nem kell-e inkább szégyenkeznünk, hogy még követni se tudjuk őket? Nem tudom, mi mindent mondtam még neki ilyen értelemben. Ilyetten szó nélkül nézett rám. Engem meg kihajtott mellőle izgatottságom. Beszédmódom szokatlan volt neki. Igaz, hogy neki tüzesedett homlokom, arcom, szemem, hangom, csengése többet elárultak neki bensőbből, mint amennyit szóval mondhattam. Kis kert volt lakásunk mellett. Használhattuk, valamint az egész házat is, mert a tulajdonos házigazda nem ott lakott. Oda, ebbe a kis kertbe ragadott lelkem vihara. Ott senki sem lehetett akadék abban az elszánt viaskodásban, amelyet önmagammal kezdtem. Még csak be nem fejeződik. Milyen eredménye lesz? Te tudtad. Én nem. Én csak örjöntem halálosan, hogy üdvösségem életre keljen. Csak azt tudtam, mennyire gonosz vagyok. Arra nem is gondoltam, mi jó válik röviddel utóbb belőle. Kirohantam tehát a kertbe. Alipius mindenütt nyomomban, hisz magányom azért magány maradt, ha ő ott volt is. S hogyan is hagyhatott volna el ilyen lelki állapotban? Leültünk, lehetőleg messze a háztól. Lelkem mélyéig megrendültem. És iszonyú haraggal támadtam magamra azért, hogy nem lépek szövetségre veled, Istenem. Pedig értelmem is ezt helyesli, s minden csontom is ezután kiáltott, s ezt dicsérte egetverő dicsérettel. És a lépéshez nem volt szükséges sem hajó, sem kocsi, sem gyaloglás, még annyi sem, amennyit a háztól ülőhelyünkig mentem. Mert az a lépés Sőt, a megérkezés is csak annyi volt, hogy akarok-e menni? Akarok-e erősen és egészen? És nem csak ide-oda kapkodva, derékon tört akarattal, és engedni, hogy az akarás a nem akarással esdekelve küszködjék. Különben még a kínos határozatlanságom folyamán is nem végeztem el testemmel, temérdek olyan dolgot, amit az emberek akarnak ugyan néha, de nem tudnak végrehajtani, mert vagy tagjaik hiányoznak, vagy bilincsekben vannak, vagy betegség miatt erőtlenek, vagy bármi más akasztja meg őket. A hajamat téptem. Homlokomon ütöttem magamat, összekulcsoltam a kezeimet, és átöleltem a térdeimet. Mindezt azért tettem, mert akartam. Ha a tagjaim mozgékonyság hiány nem engedelmeskedtek volna, akarhattam, de nem cselekedhettem volna. Sok mindent tettem tehát, amiben az akarás és a képesség nem volt egy és ugyanaz, és mégis azt, ami nekem mindenek fölött annyira tetszett, nem cselekedtem. Pedig ebben az esetben az akarás után nyomban cselekedhettem volna is, mert akaratom maga lett volna a cselekvés. A cselekvés végrehajtására szükséges képesség ugyanis maga az akarat volt. Következőleg az akarás annyi lett volna, mint a cselekvés végrehajtása. És mégsem történt meg. Testem készségesen engedelmeskedett, lelkem leggyöngébb akaratának is. Mikor egyik-másik tagot intése szerint mozdítani kellett, lelkem ellenben nem engedelmeskedett a saját akarásának, amely magában az akarásban lelte volna a végrehajtását is.
2: Szent Ágoston vallomásaiból Szabó Tamás olvasott fel.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsi Szentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsi-Szentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp Monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió.
1: 15 óra. Az irgalmasság rózsafüzére következik.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,

0: Szál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Az irgalmasság rózsefüzért imádkoztuk.

0: A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
2: Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vére verítékezett.
0: Isten akaratához való hűségünk megtanít az igazi szolgálatra, segít vállalni a szenvedést, ha kell, és Isten dicsőségét szolgálja. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre szózat hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ezután is megdicsőítem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk megostoroztak.
0: Az ostorozás pillanatai. Jézus szelídsége és alázata értünk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: A mi bűneinkből fonták Jézus fejére a koronát. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s oda gyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíbor színű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlégy zsidók királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, s fejére vertek. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Út a kereszthalál felé, út a megváltás felé. Ahogy Jézust elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sírassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sírassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani. Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak, akkor majd unszolni kezdik a hegyeket. Omoljatok ránk, és a dombokat takarjatok el, mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Jézust a kereszten nem a szögek, hanem az irántunk való szeretet tartotta. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponyahelynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit tesznek. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.
5: Di-

0: 2026-ban a Mária Rádió Mirjam a békesség útjára hív bennünket. Hallgassuk most a mai elmélkedést.
1: Béke a szegénységben. Nem volt számukra hely. Mária a szegénységben is békét hordoz. Nem panaszkodik, nem vádol. Isten jelenléte elég neki. A béke nem a bőség jele, hanem annak a jele, hogy tudjuk, kire bíztuk magunkat. Mitől félek elveszíteni? Légy az én elégséges kincsem.
0: A Mária Rádió Mirjam által meghirdetett békességéve mai gondolatát hallották.

Hiszünk benned, Istenünk, jók jutalmazója, gonoszok büntetője. Hisszük, hogy egy vagy lényegedben, három személyedben, Atya, Fiú és Szentlélek. Hisszük, hogy Isten fia halhatatlan lelkünk megváltásáért emberré lett, és kín halált szenvedett. Hisszük és valljuk mindazt, amit Krisztus Úrunk tanított, az apostolok hirdettek, és a római katolikus anya Szentegyház, hogy higgyük, elénk ad. E szent hitben álhatatosan akarunk élni és halni, mert te jelentetted ki azt, aki végtelenül bölcs és csalhatatlanul igaz vagy. Istenünk, erősíts minket hitünkben. Remélünk, Istenünk, végtelen irgalmadban és Krisztus Jézus érdemeiben. Reméljük, hogy megbocsátod minden bűnünket, megadod az örök üdvösséget, és elnyerésére a szükséges és hasznos eszközöket. E reményben akarunk élni és halni, mert te ígérted meg ezeket, kegyelmes Istenünk, aki hű vagy és hatalmas ígéreteid teljesítésében. Istenünk, erősíts minket reményünkben. Szeretünk, Istenünk, teljes szívünkből, mert szeretetre méltó és jóságos Istenünk vagy. Már csak oly tiszta és benső szeretettel szerethetnénk, mint amilyennek az angyalok és a dicsőült szentek szeretnek. Szeretjük, Istenünk, éretted minden fele barátunkat is, mert te parancsolod, hogy szeressük őket. Ezért teljes szívünkből megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek, azoktól pedig, akik ellen mi vétettünk, szent fölséged előtt bocsánatot kérünk. Mivel, hogy így szerettünk, Istenünk, teljes szívünkből, szánjuk és bánjuk életünk vétkeit, mert azokkal szeretetre méltó Istenünk, megbántottunk. Minden rossznál jobban utáljuk és gyűlöljük bűneinket, bár csak soha meg nem bántottunk volna. Készebbek vagyunk inkább meghalni, mint hogy bármilyen, de kivált, halálos bűnnel megbántsunk. Erősíts meg kegyelmeddel, hogy föltett jó szándékunkban mindvégig megmaradjunk. Ámen.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjéban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő Gazdagréti testvéreimet,

Mindezek között a szellemvilágnak és nyilván a bűnnel kapcsolatban a lelkünk ellenségének, a sátánnak a működését is figyelemmel kísérjük az egyház tanítása szerint, illetve a Biblia bemutatása szerint, és természetesen mindehhez hozzátesztük a mi személyes életünk tapasztalatát is. Az összefoglaló rész a katekizmusban a 413-as és a 421-es pont között található. Nem említem külön-külön a pontokat, mert rövid gondolatokban foglalja össze a katekizmus a tanítást, de haladunk a már megismert téma vezetés nyomvonalán. Isten igazságban alkotta az embert, ő azonban története kezdetétől a gonosz sugallatára visszaért szabadságával, szembeszállt Istenével, és nélküle akarta elérni célját. Barátságba, életközösségbe hívta meg Isten az embert. A saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert. Megajándékozott minket a halhatatlansággal, az Isten képmási mi voltunk halhatatlan lelkünkben áll fönn, de ehhez egy csodálatos anyagi világot is, és benne nekünk embereknek testi adottságokat is, testet teremtett, és meghívott minket az élet közösségére. Azt is mondhatjuk, hogy az engedetlenség együtt jár a hálátlansággal is, mert ahelyett, hogy a teremtmény, most éppen az emberre gondolunk, mert hiszen csak az embernek van a teremtett világban értelme és szabad akarata a látható világ szempontjából, mert a láthatatlan világ szereplőinek is megvan ez, az angyaloknak, vagy a bukott angyaloknak. De hálátlanság, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy él, és már a létezés is ajándék, és a létezésünkön sokféle egyéb más ajándékot is kaptunk, és akkor az ember mégis a teremtője nélkül akarja az életét berendezni, sőt, fölül akar kerekedni a teremtőnek. Ezt persze az ember nem maga találta ki, ezt a törekvést, hanem a gonosz. Itt a katekizmus szövegében nagy kezdőbetűvel szerepel, vagyis személyes létezőről és lelkünk ellenségéről beszélünk, a sátánról. A gonosz sugallatára indult meg az emberben is ez a lázadó késztetés. És bele is bukott az engedetlenségébe. Ádám, az első ember bűne által az Istentől kapott eredeti szentséget és igazságot nem csak önmaga, hanem minden ember számára elveszítette. Ez a mi nem örökölt örökségünk. Ez egy érdekes ellentmondásos kifejezés. Azt örököltük az első emberektől, hogy nem örököltük meg az értékeket. Vagyis a semmit örököltük ilyen értelemben, az eredeti állapotot tekintve. Helyette örököltük az engedetlenségnek és a bűnnek a következményeit, és ezt nevezzük áteredő bűnnek. Mindazt, amivel az Úr megátkozta a kígyót, majd pedig az embert is, az asszonyt is, és az embert is büntetéssel sújtotta. Itt már egyenlő az ember, férfi és a nő, és ugyanazok a büntetések, de a felsorolásban nyilvánvalóan találunk olyat, ami hát csak kifejezetten az asszonyra vonatkozik, amikor azt mondja a Szentírás, hogy fájdalommal szüli a gyermekét. Ez azért már még a mai világban sem vált lehetővé, hogy nem női személy is

0: ilyen gyereket, illetve sóvárogni fog a férfi után, és uralkodik rajta. Tehát külön van egy büntetési csomag az asszony számára és az ember számára is, aki meg izzadsággal, verítékkel keresi a kenyerét, és a föld pedig tövist és bojtorjánt terem. És aztán mindkettőjük végső evilági sorsa az a halál, amely véget vet ennek a létállapotnak, amelyben létezhetünk az idők végéig, amíg az Úr másodszor el nem jön. Vagyis a parúzia, a végső kiteljesedés nagy eseményéig minden embernek ezt el kell szenvednie. Tehát elveszítettük az eredeti szentséget, szegénységet örököltünk, mint egy jól menő vállalkozó családja, vagy régi arisztokratikus családok, arisztokrata családok esetében, hogyha volt valami családi vagyon, a családi ezüst, ahogy szokták mondani, hát ezeket az ember el tudja veszíteni, eltékozolja. Sok eset ismerős, akár valóságból, történelemből, vagy filmek cselekményeiből, amikor szerencsejátékon, vagy egyéb emberi szenvedélyek által valaki a pénzt, a vagyonát, az értékeit elpazarolja, eltékozolja. De ott van a bibliai példa is, a tékozló fiú esete, aki az örökségét eltékozolta, vagyis elpazarolta, elveszítette, és szinte nincstelenül a szolga sorba kívánt visszatérni, hogy legalább ennivalója legyen az atyai házban. Hát ez a bűnbeesésnek a következménye, hogy az ember elveszítette a családi ezüstöt, annál sokkal többet, az Istennel való barátságot, a szentséget. Ádám és Éva utódaiknak első bűnük által megsebzett, és ezért az eredeti szentségtől és igazságtól megfosztott emberi természetet adtak tovább. E megfosztottságot nevezzük áteredő bűnnek. Úgy vélem, hogy ezt a gondolatot, az imént már szépen mi is áttekintettük és átgondoltuk, csak nem ezzel a szép kifejezéssel illettük, hogy megfosztottság, hanem beszéltünk elveszítésről, nincstelenné válásról. De hát megfosztotta a bűn és a gonosz ármánykodása, megfosztotta az embert az eredeti lelki értékeitől, a szentségtől. Az eredeti bűn következményeként az emberi természet erejében meggyöngült, tudatlanságnak, fájdalomnak és a halál uralmának vetetett alá, és a bűnre hajlamos lett. E hajlandóságot nevezzük konkupiszcenciának. Fontosnak tartja itt zárójelbe téve ezt az idegen szót, ezt a rosszra való hajlamot megjelölni és ide írni a katekizmus. A lényeg az, hogy az ember mind szellemi adottságaiban, mind pedig az emberi fizikai erejében is meggyengült. Ezért mondjuk, hogy meggyengült az emberi természet. Mert az emberi természetünk miből áll? Testből és lélekből, anyagi valóságból, amit átitat, átjár bennünk a szellemiség, ami halhatatlan lelkünk, amely magában foglalja tág értelemben az értelmet, szabad akaratot, és éppen ezért gondolunk arra is, hogy az ismeretszerzés, a gondolkodás, a dolgok felismerése, ez sem könnyű feladat az ember számára. nem vigaszképpen mondjuk a gyerekeknek, de hát nyilván, ahogy már növekszik egy gyermek, sőt, már egész kicsi korban elkezdték tanítani, nevelni a gyerekeket a kedves szüleik, aztán intézményesen is nevelik őket óvodában, majd iskolában tanítják, oktatják, egészen a felnőtt kori élethivatás teljes eléréséig mindig tanulni kell, hogy emberré váljon valaki, legyen jó végzettsége vagy jó munkaköre, de hát amúgy is az élet dolgaiban el kell igazodni, és látjuk, hogy nem könnyű a tanulás. Lehet szerzett ismeretre szert tenni, a szerzett ismereteinket meg kell tanulni, úgyis mondják, hogy a diák nyelven, hogy bemagolok valamit. Tehát, hogy igazából soha nem jártam utána annak, hogy ez miről szól ez a kifejezés. Hát lehet, hogy olyan, mint amikor például a madárkák vagy a tyúkanyó fölcsipegeti a magokat, hát az ember a tudását így csipegeti magába, és bizony ezért meg kell küzdeni. De lehet szerzett tudást, és az értelmünk tágítását, ezt lehet birtokolni. De ennél van nehezebb tudás, szerzés, és az nem is tudás, de mégis valamilyen ismeret, például az Isten ismeret, hogy az isteni üzeneteket is az ember megértse, és ez a fajta tudás már nem csak egy megszerzett ismeret, hanem azoknak a rendezése, a következtetések levonása, az ismeretek összehangolásából, ezek már bonyolultabb logikai lépések, amely azt jelenti, hogy az embernek fel kell ismerni a dolgok közötti összefüggést, és ezáltal rendezi is a gondolatokat. Amikor pedig a jó megoldások felismerésére törekszünk, arra már azt szoktuk mondani, hogy bölcsességre van szükségünk, ami azt is jelenti, hogy a Jóisten segítségével tudunk eligazodni a dolgainkban, és egy jó döntést hozni. A bölcs ember attól lesz bölcs, hogy Isten szándéka szerint tud dönteni. A bölcs ember Isten üzenetét megismerve, az ő szándékát, akaratát ismerve igyekszik az élete dolgát rendezni. És így hoz döntéseket. És fontos mindemellett az úgynevezett ítélő képesség. Ezt sokszor én magam is használom, és volt nekem egy kedves plébánosom, a Gyulai Oszkár atya, a Szent Család plébánián a 6. kerületben, aki nagyon gyakran mondott bírálatot emberekről ilyen tekintetben, ebből a szempontból, hogy valakinek van-e ítélő képessége, vagy nincs. Tehát az a józan ítélő képesség, ez idegen szóval úgy hangzik, hogy judicium, józan ítélő képesség. És a judicium az arra való, hogy az ember tényleg körültekintően és hasznosan, célra vezetően tudjon dönteni, és mélyrehatolóan akar ismereteket szerezni, és nem csak felületesen. Sajnos a mai ismeretszerzés csak felületes. Ebben most nem bonyolódnék bele, mert lehet, hogy valami elragadtatásba esek, mert tudom, hogy egy mai kor tünet és kor probléma az ismeretszerzésnek ez az úgynevezett online felülete, amikor ilyen közösségi oldalakról, ilyen tömeges információ áramlatból válogatva szedegeti össze a gondolatait az ember, aki már mint aki ezt használja. És ezek felületes dolgok, minek a igazságtartalmát nem tudjuk okvetlenül kideríteni. Ezek vélemények, nem tudjuk, hogy melyik a valóság, melyik az elképzelés, melyik a vélemény, melyik a tanács vagy útmutatás. Hát sajnos, és a fiatalok, most nem bántom őket, de azért elmondom, hogy ezen a szinten szerzik az ismereteket. A bölcs ember bármelyik életkorban is, mert itt most nem csak az ilyen 20 éves fiatalokra gondolunk, egy meglett felnőtt ember is ugyanígy kell, hogy körültekintő legyen, mert általában, ha csak nem valaki már 90-100 éves, akkor még egy felnőtt korban lévő ember számára is van nála esetleg bölcsebb, vagy tapasztaltabb, vagy életkorban már előbbre járó személy, akinek a tapasztalatát, főleg azt, hogyha az élet tapasztalat, azt figyelembe tudja venni. És bölcsembertől kérj tanácsot, nem pedig tanulatlan, illetve egy ilyen gépre bízott, egy ilyen gépi rendszerre bízott információ áramlásból halászgassad ki, és állítsd össze a te véleményedet. Nem. Megfontoltnak kell lenni, és akinek van józan ítélőképessége, az tudja, hogy honnan szerezze be az ismereteket. Hogy milyen információkat tartson hitelesnek vagy fontosnak. És nyilván fáradtságot is jelent, hogy bizonyos dolgoknak utána kell járni. Hát itt azért ragadtunk meg ennél a témánál, mert hogy szükségünk van az ismeretek szerzésére, mert itt azt hallottuk, hogy ki vagyunk szolgáltatva tudatlanságnak. És milyen érdekes, és talán ellentmondásos ez a megállapítás, hogy beszélünk információszerzésről, amelynek ma hatalmas mennyisége van, számszerűségét tekintve, és mégis tudatlan marad az ember, mert olyan információkat szerzett, amelyeknek nincs köze esetleg a valósághoz, az igazsághoz, a tényekhez. És a másik nagy hibája az embernek mindezen eszközök használatakor, hogy a tömegszellem járja át az ilyen embert, és statisztikailag akarja megállapítani az igazságot, hogy hányan beszélnek erről, vagy hány embernek ez a véleménye, és akkor a minél többet lát, mert hiszen lehet látni ilyen számokban, hogy kik szólnak hozzá egy adott témához ezeken a közösségi oldalakon, hát akkor ebből vonják le a következtetést, de hát tudjuk, hogy ez annak az esete, amikor valaki szerez információt, és mégis tudatlan marad. Menjünk tovább. A trienti zsinatot követve valljuk tehát, hogy az áteredő bűn az emberi természettel együtt szaporodással, nem utánzással származik tovább, és mindenkinek sajátja. Mennyire érdekes, hogy a szellemi lelkünk, ami halhatatlan lelkünk, az egy egyedi ajándék az Istentől, külön teremtmény. A katolikus hit szerint és a katekizmus tanítása szerint, amit le van írva ebben a könyvben, az emberi lélek nem származással, átszármazással jön létre. Azt mondja a katekizmus, hogy nem a szülőkből áramlik át a gyermekbe, egy kis darabka az apukából, másik kis darabka az anyukából, ez nem így van, hanem a biológiai fogantatáskor teremt lelket, egyediséget, egyéniséget, személyiséget lehetne itt leszűkíteni, ugye egy embernek a megismételhetetlen állapotát, így adja a lelket. De ennek a léleknek már viszont el kell szenvednie származással az áteredő bűnt, annak a terhét. Számomra ez most egy érdekes felismerés, de ez az előbb kimondott katolikus tanítás azt is elmondja, hogy persze, mert az Isten a lelket jónak teremti meg, de mégiscsak a teremtő megadja, de már is megfertőződik már a fogantatásunkkor, amikor az Úr nekünk adta, már is megörökölte a létezése pillanatától az áteredő bűn terhét. Ezt a nem megörökölt bűn nélküli állapotot egyedül a szűzanya kapta meg, hogy nem kellett örökölnie az áteredő bűnt, mert a lét első pillanatától megóvta őt a Jóisten, a Teremtő az áteredő bűntől. Ez is katolikus hitünk tanítása. Tehát az áteredő bűn az emberi természettel együtt szaporodással terjed, és nem magatartás minta a bűn, az áteredő bűn, a személyes bűn az igen. Mert azt látjuk, ha rossz példát látunk, és ha valami rosszat látunk, azt utánozza a gyerek. Az anyuka panaszkodik a 10 éves kislányára, hogy jaj, hát szegény már, még, mit tudom én, még esetleg csak a gimnázium elején tart, és már dohányzik. Mondja az az anyuka, aki le nem teszi a cigarettát a kezéből. Tehát csak ezt látja, ezt szívja magába a gyermek. Hát persze, akkor van utánzásra lehetőség. De vannak nemes értelemben vett utánzások, és nyilván a jóban is kell, hogy utánozzuk, aki jó példát ad, de a rosszban, a bűn személyes megélésében mégiscsak a rossz példa, meg hát a sátán késztetése hat az emberre. Krisztus bűn fölötti győzelme értékesebb javakat ajándékozott nekünk azoknál, amelyeket a bűn elvett tőlünk, ahogy a római levél mondja, az 5. fejezet 20. versében, ahol pedig elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. A világot a keresztények hite szerint a Teremtő szeretetből alkotta és tartja fönn. A bűn szolgasságába került ugyan, de a megfeszített és föltámadt Krisztus megtörvén a gonosz hatalmát megszabadította a világot a bűnnek. Elháríthatatlan terhétől. A bűn az továbbra is fönnáll, de az az emberi szabad akarat következménye. De hogy lehessen bűntelenül is élni, vagy a bűnös bűnbocsánatot nyerjen, és eltöröltessék a bűne, ehhez kellett a megváltó vértanúságának szent áldozata, és győzelme a sátán és a halál fölött az ő dicsőséges feltámadásában. Ez az utóbbi gondolat arra a kérdésre igyekszik választ adni, amit oly sokan föltesznek, hogyha úgy szólítjuk az Istent, hogy jó Isten. Hogyha azt olvassuk a Biblia első oldalán, hogy látta az Úr, hogy amit alkotott, amit teremtett, az jó. Hát akkor honnén van a világban a rossz? Hát erre most határozott választ ad a katekizmus, hogy a Teremtő szeretetből és jónak alkotott mindent, de a bűn szolgaságába került a világ Ez viszont már az emberi szabad akaratnak lett a következménye, és a megfeszített Krisztus és a föltámadt Krisztus megváltotta a világot, és a bűnterhét levette mindnyájunkról. Csak az sétál be a csapdába, aki nem elég körültekintő, vagy aki tudja is, hogy valahol csapda van, és mégis arra közlekedik, és hát belelép, és fogságba esik. Szabad akaratból. Ezért szoktuk mondani a bűnbánati imában, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. A gyónás imában ezért erre is figyelünk, és igyekszünk utána ezt megtartani, hogy azon az úton, a veszélyes helyeken ne közlekedjünk ezeket az utakat, alkalmakat, amelyek rosszra visznek, vagy fogságba vetnek, kerüljük el. Ezzel most összefoglaltuk ezt a témakört, amely az Atya Istenre vonatkozó tanításon belül, az első fejezeten belül a bűnbeesésről, a bűnről, áteredő bűnről, személyes bűnről szólt. Áttérünk a második fejezetre, a következő alkalommal Jézus Krisztus személye fog elénk állni az egyház tanításában. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, és a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévőkre, a gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

Mitch László. Csak ennyi az egész. Igen, lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kert elébe értem, mely reám várt. Szerelem, rózsák édes mámora, gyümölcsfák, csend, családi tűzhely, szántásvetés humuszban, szerelemben, írtás, oltás, fákban, gyerekszívekben. Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam. Nem tudom miért. Én nem vagyok hős. Nem vagyok erős. Nem tudtam, hogy mit rejt a másik út. Hogy mi a cél, és mi a harc a célért. Hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam, valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret. És ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek. A Jézus Krisztus ember ideálja. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, és nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk, mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt és a dalt. És vándoroltam, ennyi az egész. Káték kötényként is kötnek elémbe, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek hetet hét határon. És én játszadozom, ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok, a világosság játék fegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal, sötét magammal s a sötét világgal. És néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog folyó, tűz, nincs ahilles sarkam, s majdnem olyannak látszom, mint a hősök. Én nem vagyok hős, s hőst kell végig játszanom. S én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. És néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este. És kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz. Nem kívántam. De nem síratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. Csak ennyi. Ennyi. Ennyi az egész.

0: A Szentírás folyamatos olvasása következik. Ószövetség, Teremtés könyve.
1: A 25. fejezet. Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Ketúrát, aki szülte neki Szimránt, Jogsánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suáhot. Jogsán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai voltak az Asuriták, a Letusiták, a Leummiták, Midiántól pedig származott Efa, Éfer, Hanok, Abida és Eldaa. Mindezek Ketúra fiai voltak. És Ábrahám mindenét, amilyen csak volt, Izsáknak adta. Mellékfeleségének fiait pedig ajándékokkal látta el, és elkülönítette őket a fiától, Izsáktól, még életében a keleti vidékre. Ábrahám napjai pedig 175 esztendőt tettek ki. És elgyengülve halt meg Ábrahám jó öregségben, sok év után, napokkal telve, és a népéhez gyűjtötték. És eltemették őt az ő fiai, Izsák és Izmael a Machpelai barlangban, mely a hetita Efron, Cohár fia földjén volt, Mamré vidékén, amelyet Het fiaitól vett meg. Oda temették őt és a feleségét. És a halála után Isten megáldotta a fiát Izsákot, aki a Lahaj-Roj Kutnál lakott. Ezek Ábrahám fiának, Izmaelnek a nemzetségei, akit Sára egyiptomi szolgálója Hágár szült neki. Ezek Izmael fiainak nevei, nevük és nemzetségük rendje szerint. Izmael elsőszülötte Nebajót, azután Kedár, Adbeél, Mipszám, Misma, Dúma és Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis és Kedma. Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, törzseiknek 12 fejedelme. És Izmael életének évei 137-et tettek ki. Elgyengülvén meghalt, és népéhez helyezték. Lakóhelye Havilától Súrig terjedt, ami Egyiptomtól keletre Asszúr irányában fekszik. Összes testvérei színe előtt halt meg. Ezek Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetségei. Ábrahám nemzette Izsákot, aki 40 éves volt, amikor Rebekát, a Paddan Arámból való arámi Betuelnak a leányát, az arámi Lábán nővérét feleségül vette. És Izsák könyörgött az úrhoz a feleségéért, mert meddő volt. Ő meghallgatta őt, foganást adott Rebekának. De összeütköztek méhében a kicsinyek. Ő így szólt, ha ez így van, miért is fogantam? Elment tehát, hogy megkérdezze az urat. Ő válaszolva szólt, két nemzet van a méhedben, és két nép különül el a méhedből. Az egyik nép legyőzi a másikat, és az idősebb fog szolgálni a fiatalabbnak. Már eljött a szülés ideje, és íme ikrek voltak a méhében. Aki elsőnek jött ki, vörös volt, és egész teste szőrös volt, és Ézsaúnak nevezték. Azután kijött a testvére, és a sarkát fogta, és ezért nevezték Jákobnak. Izsák 60 éves volt, amikor a kicsinyek megszülettek. Miután felnőttek, Ézsau vadászember és szántóvető lett, Jákob pedig együgyű ember volt, és sátrakban lakott. Izsák Ézsaut szerette, mert szívesen evett a vadászataiból, és Rebeka Jákobot szerette. Jákob pedig főzeléket főzött, amikor Ézsau a mezőről fáradtan megjött, és szólt hozzá, adj nekem ebből a vörös főzelékből, mert nagyon fáradt vagyok. Ezért hívják az ő nevét Edomnak. Jákob mondta neki, előbb add el nekem az elsőszülöttségedet. Ő válaszolta, úgyis meghalok, mit használ nekem az elsőszülöttség? Jákob szólt, esküdj meg nekem. Megesküdött, és eladta elsőszülöttségét. És így, megkapván a kenyeret és a lencsefőzeléket, evett és ivott. Fölkelt, és elment, semmibe véve, hogy eladta az elsőszülöttséget.
0: Szentírási részletet hallottunk a Teremtés könyvéből.

Vizsky András, örököljétek az országot. Leemelték a teherautó platójáról, és egy körúti fának döntötték, hogy meg tudjon állni a saját lábán. Olyanná lett, mint aki védekezésből visszaöregedett a saját gyermekkorába. Kopasz feje, a messze ragyogó roppant koponya megállásra kényszerítette az arra járókat. Levette drótkeretes szemüvegét, fölemelte tekintetét, és ezt mondta a jobb és bal keze felől állóknak. Nosza, gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. A jobb és bal keze felől állók így szóltak hozzá. Ugyan, mikor láttuk, hogy éheztél, és mi tápláltunk volna? Vagy szomjú hoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy meztelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg voltál, és meglátogattunk volna? Vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? Akkor így felelt a fába kapaszkodó, rátarti hazatérő. Ha megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, akik egytől egyig a legkisebbnél is kisebbek voltak azokban a napokban, bizony én velem cselekedtétek meg. A jobb és bal keze felől állók erre azt mondták. Nem. Azokban a napokban bizony nem cselekedtük meg egyetlen egyel sem a te legkisebb atyád fiai közül. Honnan veszed, hazudós, hogy megcselekedtük volna? Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot. Makacskodott, mint hiába, a hazatérő.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-ig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 17 óra. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtéréséről és a hit erejéről című műsorunk következik.
2: Mihálsz Antal vagyok, Budapest Józsefvárosi Szent József plébánia plébánosa, emellett a Tömő utcai Béke királynéja lelkésének is vezetője, illetve Esztergomban a szegényházi kápolnak is vezetője. 1964. július 9-én születtem Budapesten. Édesapám mérnök volt, édesanyám agyuntus környezetvédelmmel foglalkozott, majd bátyám 4 év idősebb. Alapvetően hitbelemében, szeretetben nevelkedtünk, voltunk elsőadó bérmálkodók a ferenceseknél, de hát személy szerint ezt úgy élte meg ezt az időszakot, hogy igazán felnőttek, határozták meg, ők voltak, akik megmondtak mindent. A Tövis utcába jártunk, templomba, hozzánk ez volt a legközelebb. Telekurunk az valójában tényleg itt a Rózsdombon töltődött, egy társasházban, amelyben van egy kert, sokat jártunk le az udvarba játszani. Arra emlékszem, hogy mi a családunk. Picsit azért ez a formális vallásosság volt, ami azt jelenti, hogy vasárnap szépen elmentünk a

szendvicseit azt jelenti, hogy ez ott a Tőis utcai templomban egy előtér, ami ráccsal van elválasztva. Ezen a rácson keresztül láttuk igazán a szemlését, mert pont emögé ültünk be. Tényleg formális volt ez a vallásosság, ami azt jelentette, hogy persze vasam szépen kiöltöztünk, elmentünk, de utána a hétköznapokban te már nagy vagy, tudsz egyedül imádkozni, imádkozzál. Nem igazán láttam azt, hogy szülem együtt vagy bármiképp imádkoznák. Ettől függetlenül édesapámat mondjuk láttam gyónni menni, ezek megmaradó élmények, és azért tudom azt, hogy édesapám ő az érseki gimnáziumba járt, édesem meg nővéreknél nevelkedett, tehát azért családban megvolt ez a neveltetés. Hát már maga az, hogy ők maguk milyen tanúságot tettek, az már egy másodlagos kérdés, de hát mi gyerekekként ez számunkra ez így csapódott le. Az Áldás utcai iskolába kezdtem iskolába járni, majd a Marcibányi tényzői iskolába jártam 2 évet, és 5-től jártam a Trefort iskolába, ami azért is történt talán meg, mert édesem az Eltén tanított, és talán így praktikusabb is volt, hogy ott vagyunk mi a szomszédságú bátyám, és én is. Az iskolai évek számomra azért bizonyos szempontból nyomasztóak voltak, már csak olyan szempontból, hogy tanáraink vagy írták, vagy bírálták, vagy lektorálták a könyvet. Mindegyik tanáromnak a neve az ott volt a tankönyvön, és persze mindegyik tanár fontosnak tartotta a maga tantárgyát, hogy ez a legfontosabb. Gimnáziumot is én ott jártam végig, tehát ott érettségiztem le, és akkor, amikor igazán a gimnáziumot befejeztem, követődött a kérdés, hogy hogyan tovább, és gondolataimban azért ott volt az, hogy édesapám ő mérnök volt, édesem az Eltén tanított, mérnöki vonat nem éreztem magamének, édesanyám családja révén mindenki emberekkel foglalkozott, vagy orvos volt, vagy gyógyszerész, ez úgy kedvesebb talán számomra. Tudta, hogy az emberekkel szívesen foglalkoznék. És mivel szerettem a hasamat, gondolataimban ott volt az, hogy ez a vendéglátóipar ez számomra közel áll, és gimnázium után bejelentkeztem az egyik iskolába, volt kifejten érettségizetteknek ilyen szakmai képzés. És elmentem vendéglátóipari szakiskolába, hogy kitanultam a főzést, a szakás ismert, egy másfél éves képzés, és mellette a Margit-szigeti Grand Hotelben kezdtem el dolgozni. És nagyon érdekes volt ez a vendéglátásnak a világa, mert tényleg valahol megérintődött az ember, pont azáltal az emberekkel való foglalkozás. Budapest legexkluzívabb helyén dolgozhattam, szakácsként, felszolgálóként, gyakornokként, üzletelt helyettesként, de azt is éreztem egy idő után, hogy nem szeretnék ebbe beleragadni. Nem igazán családbarát a vendéglátás, és nem biztos, hogy ez az én járható útam, vagy az útam. Először a bátyám, aztán jó magam is föllázottunk a vasalapi hitelet, ami azt jelentette, hogy volt egy időszak, 5-6-7 év is talán, amikor templom közelébe húsvétkor meg talán karácsonykor, ha elmentünk. Már 19 éves volt, egy barátom szólt, hogy van egy papa szomszédsában, aki nagyon jó hittanórákat tart, hogy menjünk el egy hittanórára. És ez volt Kozma Imre atya és a Zugligetbe. Mi Rozsdonban laktunk, hát ott hátul át lehetett menni, mondom, egy hittanórára elmegyünk. Akkoriban én fölraktam magamnak azt a kérdést, hogy mire tudom alapozni az életem, mi az, ami fontos az életemben, a barátság, a testvérség, a szeretet, a jó Istennel nem tudok mit kezdeni most. Az valahogy úgy voltam, hogy nekünk volt egy gardrop szobánk, ahol a ruhákat tároltuk, és a karácsonyi ajándékokat mindig ott a szekrény tetejére fölraktuk, hogy úgy voltam, hogy a jó Isten ott be van csomagolva, és ott el van téve, majd egyszer kibontom. És mit ad Isten, elmentem a hittanórára, hát miről beszélt a bab, mint pont a barátságról, a testvérségről, a szeretet, és hogy minden alapja az élő Isten, a pap megszólított, a közösség megszólított, számomra egyik pillanat a másikra teljesen evidens lett, ami nekem fontos, az mind Istenben beágyazott. És kicsit én úgy éreztem a dolgokat, ahogy annak idején kötelet másztunk, mindig a kötél vége volt egy ilyen gubacs, és akkor az emberek arra kellett rájönni, és azon kellett fölhúzni a magát. Úgy éreztem, hogy megérve megfogtam a kötél végét, meg van a gubacs, ott már mászni kell fölfele. És akkor azt éreztem, hogy nekem itt kell maradni, fontos lesz számomra ez a közösség, és hát próbáltam én is bekapcsolódni. Volt egy fiúi ima közösség hétfő reggel, amit pont Pál Feri vezetett. Hétfő reggel, 6:30-kor mentünk a templomhoz, reggel ott imádkoztunk, felolvastuk az apja olvasmányt, evangéliumot, mi atyánk, üdvözlőjét Mária, fél órás volt köve az ott lét, és akkor utána még nyáron elmentünk egyet focizni, és utána még együtt reggeliztünk, és mindenki úgy menne ki a hétnek. Egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon sokat jelentett számomra ez a fiúi közösség.

0: És ahogy én bekapcsoltam a közösségbe, én magam is keresem a lehetőséget, hogy hogyan tudom szolgálni a közösséget. Valaki megkérdezte tőlem, hogy akarok-e ministrálni, vagy jövök-e ministrálni. És én 21 éves fejjel kezdtem el ministrálni életemben, senki nem mondta, hogy menjek ministrálni. És nagyon érdekes volt a tapasztalat, mert rájöttem, hogy sokkal több minden megmarad a szemmiséből, ha ott vagyok az oltárnál. Jó esett ott lenni az oltár közelébe, jó volt közösségben együtt imádkozni. Én magamot bekapcsoltam mindenben, öregek fürdetésébe, hűnyírásba, mozgássérültek mozgatásába, kamionpakolásban, amiben lehetett, tezéi imóra szervezésbe, illetve tezéi találkozóra való szervezés is. És külön érdekessége volt, hogy talán 22 éves lehettem, amikor egyszer szülőmet megkértem, hogy menjenek el hazulról, melyet szeretnék egy házibulit tartani, és mindenkit név szerint külön is meghívtam, és a 70 négyzetméteres lakár voltunk 60-an, és reggel 3-kor még a Carmen operafilmet megnéztük, és az első buszokkal mentek haza. Berobbantam szabály szerint ebbe a közösségbe, és hát ami izgalmassá tette a dolgokat, az ott 1989 őszén jöttek egri kispapok vendégségbe. Az Újgyelbe az este 6-kor volt ott az ifjúsági mise, és Imre atya kérte, hogy maradjunk ott és beszélgessünk velük. Én nem feltétlenül akartam ott maradni, de egy barátom mondta, hogy menjünk be egy picit, beszélgessünk, aztán majd eljövünk. Hát mondom, hogy jó, bemegyünk, és aztán majd beszélgetünk. És beültünk oda beszélgetni, ők elmondtak mindent, amit a szemináról kell tudni, be is mutatkoztak, de ami izgalmasát tette a beszélgetést, az igazán az, hogy Imre atya a vége fele beült közénk. És a legvégén külön minden zugligetit külön egyesével bemutatott, és mindenkiről mondott egy pár szót. És a mellettem levőnél meg nálam külön megállt, és mondta, hogy gondolkozzatok a papi hivatáson. És akkor én éppen az Atrium Hyattbe dolgoztam, akkor Budapest legexkluzívabb szállodájába, és hát számomra döbbenetes élmény volt, hát köpni nyelni nem tudtam, majdnem elbőgtem magam, hogy most ez micsoda, most ez mi ez az egész. És akkor egy hónapig ezen gondolkoztam, ami jelentette azt, hogy család meg a papi hivatás, és én azt látom, hogy a mérleg nyelve így a nullára áll be. Észérvekkel ezt nem lehet eldönteni. És igazán, ami kilendítette a mutatót, az, hogy föltettem magam számára a kérdést, hogy kicsoda számra az Imre atya? Hát az Isten ember, akkor mire várok? És akkor ezek után elmentem Imre atyahoz, hogy jó Imre atya, akkor jelentkezek szemére, és akkor oké. És ez volt 89 őszén, és akkor Imre atya mondta, hogy jó, hát most akkor figyel engem, és akkor majd jövő júniusban a konkurz, és akkor oké, akkor majd mehetünk. De hát az én lányoknak udvaroltak voltak barátnőim, és akkor kértem a jó Istentől, hogy adjon nekem biztosan egy jelet, amiből biztos tudom, hogy ő hív. Mert Imre atya az mégis közeli barát lett, közeli ismerős, hát ha emberi érzések is benne a dolgokban, biztos tudom, hogy ő az, aki meghív. És volt egy leányzó, akivel közösen ima alkalmakat tartottunk fönt a Baba utcába mozgássérülteknek, és emlékszem, hogy zsolozsmáztunk, kiosztottam a feladatot, ki mit olvas, imádkozzunk, és persze himnusz, antifona, zsoltár, olvasmány, odaérkeztünk a könyörgésekért, szentatyáért, jó termésért, szenvedőkért, nem tudom mi, és akkor az utolsó az úgy hangzott, hogy imádkozom mindazokért, akik testvéri szolgálatra szentelik életüket, hogy emberi gyengeség el ne táncsoljon őket hivatásuktól. És azt éreztem, mint hogy van ez a pikádó, ez a 10-es, 20-as, 30-as kör, és a Jóisten nyilát, hogy a 100-as körbe beledobta. Nesze, neked itt van. Na hát erre mondta, hogy jó, köszönöm szépen. És akkor ezek után elmentem 90 júniusába felvételni, és akkor felvettek az esztergomi szemináriumba. 96-ban szenteltek pappá. Mi voltunk az első olyan év folyam, amelyik diplomunkát kellett érni, tehát már 6 évig voltunk a szemináriumban.
1: Mit jelentett számodra a papszentelés? Hogyan élted meg?
0: A legboldogabb pillanat volt életemnek, tehát én nézem a régi fotókat, és vannak olyan fotók, ahol lehet látni ilyen fülig érő szájjal. Nagyon boldog, átileg nagyon boldog voltam, nagyon örültem. Nekem volt 2 mottóm is, elég neked az én kegyelmem, illetve maradjatok meg szeretetemben. Ez a 2 mottóm volt, elég neked az én kegyelmem. Az elsőban tényleg arról szólt, hogy ő az, aki betölt. Tehát, mivel Rozsdombról jöttem, azért sok minden lehetőséget megkaptam az életben, éreztem, tehát még sok minden történt, tehát külföldre is utaztunk sokféle szüleimmel, sok mindent láttam, és azt éreztem, hogy az elég neked az én kegyelmemben az van, hogy teljes ők, ez gazdaggá igazán az életben. A maradjatok meg szeretetemben, abban meg az van benne, hogy egyfelől megmaradni Isten szeretetébe, de másfelől meg a hívek maradjon meg az én szeretetemben. Tehát egyfajta kölcsönség Isten és ember iránt. Én nagyon boldog voltam, és nagyon nagy élmény volt, hogy mind a mai napig azért ezeket a képeket nézegettem. Elő szoktam venni a fotóalbumot, és szoktam nézni a szentelési képeket is.
1: Az első szentmisétre hogyan emlékszel?
0: Zugélbe volt, és Hollai Antal atya volt a prédikátor. Hihetetlen fölemöl élmény édesapámat megáldoztatni, édesapámat megáldani, testvéremet, ő feleségét, akkor az első gyermekét. Ezek hihetetlen nagy élmények voltak. Tényleg azt érezte az ember, hogy az életének a teljességére jutott, tehát hogy nagy ajándékot kapott az életbe, akkor, amikor őket megáldhattam, megáldoztathattam. Az első kápláni helyem 96-tól 99-ig Rózsák terén volt. 99-ben Spányi Antal atya megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék, hogyha esetleg Esztergomba kerülnék a belvárosi plébániára. Esztergomot nagyon szerettem. Jó szívvel emlékeztem a szemináma évekre, és mindig számomra közel volt az a fajta, mondhatnám, polgári világ. És 99-től 2008-ig voltam Esztergomban plébános, mindenben benne voltam, hitoktatás, karitász, amit lehet. Nagyon izgalmas időszaka volt, főként én azt gondolom, amikor az ember először valósíthatja meg az álmait, tehát amikor először plébános az ember, hogy mit szeretne. Nekem abban az időben egy érdekes vállalkozás volt, én úgy hívtam, a szombatesti ház. Picit másfajta világot közelített meg a fiatalok számára. Volt olyan terem, ahol táncolni lehetett, volt egy olyan terem, ahol vetítés volt, illetve kínálás volt, tehát étkezés, illetve volt egy terem, ahol kaszinó volt. És akkoriban nekem volt egy családcsoportom, akik Németországból a legújabb játékokat megrendelték, és lefolytották a játékszabályokat, és a legújabb társas játékokkal lehetett játszani. És nagyon szerették a fiatalok, de érdekes tapasztalat volt az is, utcai evangelizáció, és kezdtünk ott foglalkozni, Esztergom belvárosába. Volt egy néni, és ő mondta azt, hogy Tóni atya, ez nem azokról, akik minket hallgatnak az ablakokból, az utcán megállnak, ez rólunk szól. Igen, tehát a tanúság tevés, ők maguk tettek tanúságot, volt gitárcsoport, volt tanúságtétel szentírásról, volt két katolikus iskola, azok bemutatkoztak színdarabokkal. Külön érdekessége volt ennek az egész programnak, hogy akkor elindult ez a Bécs, Párizs, Brüsszel, Lisszabon program, és ennek keretében kim voltam én Lisszabonba, és nekem nagyon nagy élmény volt az, amikor elmentem egy ilyen utcai evangelizációra, és mondták, hogy kiviszik az oltári szentséget. Nem értettem mi az, hogy kiviszik az oltári szentséget, mert az, hogy körmet, az oké, okay, de mi az, hogy kiviszik az oltári szentséget. És Lisszabonnak egy külső várospontján az aluljáróba beépítettek egy hatalmas sátrat, ahol szentségvádást szerveztek. És minden programot a sátor köré szerveztek. Mondom, zseniális, hát nem én vagyok a jó pásztor, ő a jó pásztor. És utána mi is ezt megosztottuk Esztergomba, ahova mentünk, oda próbáltuk kivinni a szentségvállást a térre is. Volt olyan férfi, aki külön meg is állított ott a főtéren, és akkor mondta, hogy atya, én 30 éve itt élek Esztergomba, és nekem senki nem beszélt még Jézusról. Már azért az egy ember is érdemes volt kimenni, és persze jöttek a papok is, hogy na, mi az eredménye az evangelizációnak. Aztán mondtam, hogy hát nem jönnek ajtót okostul az emberek, de egyre több keresztelés volt, házasságrendezés, esküvő, tehát lehetett látni, hogy csöndes, csörgedező érként folyt ez végig a társadalmat a városba, és sokan megtalálták a közösünket, a templomunkat. De egy idő után én magam éreztem azt, hogy gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt a Bolygó Hollandi, és abban van egy ilyen kitétel a végén, hogy amikor a tengerész érzi a tengersós illatát, akkor indulni kell. És én mondtam nekik, hogy testvérek, én már érzem a tengersós illatát. És akkor én visszakerültem Kelenvölgybe egy évre, de akkoriban Majnek Antal püspök atya meghívott egy adventi tridumra, Kárpátaljára, és ez annyira jól sikerült, hogy rá egy hónapra éppen mentem Szegedre, amikor volt egy útfölbontás, és piros volt a lámpa, és csörgött a telefon, és a munkácsi plébános megkérdezte tőle, hogy a püspök atya kérdezte, kimennék egy pár évre segíteni, mondom, igen, zöld lett a lámpa. Egy lámpaváltás alatt ez eldőlt. Ez abból is fakad, hogy nekem anyai ágon van rokonságom a Vajdaságban. Tehát engem azért a határon túli kérdés az mindig is foglalkoztatott. És ezek után kimentem 5 évre Kárpátaljára.
1: Milyen kihívásokkal találkoztál ott?
0: Szegénység egyértelműen, ami számra különlegesen izgalmas volt, amikor Teregszázba helyezett át a Maja Püspökhöz lakott plébános. Onnantól nem messze van Beregújfló, és egy cigány táborba jártam kimisézni. És nagyon érdekes volt, mert magába Beregszázba is Közép-Kelet-Európa legnagyobb cigány gettója volt. Akkoriban kb. 7-8 ezer cigány lakott ott Beregszázba, annak központjába. Én ott Beregszázba azt tapasztaltam meg a cigányokról sajnos, hogy a városi cigányság sokkal inkább ráállt a segélyezésre. Azt éreztem, nehezen haldítható. Viszont itt ez a Beregújfalujért, ezek tényleg valóban szegények voltak. És akkor, amikor megérkeztem Beregújfalura, avval fogadtak az ottani romák, hogy építsünk egy templomot. És amíg ez épült, egy éven keresztül én jártam be a cigány putrikba. Tényleg a döngölt házakba, abszolút a mély szegénységbe, hát ezek igazán izgalmas időszakok voltak.
1: Hogyan találtad meg bennük az Istent?
0: Gyerekekben, meg az édesanyákban mindenki tudja, a roma gyerekek gyönyörű szépek, tündöri szemekkel, úgy figyelnek, és úgy ott vannak, és lehetett ők foglalkozni. Lehetett látni azt, hogy ők dolgoznak. Krumplit kapáltak, illetve kosarat fontak. És jöttem Magyarországba, kocsimat megtöltöttem kosarakkal, azt a pénzt, amit azért kaptam, azt visszahoztam nekik. Szorgosak voltak, és segítőkészek, és tényleg hitrehajlók voltak. 5 év után kerültem vissza, és akkor Józsefván sikerült itt a plébániát is rendbeszedni, a templomot is, próbáltam a közösséget is rendbeszedni azóta.
1: Rengeteg feladatod között, mellett hogyan ápolod az Istennel való kapcsolatodat, illetve mi az, ami fontos a papi életedben?
0: A legfontosabb a szentmise, erre különösen is odafigyelni, persze a napi zsolozsma. A papi közösség az, ami közel visz az Isten felé, fokkolába kapcsoltam bele. Én magam vóló pap lennék, ami a szentője külső támogatóként jelen vagyok a papi közösségben. Hetente többször is összejárunk. Vasárnap este van egy ilyen vacsora este, amikor megosztjuk gondolatainkat, érzéseket, együtt imádkozunk, persze előtte együtt vacsorázunk. Ez mindenünk számára egy megerősítő pont. Van papi nap, kirándulni szoktunk menni, múzeumban is elmegyünk, meg a moziba, és lelkiséget tanulunk. És ezen kívül még péntek délelőtt reggel van egy köve egy óra, amikor a vasárnapi szentmisére evangélium is közösen készülünk. Tehát hetente 3-szor is találkozunk, és ez nekem nagyon sokat jelent, mint papi közösség. Hogy hogyan vagyok én az Istennel? Én számomra az élő Istenben élek, tehát én benne vagyok. Tehát ami jelenti az, hogy persze, ugye ezt hogy szoktuk mondani, hogy imádkozás közben nem dolgozunk, de munka közben is lehet imádkozni. Járok úszni. Amikor úszom, akkor én mindig úgy szoktam mondani, hogy egyhoz mi atyánk, egyhoz üdvözlégy. Egyhoz mi atyánk, egyhoz üdvözlégy. Közben is lehet imádkozni. De ez az életre is igaz. Persze azon túl, hogy az ember zsolozsmázik, meg miselt el mondjuk a rózsafűzőt, azon túl is persze imádságba hordoz az ember a közösséget, mert elsősorban én azt gondolom, mint plébánosnak az elsődleges feladatét, hogy magát a józsefási közösséget imába hordozzam, segítsem őket. Persze tanítás, de ez imádság révén is. Én azt látom itt ebbe a plébániai életévét a Józsefvárosban, hogy ugye 8. kerület egy nagyon kitett kerület, tehát annak ide az 56-os események innen indultak ki. És ezért a kommunista rendszerben büntették ezt a kerületet. És azért ezt nagyon megjellegezte ezt a kerületet, ennek a történetét. Azt érzékelem itt a főként itt a Baros utcában, hogy ez a fő utca, és azért nagyon érdekes, hogy itt az ember pont a fő utcában benne, ugye hát itt lakik a 100 tagú cigánzenekar, bejöve ide is itt találkozó közössége, és szóba került, hogy roma referens is lennék, tehát próbálom őket is segíteni. Mondták nekem Kerek Perez, hogy atya itt ne romázzon. Itt jelen vagyunk mi az emberek életében, nem kell külön romázni. Akkor, amikor a Tönő utcát megkaptam, érdekes módon 2 utcával lejjebb már lehet. Ott vannak már szegények, de ott nem csak cigányok, hanem fehér ember is. Bár ugyanabban a kerületben vagyok, ugyanaz a plébánia, de utca és utca között is vannak különbségek. A plébániának az életében nagyon fontos, meghatározó karitatív tevékenység. Van itt mellettem egy irodista, nagyon fontosnak tartom az ő jelenlétét, mert azon túl, hogy az irodát viszi, ő a Caritas vezetője.
1: Életedre visszatekintve, hol látod igazolva, hogy jól hallottad, és az Isten hívott el papnak?
0: Annak idején két dolog is volt, ami számomra hogy megmaradt. Az egyik az mindenképp abból fakadt, hogy mi Rozsdonban laktunk, tehát akkor egy mindenképp egy gazdag övezet. Jó, hogy magunk nem voltunk a gazdagok, de mégis csak egy jólétből jöttünk. De mindig éreztem picit annak az érzését, hogy le kellene a hegyről. Ez a színeváltozás hegye. Az ember sok mindent kap, sok mindennel töltődik, de azt meg kell osztanom másokkal. És ez én azt gondolom leginkább Kozmatya története kapcsán, vele volt találkozás kapcsán érintődött meg leginkább az ember. A másik kérdés az meg sokkal inkább annak a kérdése, hogy az emberek embere lenni. A vendéglátásban is rájöttem azt, hogy én szeretetek főzni, meg szívesen is csinálom, de leginkább az emberekkel volt foglalkozás, ami foglalkoztatott. Tehát emberek embere lenni, aki jön, azt tényleg jó szívvel fogadni.
1: Tudnál mondani végezetül valami biztatót, főként a fiataloknak, hogy miért jó neked papnak lenni?
0: Unoka bátyám, Takás Gáspár, addiktológus, a Sága háznak volt az egyik vezetője. És annak idején beszélt a Sors könyvéről. És azt mondja, hogy megálmodjuk a Sors könyvét, aztán elfelejtjük. És én mondtam neki, hogy Gáspár, én nem felejtettem el. És kérdeztem, te mire emlékszel? És mondom, én amikor gyerekkoromban, 7 éves lehetem, 7-8 éves, nagyon jó filmek mentek a tévébe. Parittyás Thierry, Zorro, Híres szökések, minden lében két kanál, és én azt fogalmaztam meg akkoriban gyerekként, én kalandor szeretnék lenni. És azt mondom, a mai világban papnak lenni kalandorság. És valószínűleg az benne van, hogy nem feltétlenül szeretem a kiszámíthatóságot. Szeretem mindig az újdonságot, szeretem a kihívásokat. Nem szeretem, hogyha nagyon beállnak a dolgok. Szeretem fölforgatni magam körül a világot. És jó értemben olyan kalandor vagyok, aki nem azt mondja mozgó bomba, de azért úgy maga körül megmozgatja a világot, tehát nem hagyja ülve a dolgokat. Én akkor, amikor fiatalokról van szó, hogyha van benned kihívás, érzel benne egyfajta külső indítatást, akkor érdemes papnak menni, mert tényleg én azt gondolom, a mai világnak egyik legnagyobb kihívása tényleg papnak lenni.
1: Kedves hallgatók, mihez Antal atya tanúságtételét hallhatták? A felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről című műsorunkat hallották.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Május közepén várható 14. Leópápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsiszentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leópápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jogválságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leópápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leópápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp Monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A világosság rózsafüzérét imádkozzuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság rózsafüzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság rózsafűzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
5: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A világosság rózsafüzérét imádkoztuk.

0: Felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió.
1: 18 óra.
2: Szentmisét közvetítünk a rosnyói Szent Anna Ferences templomból.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Schöner Alfréd főrabbival, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem tanárával, Lépes Lóránt atya beszélget.
1: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatói családot, és a Mária Rádió stúdiójában pedig szeretettel köszöntöm Schöner Alfréd főrabbi urat, Lipótváros rabbiát. Kedves főrabbi úr, először szeretném megkérni arra, hogy beszéljen a családjáról, a szüleiről, nem tudom, ha vannak akkor testvéreiről, honnan származik, kik voltak azok, akik elindították az életútján.
2: Mindenekelőtt szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást. 1948-ban születtem Szabolcs-Szatmár Bereg megyei. Két nagyközséget említenék meg, az első Csenger, a másik Tarpa. Az édesapám családja generációkon keresztül Csengerben élt, az édesanyámé pedig Tarpán. Az 1944-es zsidó deportálásokban mind a két család súlyosan érintett volt, az apám családját szinte teljes nagyságrendben kiirtották. Édesapámnak az első feleségét, 4 gyermekét és 10 testvérét. Mindannyian mártírokká lettek. Édesapám maradt meg egyedül. Egy életen át furdolta a lelkiismeret furdalás, hogy ő miért maradt életben, és a gyermekei miért pusztultak el. Az édesanyámnak is volt családja, első férje és gyermekei. A férje oda maradt, a szülei és a testvérei. Mindannyian Auschwitzban. Auschwitz a legnagyobb magyar zsidó temető. De szerencsére az édesanyámnak megmaradt 3 lánya, 3 felnőtt lánya, és az édesapám, amikor visszajött a koncentrációs táborból, és mintha már nem volt családja, egyedül volt, elvette az özvegyen maradt édesanyámat, és ebből a házasságból születtem. Én Nyíregyházán születtem, a Nyírségben is, talán 2 éves voltam, amikor felkerültem a szüleimmel Budapestre, tehát a gyökereim ez a Nyírségbe vezetnek vissza, de az életem, eddig életem 68 éve Budapesthez köt.
1: Beszéljünk kicsit

0: diák éveiről, tanulmányiról, hol kapta meg a tudást, illetve ha eszébe jut, akkor akár valamilyen kedves történet vagy epizód ebből az időből.
1: Az 50-es években, amikor gyermek voltam, egészen 1961-ig, tehát a bar mitzvá, mondjuk úgy a felnőtti avatásom évéig a Kazinczy utca és a Dob utca sarkán lévő budapesti ortodox közösségben tanultam délelőtt és délután. Talán a rádióhallgatók egy jelentős részen nem tudja, hogy az 50-es években, aki vallásos iskolába járt, vagy vallási iskolába járt, az mindig alkalmazkodott az állami iskolai rendszerhez. Tehát akkor még délelőtt, délután voltak oktatások az iskolában. Tehát egyik héten volt délelőtt, a másik héten délután az állami iskolában. És a másik időszakban, tehát amikor délelőtt voltunk az általános iskolában, akkor délután tanultunk a vallási iskolában, és fordítva. Tehát nagyobb részt az életem, vagy az életünk egészen 1963-ig úgy telt el, hogy minden nap 4 órát tanultam. A héberul úgy hívják, hogy héder, vagy yeshiva, a vallásos általános, vagy középiskolai oktatás. Kb. 5 órát tanultam állami iskolába, és a kettő között sportoltunk, mint az akkori gyerekek nagyobb része. Mi több borzasztó büszke vagyok, hogy a Kazinczy utcai akkori általános iskolának a futball válogatottjában játszottam, sőt, valamikor a 60-as évek elején még úgy volt egy olyan formáció, ma már talán alig emlékeznek, azóta de egy úttörő olimpia, és én, aki nem voltam úttörő, ugye a vallásos neveltetésemből adódóan, én nem mentem oda, és nem is kellettem volna oda, de mégis játszottam a iskola futball válogatottjában, mi több, egyszer még egy gólt is rúgtam. Úgyhogy ez felejthetetlen élmény. Egész életemben a sportnak nagy szerepe volt.
0: Abban az időben nem akadályozták ezt a vallási iskolát, illetve hogyha megtagadta azt, hogy üttörök közé tartozzon?
1: Nem kellett megtagadni, fel sem merült, hogy olyan gyerek, aki a héderbe vagy a sivába járt, az neki tudta, hogy vallásos millióbe él és nevelkedik, tehát ilyen jellegű probléma. Nem is éreztem, hát egy más gyereki ebből bármit, nagyon keveset érez. Amit éreztem az, hogy le vagyok terhelve, soha nincs szabad időm. Ha szabad, azért elmondok egy pici kis történetet, talán 7. általános iskolás lettem, tehát olyan 13 év körüli, amikor a Madács téren, a 7. kerületi Madács téren volt egy roller verseny. Meghirdették több helyen, hogy rollerezni. És édesapámat, Isten nyugtassa aló poraiba, kértem, hogy hadd vegyek részt a roller versenyben, mert volt egy egészen kiváló csapágyos rollerem, amit az édesapám csinált. 2 fadeszkába, és elül meg hátul egy-egy lent, ilyen csapágy, és avval hasította. Igen, nem, de vasárnap délelőtt az a zsidó iskolában a heti vizsgák, és az apám pedig egy nagyon vallásos öreg zsidó volt, azt mondja, nem lehet hiányozni az iskolából, tanulnak, és jönnek a rabik, és kérdeznek, hogy tudnék. De rágtam a drága emlékű édesapám fülét, apu, én ezen részt akarok venni, részt akarok. Addig könyörögtem, míg beleegyezett, és részt vettem. Hát elég furcsán néztem ki a többi fiú között, pajesszal a fülem mögött. Tehát mindenki ezért tudomásul vett, tehát elég sokszínű társaság gyűlt össze, aki rollerezett, és nekem egy csoda rollerem volt, csapágyos. És 3 kört kellett megtenni, és a második körben még elég jó helyezésem voltam, és a 3. körben úgy éreztem, hogy hatalmas erő van bennem, és csak lögtem azt a rollert, és azt vettem észre, hogy szép lassan hagyok el mindenkit. És a cél lehetett egy olyan 15 méter előttem, és az futott át az agyamban, hogy Uram Isten, életemben először itt vagyok egy rollerversenyen, és megmutatom az édesapámnak, én hogy tudok rollerezni, és ez volt az utolsó kép. Szalagszakadás. Aznap este a Péterfi utcai kórházba ébredtem fel, kiderült, hogy 10 méterrel a cél előtt egy olajfogó